Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat szerda késő éjszakai homokóra műsorunkban, augusztus 26-án. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ma kalkuttai Szent Teréz, közismert nevén Teréz anya gondolatával köszöntöm Önöket, aki Nobel békedíjas, albán származású római katolikus apáca volt, és 1910-ben ugyanezen a napon született, és így szól. A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és a reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig nézzük, mivel várom Önöket a következő 3 órában, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Adásunk első órájában Ludwig van Beethoven művei csendülnek fel. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel, illetve a múlt keddi keresztény élet felekezetközi műsorunkkal várom Önöket. A harmadik egyben utolsó órában hangos könyvtárovatunk következik, melyben Tamási Áron, Ábel az országban című regényéből hallgatunk meg egy részt. Utána pedig jazzene szól. Ha tehetik, tartsanak velem! A következő közel 1 órában Ludwig van Beethoven szimfóniáit hallhatják.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában felcsendül a napáhítatak, kalendáriumot lapozunk, majd természetesen felköszöntjük névnaposainkat is. Az óra utolsó részében pedig keresztény élet felekezetközi műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velem a következő egy órában is.

A mai áhítatunk címe: A bátorítók bátorítása. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek ti is. Pál első levele a Tesszalóniakhoz, 5. fejezetének 11. verse.

Mire odaértem a templomba, Joyce már ott volt. Lefőzte a kávét a vasárnapi iskolásoknak, és kitakarította a termet is. Épp a bejáratnál köszöntötte az érkezőket egy kedves mosollyal. Észrevettem, hogy különösen figyelmet fordít az idősekre. Megölelt egy kerekesszékes és egy járókeretes hölgyet. Amikor az istentisztelet megkezdődött, becsúszott az előttem lévő padba, majd hátrafordult és köszöntött egy öleléssel és mosollyal. Az istentisztelet után megkérdeztem, hogy van. Hezitált egy kicsit, majd azt mondta, jól. Erősködtem egy kicsit. Na de hogy vagy igazán? Joyce elkomorodott, és bevallotta, hogy nehéz időszakon megy keresztül. Egyedül érezte magát. Megkérdőjelezte, hogy valóban helye van-e itt, a gyülekezetben. Nagyon megleptek a szavai. Mindig olyan vidámnak tűnt, nem tudtam, hogy szenved. Megígértem, hogy imádkozom érte, és csendben

Megfogadtam, hogy figyelni fogok rá. Mindannyian szeretjük a támogató embereket körülöttünk, és élvezzük a szeretetet, amit kapunk tőlük. De belegondoltunk abba, hogy nekik is szükségük van törődésre. Nem csak a látogatókhoz és a magányosokhoz léphetünk oda, hanem azokhoz is, akik másokra odafigyelnek. Talán szükségük lenne meghallgató és megértő szívre.

Imádkozzunk! Urunk, hálásan emlékezünk azokra, akik bátorítanak minket. Segíts, hogy mi is bátorítani tudjuk őket. Ámen.

Kinek a bátorítására hív ma Isten? Teszi fel a kérdést áhítatunk szerzője, Susan Togerson Mess, Amerikában élő testvérünk. Ma imádkozzunk valakiért, aki bátorított minket.

Augusztus 26-a is egy érdekes dátum, nagyon sok esemény és évforduló kötődik hozzá, ezeket fogjuk megtekinteni a mai nap kalendáriumában.

Augusztus 26-ai kalendáriumunkat is a fontosabb eseményekkel kezdjük. 1071-ben a bizánci birodalom veresége a Manzikerti, azaz Malazgirti csatában, ami Anatólia elvesztésének nyitányát jelenti. 1204-ben harmadik Lászlót magyar királlyá koronázták. 1274-ben volt a Dürnkruti csata. Első Rudolf német király és negyedik Kun László magyar király seregei legyőzték második Ottókár cseh király és osztrák herceg seregét. A csatában maga Ottókár is elesett, ezzel a Habsburgok végleg megszerezték az osztrák hercegséget.

1789-ben jelent meg az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata. 1943-ban Apor Vilmos védnöksége alatt a győri püspöki palotában megalakult a Katolikus Szociális Népmozgalom, a KSN, a KDNP elődszervezete. 1944-ben Charles de Gaulle tábornok bevonult a felszabadított Párizsba. 1944-ben a Kárpátokban a Székelyföld felé nyomuló szovjet hadsereg az Úz völgyében elérte és átlépte Magyarország 1941-es határát.

1957-ben a Szovjetunió képessé vált az interkontinentális ballisztikus rakéta indítására. 1972-ben Münchenben megkezdődtek a 20. nyári olimpiai játékok eseményei. 1849-ben az 1848-49-es szabadságharc végén a világosi fegyverletétel után Hajnal tábornagy közölte Görgei Artúrral, hogy az orosz cár közbenjárására kegyelmet kapott. 1970-ben ezen a napon kezdődött meg a White-szigeti popfesztivál, melyen Jimi Hendrix utoljára lépett színpadra.

Ezek voltak a mai nap híresebb eseményei, most pedig nézzük meg, hogy kik azok a híresebb személyek, akiknek a mai napon van a születési évfordulójuk. 1743-ban született meg Antoine-Laurent de Lavoisier, francia kémikus. 1850-ben megszületett Charles-Robert Richer, Nobel-díjas francia orvos és fiziológus egyetemi tanár. 1880-ban megszületett Guillaume Apollinaire, francia költő, író, műkritikus. 1885-ben megszületett Jules Romain, eredeti nevén Louis-Henri Jean Farigulé, francia költő, író. 1898-ban megszületett Peggy Guggenheim, amerikai műgyűjtő, a róla elnevezett múzeum alapítója.

1904-ben megszületett Christopher Isherwood, Christopher William Bradshaw Isherwood angol-amerikai író, drámaíró, Don Bacardi élettársa. 1913-ban megszületett Bulla Elma, Kossuth-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész. 1931-ben megszületett Markovics Kálmán, kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros Európa-bajnok vízilabdázó. 1947-ben megszületett Nikolaj Dobrin, román labdarúgó.

1951-ben megszületett Edward Witten amerikai fizikus, matematikus, 1957-ben megszületett Szent Andrási István festőművész. 1978-ban megszületett Klein-Heinz Csilla, magyar fantasy és sci-fi író. 1980-ban megszületett Macaulay Culkin, amerikai színész.

Születési évfordulóink után tekintsük meg, hogy kik azok a híresebb személyek és személyiségek, akik ezen az augusztus 26-ai dátumon haláloztak el. 1723-ban meghalt Antoine van Leeuwenhoek, holland természettudós. 1831-ben meghalt Tittel Pál csillagász, az MTA tagja. 1921-ben meghalt Vekerle Sándor politikus, magyar miniszterelnök. 1874-ben meghalt Charles Lindbergh, amerikai pilóta, óceánrepülő.

1945-ben meghalt Franz Werfel, osztrák költő és író, akinek leghíresebb műve a Muszadag 40 napja. 1978-ban meghalt Charles Boyer, francia színész. 1979-ben halt meg ezen a napon Mika Waltari, finn filozófus író. 1998-ban meghalt Frédéric René, Nobel-díjas amerikai fizikus. 2006-ban pedig meghalt Rainer Barzel, német kereszténydemokrata politikus, miniszter.

Mai kalendáriumunkban visszanéztünk az augusztus 26-ai fontosabb eseményekre, illetve a világ által jobban ismert személyek születési és halálozási évfordulóit is ismertettük. A napkalendáriumát hallották.

A mai napon augusztus 26-án Izsó, Natália, Margit és Cseke napja van. Lássuk, hogy honnan erednek ezek a nevek. Izsó héber eredetű bibliai név. A név eredetére vonatkozóan három elképzelés létezik, egyik szerint Ézsau alakváltozata, más feltevés szerint József régi Izsóf változatának rövidülése. Újabb kutatások szerint az Izsák becézője, az Ézsau régi magyar formája, jelentése nyers, szőrös. Natália latin eredetű név jelentése Jézus születésnapja. Régen ezt a nevet a karácsonykor született leánygyermekek kapták. Margit a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A német és a svéd nyelvben is ebben a formában használják. Legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya. Cseke, török-magyar eredetű név, a cseh név származéka, jelentése húzó, vívő. Köszöntjük tehát a mai napon az Izsó, Natália, Margit és Cseke nevű hallgatóinkat, szóljon nekik a következő dal.

0: A következő percekben a június 16-ai keresztény élet felekezetközi műsorunk ismétlését hallhatják. Szerkesztő Szecsődi Árpád.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Pál apostol a rómabeliekhez írott levele 15. fejezetének az első, második és a 13. verse alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Ottenberger Balázs, a magyarországi Neki Zsenyi Református Egyházközség

de kipásztolának áhítatán keresztül. Ezt követően a Hitmozsák sorozatunkban, mai műsorában egy különleges szellemi és lelki utazásra hívjuk Önöket. Vendégünk ezúttal Viski András, író, dramaturg, egyetemi tanár, akit a nagy sikerű Kitelepítés és a tavaly megjelent Illegalisták című kötetek szerzőjeként is jól ismerhet a közönség. A stúdióban a beszélgető társa Pilbát Kincső lesz. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Róma beliekhez írott levél 15. részének első 2. és 13. verséből eképpen. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Az a csodálatos alapelv, hogy mindig azé a nagyobb felelősség, aki többet kapott, Krisztus által egészen megdöbbentő dolgokra juttatta el a római gyülekezetet. Hiszen nem csak a szenvedésekben tudták megmutatni, a keresztjének vére magvetéssé vált, a római vezetés nem volt képes megsemmisíteni a keresztjén közösséget, hanem a komoly kiállás, a bátor hitvallás mind egyre többeket hívott a Krisztus közelébe. Az értéke, az egyedisége pedig az lett az igei hozzáállásnak, hogy az erős nem a másik eltiprását, nevetségessé tételét tűzte ki célul. Ha erős vagyok, abból látszik meg, hogy Isten teherhordóvá tesz a gyöngeségek hordozását, a másik javát és épülését szolgálhatom. Ez a cél. Hatalmas, megújító erő van ezekben az igékben, ha valóban közelengedjük magunkhoz. Azt tapasztalom, hogy ezt ma csak Isten igéjének komolyan vételével élhetjük meg. A szétszagadozó, képernyőkre fókuszált társadalom, családok csupán az egyéni érdekek laza szövetségét tudják megteremteni. Talán láthatjuk környezetünkben, családjainkban, vagy néha akár saját életünkben is ennek pusztító és romboló hatását. Talán nekünk is voltak már olyan időszakaink, amikor a Krisztus testéhez tartozásunk nem volt egyéb egy kegyesnek látszó templomba járásnál. Mert amikor csupán magunk számára akarjuk a jót learatni, az Istennel való közösségünkből tulajdonképpen világi hozzáállást tanúsítunk. Isten a gyülekezeten keresztül szeretne összekötni bennünket. Bizony, nekünk is vannak bajaink, gondjaink, de Istennek az a szíve vágya, hogy betöltsön minket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjünk a reménységben a Szentlélek ereje által. Legyen ennek a csöndességnek is az első és legfontosabb pontja ez. Az életem ura képes betölteni a hit által, békességgel és örömmel, hogy a reménység lángjai ott égjenek a szívünkben. Határozzuk el, hogy még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy mi magunk alkalmassá legyünk Istennek a formáló erejét befogadni. Adjunk hálát érte, hogyha így van, vagy kezdjünk el komolyabban csendességet tartani. Ne csak a bajainkat soroljuk, ne csak a kérdéseinket ismételjük, hanem engedjünk teret Isten magasztalásának és a hálaadásnak. Ezt az áldást elfogadni nem egy passzív várakozást jelent. Mint ahogy a 16. Zsoltár 8. versében és 9. olvassuk, az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Tudatosítsuk, gerjesszük fel a szívünkben a magasztalás lángját, és adjunk hálát mindenért. Az Isten magasztalása és a bőséges hálaadás
a hitünket megerősíti. Akkor fogjuk meglátni igazán, hogy mennyire szükség van a befogadásra, ölelésre és szeretetre. A bennünk megjelenő forrás képes túl buzogni a mi életünkön. Hogyan és mivel tudnám ma, holnap a másik javát és épülését szolgálni? Talán kevesebb kritika és több megértés? Hiszen Krisztus azelőtt halt meg, értem, hogy elfogadtam volna a megváltást. Talán Jézus velem való hosszú tűrését szemlélve több türelemmel bánni valakivel? Talán Jézus Krisztus új életet ajándékozó megbocsátására tekintve elengedni végre a másik oly régóta hurcolt adósságát? Bizony, aki többet kapott, attól többet is kér számon az Úr. De ne a fenyegetést lássuk mindebben, hanem azt, hogy van, hiszen akinek van, adatik. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Lássuk meg azt, kezdjük el hálát adni mindazért, amivel megajándékoz bennünket a hit által. Legyen ilyen lelki bőségünk, amely épít, gyarapít és összekapcsol gyülekezettel, testvérekkel, és akik felé az Úr szolgálni indít bennünket. Amen. Imádkozzunk. Fenséges Istenünk, magasztalunk ma téged azért, a valóságért, hogy te jól látod mindannyiunk életét. Szívből köszönjük, hogy ebben a biztonságban állhatunk meg előtted, hogy semmi sincsen rejtve a mi szívünkből. Köszönjük, hogy Krisztusért kapott váltságunkban úgy állhatunk előtted, hogy te a mi gyógyulásunkat, a mi fordulatainkat, változásunkat, megújulásunkat szeretnéd munkálni. Így adunk hálát a veled való hitbeli kapcsolatunkért, és így köszönjük meg azt, hogy ma is lehetjük a mi bűneinket. Kérünk, bocsásd meg nekünk mindazt, amivel a te munkádat hátráltatjuk életünkben. Kérünk, adj nekünk csendességet valósággal a mi szívünkben, hogy erőt kapjunk a benned való megújulásra. Így hozzuk eléd egyházunkat, gyülekezeteinket, mindazokat a feszült helyzeteket, amelyekre úgy látjuk, nincsen külső megoldás, amelyekben azt vesszük észre, hogy talán csak nehézségek vannak. Azzal a hittel és reménységgel jövünk eléd, hogy te, mint Szentlélek Isten, képes vagy betölteni akár szemben álló feleket, és megújítani, megerősíteni a testvéri szeretet kapcsolat szálait. Így jövünk ma eléd, tégy egyé bennünket, és építs egymás hite által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Az elmúlt percekben Isten igéje Ottenberger Balázs a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól romabeliekhez írott levele 15. fejezetének 1., 2. és 13. verse alapján.

Műsorunk folytatásában tovább folytatjuk a Hitmozsák című sorozatunkat. Mai műsorunkban egy különleges szellemi és lelki utazásra hívom önöket. Vendégünk ezúttal Viski András, író, dramaturg, egyetemi tanár, akit a nagy sikerű kitelepítés és a tavaly megjelent Illegalisták című kötetek szerzőjeként is jól ismerhet a közönség. A stúdióban a beszélgető társa Pilbát Kincső lesz. Mai műsorunkban a színház és az irodalom világa mögé tekintünk, oda, ahol a személyes hit és a családi örökség gyökerei erednek. Viski András val az otthonról hozott mindennapokban megélt hit valóságáról, a fogságból 8 éves korában visszatért édesapjához fűződő mély és illúziómentes kapcsolatáról, valamint a sokat forgatott kávéfoltos családi bibliák illatáról és üzenetéről, és színházi emberként arra is keressük a választ nála, miként lehet bibliai történeteket élővé, drámaivá és átélhetővé tenni a mai fiatal nemzedék számára, megszólítva a mindannyiunkban ott élő gyermeket. Tartsanak velünk, hallgassuk meg Pilbát Kincső beszélgetését Viski Andrással.

0: A Hitlenyomatok sorozatunk következő vendége Viski András író, dramaturg, egyetemi tanár. Köszöntjük. Ön hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez vagy a hithez kapcsolódik?
1: Nem tudok egy elkülönböző és látványos eseményt felemlegetni. Én ugyanis a legkisebb koromtól úgy nőttem fel, hogy Isten a mi családunknak a tagja, és mi magunk Isten családjának, Isten nagy-nagy családjának a tagjai vagyunk. Én egy megszólítható és hozzánk nagyon közel álló Istent ismertem meg, aki számon tart bennünket, és a maga nagyon különleges és nagyon sokszor játékos, örömteljes és humoros módján megszólít bennünket.
0: És ezt a hitet, ami már gyermekkorában is kialakult önben, hogyan hordozza felnőtt korában, vagy hogyan jeleníti meg a műveiben?
1: Ez már egy nehezebb kérdés, mert felnőtt korában az embernek valamiképpen meg kell találnia a maga hitét, vagy meg kell találtatnia Isten által. Én is azok közé tartozom, akik meg vannak győződve afelől, hogy a hit az nem örökölhető, de ez tulajdonképpen nem is baj. Mindaz, amit kapunk a gyermekkorunkban, vagy neveltetésünk folyamán, az nagyon fontos lehet, de csak akkor, hogyha a személyes hit ajándékában részesülünk, hogyha személyes találkozásunk van Istennel, ha kimerészkedünk a saját damaszkuszi utunkra, hogy megszólítson bennünket a megváltó, és felismerjük azt, hogy az ő gyermekének lenni, megváltásában részesülni, az egy teljes életet jelent a mi számunkra. Nekem azáltal vált különösen értékessé mindazt, amit a gyermekkoromban kaptam, és nagyon sok mindent kaptam, még akkor is, ha édesapámat csak 8 éves koromban ismertem meg, amikor kiengedték a börtönből. Nos, mindez a különleges és tüneményesen gazdag érték azáltal vált az életemnek a részévé, a gondolkodásomnak a részévé, sőt, hát a lélegzetem részévé, hogy az Istennel való személyes találkozásom is teljessé lett. Az én hitem nem hagyományhit, hanem élő hit, amiből az következik, hogy ennek a nézőpontjából tudom tisztelni a hagyományt, de az élő hit hiánya nélkül a hagyomány lenyomja és megfojtja az embert. Én inkább boldog szemekkel tekintek a saját hagyományomra.
0: Az édesapjával való kapcsolatát az arról így a műven keresztül is, hogyha jól tudom, olvashatunk, hallhatunk. Ebben gondolom nagy szerepe volt a hitnek, vagy egy olyan hitnek, hogy akkor újra láthatja őt, miután kiengedik. Ez így hogyan nyilvánul meg a munkássága terén?
1: Én meglehetősen későn ismertem meg az édesapámat, amiképpen korábban már szóba hoztam, 8 éves voltam majdnem, ami egy fiúgyermek számára egy egészen sajátos viszonyt, apa-fiú viszonyt alakít ki, hiszen 8 éves korára egy gyermek, a lánygyermek is egyébként, és a fiúgyermek is, én úgy látom, hogy szinte már teljesen készen van. Mire apa visszajött a börtönből, én egy ilyen sokat látott, meglehetősen illúziómentes kiskamasz voltam. Többféleképpen meg is írtam ezt a Kitelepítés című regényemben, de a későbbi, tavaly megjelent Illegalisták című regényben is írok erről, több alkalommal is tulajdonképpen, hiszen folyamatosan

0: ismerjük, a gyerekek ettől inkább menekülnek, de ő olyan erővel, közvetlenséggel, tisztasággal és szeretettel tudta megszólítani a templomban lévő gyerekeket is, hogy az milyen megmaradt a lelkemben. Fel tudok idézni olyan igehirdetéseket, amiket kiskamaszként hallottam tőle. Azok még most is élő módon megvannak bennem. Édesanyám is, édesapám is a hitnek egy valóságos, nem a szavakra korlátozó és korlátozott formáját mutatták nekünk. Ők az életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, és olyannyira közel voltak a mindennapi valósághoz, hogy ez nem csak ránk, a gyermekeire, hanem több nemzedékre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Ennek még mindig megvannak a gyümölcsei, élő gyümölcsei, és hát meglehetősen lenyűgöző, olykor nagy-nagy meglepetés, mikor találkozom különböző fellépéseim folyamán emberekkel, most már külföldön is, és szóba hozzák azt, ez megtörtént például Dresdában nem olyan régen, hogy olvasták édesanyámnak az emlékiratait németül. Találkoztam olyanokkal, akik személyesen ismerték az édesapámat, mert meglátogatták őket, a szüleimet a nagyon sötét 80-as évek idején. Ennek a hitnek a kisugárzása az felmérhetetlenül nagy, és még mindig nagyon valóságosan érzékelhető.
1: Említette, hogy még ma is fel tud idézni olyan igéket, amiket az édesapjától hallott. Van-e esetleg egy, amit konkrétan ki tud emelni, ami akkor mondjuk egy mesének tűnt még gyerekként, fiatalként, de iránytűvé vált az életében, a munkásságában akár?
0: Emlékszem például arra, ahogyan Sámsonról prédikált, ő szeretett sorozatokban prédikálni, ez azt jelentette, hogy a teljes Bírák könyvét végig magyarázta, és ezek a tanításai, mint hogy össze voltak kapcsolódva egymással, történetszerűvé tették az ige hirdetéseit, és nagyon izgalmasakká váltak számunkra. A Sámson történetére például azért emlékszem, mert Sámsonról még mostanában sem hallok pozitív irányú prédikációkat. Sámsonra úgy tekintenek, mint egy elhunyt, illetőleg elbukott bírára, aki megtagadta az ő elhívását egy olyan történelmi korban, ami igazán nehéz volt Izrael számára, hiszen a filiszteusok uralma alatt értek akkor meglehetősen hosszú évtizedeken át. Ő viszont úgy beszélt róla, mint napocskáról, ahogyan a neve jelentéséből fakad ez erről a hatalmas emberről úgy beszélt, mint akit a szülei becéztek, mint aki egy egészen különleges elhívást kell valahogy beteljesítenie azáltal, hogy erre a halálos házasságra szánja el magát Delillával, mert ebből lehet igazából felismerni és átélni annak a nagyságát, hogy Sámson, mint Krisztus előképe, ugyanazt tette meg, mint maga Krisztus, hogy szövetségre lép velünk, és számára, Krisztus számára ez egy halálos szövetség. De szerencsére, és ez a mi hitünknek a nagysága, ez mégsem halálos szövetség, mert a feltámadás beemel bennünket is a feltámadásnak az ajándékába és kegyelmébe. Kiemel tulajdonképpen a szenvedés, okozás, halálokozásnak a láncolatából, és a feltámadást kínálja, mint lehetőséget. És ez a napocska, ez mélyen megmaradt az emlékezetemben, hiszen a nagy erős embert látjuk Sámsonba, aki széttépi az oroszlán például. Ha jól emlékszem, úgy van megírva, hogy mint egy kecskegidát, úgy tépte szét. De hát sok hasonló, mély, történetszerűen bemutatott bibliai helyek, tudnék most felhozni, és ezek, amikor eszembe jutnak,

0: akkor mindig meg tudják tölteni a szívemet és a lelkemet fényességgel, és tudnak erőt adni, visszatér belém a remény, és el tudok kezdeni egy következő napot.
1: Ha becsukja a szemét és felidéz egy ilyen, mondjuk egy ige hirdetést, vagy akár egy vallásórát, amin gyermekkorában vett részt, és hogyha más érzékeire támaszkodik, mondjuk egy hang, illat vagy egy érzés, akkor mit tudna felidézni?
0: Én leggyakrabban így viszonyulok ahhoz a hittapasztalathoz, aminek a részévé lettem, tehát nem csak mentális eszközök révén. Édesanyámnak egy híres tanítása volt, ez azóta sokszor visszahallom, mert én magam is megírtam, hiszen éppen felém fordulva tette azt meg, hogy mutatta, hogy hogyan nyomjam le az agyamat a szívembe, hogy a szívemen keresztül viszonyuljak inkább a világhoz, mint az agyamon keresztül, mert látta, hogy nagyon hajlamos vagyok mindent racionalizálni, már pedig az életünk kevés elemei racionálisak. Én nagyon sok mindent látok képekben, hangokat hallok, amikor a Szentírás egyes részeit olvasom magamnak csendességként, reggeli csendességként akár, és észrevétlenül a csöndes olvasás átcsap számomra hangos olvasássá, és ez rendszerint észrevétlenül történik, és amikor meg hangosan olvasom a Szentírást, akkor meg fölismerem azt, hogy az én hangom az egy kicsinke összegzés. Nagyon sokféle hangszint fel tudok ismerni benne, a szüleimet, a gyermekeimet, a szüleinek a hangját, akiket én soha nem ismertem. De érzem, hogy benne van a hangomban. Édesapám családja két ágon is, szinte az időben követhetetlen messzességekig református lelkészekből állt, és nagyon sokszor visszhangzik az ő hangjuk is az én hangomba. Amikor hangosan olvassuk a Szentírást, egyébként ezt azért is tesszük jól, ha hangosan olvassuk, mert már is belehelyezkedünk, benne érezzük magunkat egy nagyszerű közösségbe, ami átláthatatlan számunkra, de mégis valóságos érzések jelennek meg bennünk ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. De ha illatra gondolok, akkor igenis apám szentírása jut az eszembe. Az ugyanis bőrkötéses volt, nagyon elhasznált, gyönyörű-gyönyörű tárgy, még most is megvan persze nekünk a családi archívumban, nagy szeretettel őrizzük. Az én első teljes szentírásom, amit nem olyan régen bemutattam a tévényilvánossága előtt, azt azért szerettem meg hirtelen, mert mindenféle nyomokat, érintés nyomokat lehet felfedezni rajta, többféle illatot, például kávéfoltok vannak rajta, bár én soha nem voltam nagy kávézó, még az sem biztos, hogy az én kávézásom került rá, de akkor viszont még izgalmasabb, ha valaki másé, mert átnyújthattam valakinek, barátomnak, ismerősömnek, aki éppen a közelemben volt, kávé, teja, sőt, még az is látszik rajta, mintha későn vettem volna észre, hogy szemerkélő esőben olvasom a Szentírás szabad ég alatt. Meg vannak gyűrve a lapjai, és ez nagyon becses számomra ez a tárgy, mert a Szentírásnak, ha szerencsénk van, ilyennek kell lennie, magán kell hordoznia egy valóságos emberrel lefolytatott mély spirituális kapcsolatnak a nyomait.
1: Ha beülhetne az iskolapadba ma a tizenévesek közé, mit mondana nekik, miért érdemes figyelni vallásórán?
0: Biztos, hogy nem szavakkal kezdeném, az ki van zárva, színházi ember vagyok, tizenévesen nem a szavakkal közelítünk meg, főként ebben a kortárs kultúrában, amiben élünk, amelyik éppen kilépőben van a szavakból, és valami más irányt vett fel, a mozgóképek irányát vette fel. Nos, semmiképpen sem a szavak gondolatokkal kezdeném, hanem jelenetekkel és szituációkkal, a Szentírás különböző történeteinek az eljátszásával, annak a felismerésével, hogy ezek a szereplők mi magunk vagyunk. Mi magunk lehettünk volna, de mi magunk is lehetünk. Akkor, amikor az ember ezt felismeri, egyébként felnőtt ember is, amikor ezt felismeri, újra játszván a jeleneteket, a dialógusokat, akkor megtörténhet valami nagyon mély megszólítottság. Ez az, amit a színházban igenis megtanulhatunk. Vannak doktoranduszaim, akik bibliodrámával foglalkoznak például, mert ez sokkal mélyebben megszólítja az emberi lelket. Abban biztos vagyok, hogy felhagynék azzal, hogy dogmatikát tanítsak a gyermekeknek. A dogmatika nem csak a gyermekeknek unalmas, a felnőtteknek is unalmas. Nagyon ritka az a pillanat, amikor a dogmatika költészeti tud válni, és valóságos meg szólításban tud részesíteni. Én az evangéliumokat egy elképesztően izgalmas és töreményesen, izgalmasan, szépen, nagy fordulatokkal megírt írásműveknek látom. Tehát ott van az apostolok cselekedetei, tele van jobbnál jobb jelenetekkel, de hát ott vannak az Ószövetség nagy-nagy történetei. Most éppen a Bírák könyvét említettem, de hát a Bírák könyve nem egyéb, mint ezeknek az igazán jól megírt és csodával átszőtt láncolata. De ott van a Mózes második könyve, amit annyira-annyira szeretek, ez a kivonulás Egyiptomból. Mennyi elképesztő dolog történik Isten választott népével a pusztai vándorlás során, és mi más a mi életünk, mint a pusztai vándorlás, csak hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy ezek a történetek tele vannak gyermekekkel. Azzal vannak tele, ahogyan a gyermekek bizalommal néznek a szüleikre, és vállalják, és csinálják a maguk játékos módján, sőt, a maguk szembenálló, vagy olykor erősen kritikus módján ezeket a napi szakaszokat, Kánaánig, ami nagyon messze levőnek látszik lenni. Én a játék felül közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket. Szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.

0: Keresztény élet rovatunkban az elmúlt percekben a Hitmozsák című sorozatunkban Viski András íróval, dramaturggal Pilbát Kincső beszélgetett. Hallhattuk, hogyan válik a gyermekkorban kapott gazdag örökség és a hagyomány tisztelete valódi élő hit ajándéká egy személyes damaszkuszi találkozás révén. Megidéztük a lelkipásztor édesapa Sámsonról szóló reményt adó igehirdetéseit, és bepillantást nyerhettünk abba is, hogy a Szentírás hangos olvasása vagy a bibliodráma miként képes egy tágabb, láthatatlan közösségbe kapcsolni és megszólítani a mai tizenéveseket is. Köszönjük Viski Andrásnak a mély és elgondolkodható szavait, és köszönjük Pilbát Kincsőnek a beszélgetést. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve megtisztelő figyelmüket, a viszont hallásra békesség Istentől.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.

0: Pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában augusztus 26-án. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hamarosan hangos könyvtárovatunkkal sugározzuk, melyben Tamási Áron Ábel az országban című regényéből hallgatunk meg egy részt, pontosabban a második fejezet első részét Fekete Ernő felolvasásában. Utána pedig jazzzenét hallgatunk.
3: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.

Második fejezet. Könnyű dolog a zsendülő tavaszi mezőben elgyönyörködve időzni. De annál nehezebb úgy elindulni onnét, hogy az az út a leghelyesebben vezessen a kitűzött cél felé. De én jó lélekkel mondhatom, hogy megtaláltam az elindulásnak eme módját, ami más szóval azt jelenti, hogy gyalogszerre határoztam magam. Na bolha! Tudattam a kutyával is a döntést. Letettük a vasúti vizsgát mind a ketten, s most menjünk a bizonyítvánnyal. Bolha felállott, s örömében a két első lábát lelkendezve emelgette. Láttam róla, hogy most, miután zsemle mellett eleget tett az ő kóbor és játékos természetének, megint a mi barátságunkra tért, testben és lélekben egyaránt. Ez a kedve meccs a bizalmamat még jobban megacélozta, s késedelem nélkül elindultunk. És mivel leginkább célirányosnak a vasúti vonal mutatkozott, hát ahhoz igazodtam. 3 óránál még a bakter nagy óráján sem lehetett több, s úgy gondoltam, hogy ha a jó szerencse megőriz különösebb bajtól, vagyis új bakterrel s új zsemlével nem akadunk össze, akkor sötét estig a gyaloglásnak vége nem lesz. Úgy is lett, ahogy számított.

0: hallottam. Mert estig egyet mentünk minden baj nélkül. De sőt, még a sötétség leereszkedése után is mentünk legalább egy órát, mert falut csak akkor értünk. Falura azért volt szükség, mert az ismeretlen tájékon s abban a nagy hűvösségben nem akartam szabadban tölteni az éjszakát. Az ember azonban sohasem tudhatja, hogy az élet ferdesége hol kísérti meg. Ezt azért mondom, mert engemet abban a faluban megkísértett. Ez alkalommal egy leány képében jelentkezett a ferdeség. A dolog úgy történt, hogy amikor beérkeztem a faluba, ott betértem egy szegényebb gazdához, akit éppen az udvaron találtam, amint lámpás mellett fát aprított. Vándor vagyok, nagy reményekkel, mondtam neki. Arra kérném, hogy az éjszakára adjon nekem s a kutyának szállást. Az ember a favágó csutak mellől egyenesre állt, s előbb nyögött egyet, mert a favágástól fájt a dereka. Akkor reám fürkészett, s azt kérdezte. Te nem vagy-e valami csaló?
1: Én bizony egyszer-egyszer az vagyok, feleltem.
0: Hát most egyszer-egyszer van-e?
1: Most nem.
0: Hát mikor?
1: Amikor az ördöggel találkozom.
0: Az öregnek tetszett ez a felelet, mert letette a fejszét, és így szólt.
1: Itt hálhatsz.
0: Azzal felvette a lámpát, és elindult be a házba, nekem pedig visszaszólt, hogy menjek utána. Hirtelen jó gondolatom támadt, s így szóltam hozzá.
1: Egy kicsit álljon meg!
0: Megállni sem bajosabb, mint menni, felelte az ember, s kérdőleg nézett rám, hogy mit akarok.
1: Ha lenne olyan jó, én a csűrben aludnám, mondtam neki.
0: Nem bánom én azt sem, felelte ő. De meg tudnád-e mondani, hogy miért ott, és miért nem a házban?
1: Azért, mert ettől a kutyától nem akarnék elszakadni, mutattam bolhára.
0: Erre az öreg szó nélkül elindult a csűr felé, én pedig bolhával utána mentem. Igazi jó szívű gazda volt, mert szénából még fekhelyet is csinált, egyet nekem, s egyet bolhának.
1: Lámpa kell-e? Kérdezte.
0: Nekem nem. Mindent szeretett tudni.
1: Hát miért nem?
0: Azért, mert úgy is kicsire húznám éjszakára, s annyi világot a hold is ereszt.
1: Hát egyéb kéne?
0: Nekem semmi.
1: No, az jó is, mondta.
0: Ezzel nyugodalmas jó éjszakát kívántunk egymásnak, minek utána ő a lámpával elment, én pedig bolhával ott maradtam. Első dolgom az volt, hogy kibontottam a hátizsákot, valamit falatoztam, s adtam a kutyának is. Mikor az evéssel megvoltunk, olyan vidámnak éreztem magamat, és a lelkemet olyan pillangósnak, hogy megfogtam a bolha jobbik első lábát, megráztam barátilag, és azt mondtam neki.
1: Szép álmokat, kedves!
0: Aztán lefeküdtünk mind a ketten, és én még álmot is láttam édesanyámról. Egyszer azonban arra riadtam fel, hogy bolha vakkant egyet, majd megint egyet. A harmadikra már fektemből felültem, s hát a csűrkapu felől egy sompolygó alak tűnt elő, aki egyenesen felém tartott. Úgy megijedtem, hogy fel sem tudtam állni, hanem csak pillogtam, s magamban segedelem után fohászkodtam.
1: Ki az?
0: Nyögtem ki végre. De akkor már láttam, hogy szoknyás az a valaki, s a haja leeresztve. A gyér holdvilágnál azt is kivettem, hogy az arca csúnya, s a szemeiben olyan tömörödött tűz van, mint a piros tulipánban.
1: Ki az?
0: Kérdeztem még egyszer. A szoknyás alak egy lépést megint közelebb jött, majd a jobb kezét felemelte, s intett nekem, hogy hallgassak. Bolha már nem vakkantott, mert látta, hogy én tárgyalásba kezdtem.
1: No, ki az?
0: Kérdeztem megint. Erre a szoknyás a másik kezét is felemelte, s felém sóhajtva szólt.
1: Ádám!
0: Egyszerre megvilágosodott az értelmem. Vagyis megértettem, hogy szegény vándor létemre egy évát látok. Felállottam a helyemről,
1: Odaléptem a kísértőhöz, és tiszta lelkem egész szigorúságával így szóltam hozzá. Szűnjék meg a buzgalom, mert nem vagyok Ádám. Soha sem gondoltam volna, hogy a szigorúság oly erősen tudjon ilyen alkalommal sújtani, mert ugyanis egyszerre a nő sírni kezdett. De olyan keservesen sírt, hogy a szívem megesett rajta. Megöleltem hát, és vigasztalni próbáltam. Ne sírjon, szép gyöngyvirág, mondtam. Nem tudom, hogy a gyöngyvirág esette neki rosszul, de ahogy én kimondtam ezt a szót, ő egyszerre felkapta a fejét, és a fogát megvicsorította. Aztán olyan haraggal, amilyent nem is láttam soha, hirtelen rámugrott, és harapni kezdett engem, skarmolni. Látván, hogy nem tréfa a dolog, én is megragadtam őt, ahogy csak tudtam. S felugrott Bolha is, és úgy ugatott, mintha a világ vége közeledett volna. A harc nem sokáig tartott, mert én a harmadik rugaszkodásra úgy a szénába rogyasztottam a dühöttet, hogy egyszerre megszületett a csend. Hanem az efféle csend, a csűrben és a holdvilágon nagyon rémítő dolog. Reszkedtem is, mintha sárkánnyal küzdöttem volna meg. Mozdulni se tudtam egy ideig, sem azt nem tudtam, hogy immár mit kéne csinálni. És ahogy így álltam nyomasztó nagy félelmemben, egyszerre közeledni láttam egy lámpással valakit. Ahogy belépett a csűrkapun, mindjárt megismertem, hogy a gazda. Miféle háború van itt? Kérdezte. Ide bejött ez a nő, s a kutya ugatott, mondtam. Oda ment a lámpával a nőhöz, és rávilágított, majd a fájdalom bánatával megtekergette a fejét, s így szólt. Lidi, Lidi, miért is születtél a világra? Olyan keserűséggel mondta ezt, mintha ő lett volna az Isten, aki megbánta, hogy ezt a nőt teremtette. Ki ez az illető? Kérdeztem tőle. Ez az én lányom, mondta az ember, aztán így folytatta bólogatva. Ez az én szerencsétlen leányom, aki hibás az elméjében. Szegény. Hallgattam, mert nem tudtam, hogy mit szóljak ebben az eleven gyászban. De a gazda sem szólt, hanem leült törötten a leánya mellé. Néztem egy ideig őket, majd felvettem a hátizsákot. Odaálltam az ember elejébe, s így szóltam. Ne búsuljon, mert nem lehet tudni, hogy ki kedvesebb Isten előtt. Ezzel elindultam, és amikor kiléptem a csűrkapun, eszembe jutott, hogy meg se köszöntem az embernek a szállást. Visszaléptem hát egyet, s néhány köszönő szót mondtam, de a gazda nem válaszolt semmit, hanem keservesen sírt a leánya mellett a szénán. Látod-e, Bolha, milyen zegzugos a világ? Mondtam a kutyának, amikor kimentünk a kapun. Bolha rám nézett, és olyan formán csóválta a farkát, mintha örömet kavargatott volna vele. Vagyis nem vette fel a bánatot, hanem csak azt látta, hogy én legyőztem a szegény kótyagos lányt, és megszabadultam szerencsésen. Mivel hajnal felé járhatott már az idő, úgy gondoltam jónak, ha nem keresek újabb szállást, hanem folytatom az utat. Kimentem tehát a vasútra megint, ott irányt vettem, és megindultam. Világodatkor a madarak oly megáradva kezdettek az út környékén mindenütt énekelni, hogy elillant belőlem is minden szomorúság, és csak azt láttam, hogy dicsőséges megújhodásban van a felkelő élet. Én is énekeltem, ahogy tudtam. És amikor pedig felkelt a nap, leültem egy patak mellett, és jó étvágyjal falatoztunk Bolhával együtt. Aztán még egy ideig heverésztünk, s utána ismét megindultunk. Délfelé egy kicsi dugott állomásra jutottunk, melynek a nevét nem tudom, mert elfelejtettem volt megkérdezni. Itt elé és hátra addig ámbolyogtam a kutyával, amíg az emberek már erősen kezdtek nézni. Egy sem akadt azonban, aki egy jó szót legalább odavetett volna nekem. De hát ezt nem is lehet csodálni, mert sem három lábam nem volt, sem a vér nem folyt belőlem. Ellenben annál nagyobb volt az epekedésem, mégpedig a vonatok után, amelyek olyan erős és biztos kerekeken jöttek-mentek, hogy mindegyre így kellett szólnom. Ej,
0: ezek aztán vándorok.
1: Végül arra jutottam, hogy magam is, aki másban könnyen megtalálom a hibát, bizony elég oktondi vagyok. Mert ugyanis csak töltöm eme dugott helyen a drága időt, pedig gyalog is tovább indulhatnék, vagy próbálhatnék vonatot ismét. Kedvem a vonat pártján állott egészen, s így azon kezdtem gondolkozni, hogy miképpen szólítsam meg újból a szerencsét. És ahogy éppen ezen töprengtem, felfelé s lefelé járkálva, hát egyszer egy fiúcskát láttam meg, aki keservesen sírt.
0: Hát te miért bőgsz? Kérdeztem tőle.
1: Erre a gyermek úgy felelt, hogy már nem is bőgött, hanem bömbölt. Vártam egy kicsit, hogy a gőz menjen ki belőle, és akkor ismét megkérdezte.
0: No, miért sírtál olyan szépen?
1: A legényke megtörölte kicsi öklével a szemét, aztán visszavicsorította a fogát, és így szólt.
0: Apám kutya!
1: És miért kutya? Kérdezte.
0: Azért, mert nem adott pénzt.
1: És a pénz neked mire kéne?
0: Hogy rajzos irkát vegyek.
1: És azt mennyiért adnak?
0: 10 leért.
1: Gondoltam, hogy adok neki 10 lejt, hát ha aztán a jó tétemény kicsi lángja mellett valaki engemet is megsegítene. Azonban apró pénzem nem volt, s egy 100 lejest kezdtem forgatni a kezemben. És amint így forgattam, hát hirtelen ott termett egy kesejarcú vasúti ember. És ahogy én ránéztem arra az emberre, mindjárt láttam, hogy a fiúnak az apja.
0: Hát te mit akarsz azzal a pénzzel?
1: Kérdezte tőlem.
0: Én bizony apai teendőt művelni, feleltem. S hát azt miért? Én azért, hogy aztán maga is ugyanezt tegye velem.
1: Láttam, hogy nem érti a vasúti a dolgot, és éppen azért intettem neki, hogy jöjjön egy kicsit félre. Amikor alkalmas helyre húzódhattunk, kezemben a 100 lejessel így szóltam hozzá.
0: Kedves úr, én és a kutyám szegény vándorok vagyunk. Immár 3 napja, hogy jövünk a lábainkon. Pénzem még volna annyi, hogy mindenkin tudnék segíteni, csak éppen saját magamon nem.
1: Az előbb éppen a fiát akartam megjutalmazni, de akinek ma 10 lej kell, annak holnap is kell annyi. Éppen ezért úgy gondolom, hogy én ezt a 100 lejt iskola szerekre felajánlanám, ha a tekintetes úr is megtenne nekem egy kis szívességet.
0: Milyen szívességet?
1: Kérdezte.
0: Olyant, hogy ezt a kutyát tudnám elvinni Kolozsvárig, a vonaton.
1: A vasúti tette magát, hogy gondolkozik, aztán így szólt.
0: Add ide a pénzt.
1: Erre oda is adtam neki a 100 lejt, de embernek adtam, mert fél óra múlván már egy vonatnak a mozdonyán volt a kutya, én pedig rendes jeggyel a kupéban. Így aztán vígan mehettünk tovább, de sőt aggodalom nélkül is, mert amikor az állomásokon megállt a vonat, én mindig leszállottam, hogy megnézzem Bolhát. Ott volt a mozdonyon, s jó feszesen állva, folyton előre nézett a simfutópályán, mintha a mozdony vezetői hivatalt akarta volna megtanulni. Nagy pénzkedvelő voltam, de még azt sem bántam akkor, hogy az 1100 lejemből, amivel elindultam, már csak 600 volt, s apróban még 2. S miért is bántam volna, hiszen nem csak Bolha utazott vezető és vidéklátó helyen, hanem én is a kedvemnek és a természetemnek megfelelőleg, vagyis egy nagy tágas kocsiban, amely tele volt emberekkel. Mégpedig milyen emberekkel? Mindenfélékkel, akik az ország más-más tájairól sereglettek össze, öregek és fiatalok, asszonyfélék és férfiak, falusiak, városiak, magyarok és románok, újságolvasók, földre köpdösők, és így tovább. Tarkább volt egy havasi rétnél, amelyen 100 féle füvek virágok gyülekeznek. Tarkább és illatosabb. Én különben egy falábú ember s egy harisnyás székely közé találtam kerülni, s mihelyt a hátizsákot a polcra feltehettem, gondoltam, hogy az alkalmatlankodásomért mindjárt engedelmet is kérek tőlük. Ez okból így szóltam tehát.
0: No, elválasztám magukat egymástól, ugye?
1: Nem voltunk mátkák, felelte a harisnyás ember, aki jó gazda lehetett, s amellett ünnepi járatban is, mert új ruhas, új csizma volt rajta. Pedig vőlegény, istenes lenne magából, mondtam. Hogyne, ha az időmet velem megfeleznéd, válaszolta, és úgy hunyorgott, mintha nem is szólt volna semmit. De aztán elmondta, hogy ő udvarhelyszéki özvegyember, s hogy éppen a fia lakodalmára megy, aki Kolozsváron hivatalnok. Gondoltam, hát, ha meghívna engemet is a mennyegzőre, s éppen azért kétszer is elejtettem, hogy magam is Kolozsvárra utazom, s hogy az összes mulatságok közül a lakodalmat szeretem a legjobban. Beszélhettem azonban, mert a meghívással az öreg nem sietett. Emiatt hirtelen elhatároztam, hogy én is visszaveszem tőle a vőlegénységet, amit adományoztam vala neki. Nagy baj van, mondtam tehát, mert én magával nem felezek. Hát az miért baj? Kérdezte. Azért, mert így csak ugyan nem kap mennyasszonyt. A falábú erre elnevette magát, mert elejétől fogva hallgatta volt a beszélgetésünket. Hát maga hova utazik így vidáman? Kérdeztem tőle. Én a rokkant hivatalba, felelte. S a lába milyen fából van? Kőr is, mondta az ember. Az jó, mert nem zsibbad, szóltam én is. Erre csend lett, de éreztem, hogy immár két ellenfél üldögél mellettem. Erőt is vett rajtam a bölcsesség, s így folytattam. Hát igen, lakodalommal kezdjük, s a rokkant hivatalban végezzük. Azonban bármi legyen inkább az ember, csak bölcsne, mert a falábú hegyes szemekkel nézett reám, s azt mondta. Téged vonatról dobtak-e már le? Egyszer igen, de akkor meg is érdemeltem. S miért? Azért, mert én is azt kérdeztem valakitől, amit maga kérdezett tőlem. Erre a falábú megmozdult, hogy talán valamiképpen engem megfenyítsen, de abban a pillanatban kinyillott az ajtó, s valaki harsányan elkiáltotta magát. Fogfájósok, jelentkezzenek! Mindenki serényen fordult a kiáltó felé, és mivel látszott, hogy ebből csak ugyan lesz valami, én is csendesíteni kezdtem a falábút. Ezt még várjuk meg, s aztán nem bánom, ha ledob is. A rokkant nem felelt, hanem úgy tett, mintha kikiáltót még soha nem látott volna. Vagyis meretten nézte, s eleresztett szájjal. Tudtam, hogy ezt a nagy érdeklődést csak azért mutatja, hogy ne kelljen neki most verekednie, de én sem vágyódtam jobban a csatára, mint ő. Azt csináltam tehát én is, hogy jobban szemügyre vettem a harsány illetőt. Közepes termetű, uras ember volt, s elég fiatal még. Sem szakál, sem bajusz nem ékesítette. A kalapja és a ruhája jó módra vallott, s a kövérsége is arra. A szeme nagy volt és fekete, a füle is nagy, de nem fekete. Jobb kezében egy bőrtáskát lógatott, amely drága portéka lehetett, mert nem csak a závárzata, hanem a bőre is fény lett. Látja, ilyen egy úr, szóltam oda a harisnyás embernek. Látom, de nem ilyen, mondta az öreg. Hát miért nem? Csak. Olyan volt ez a kurta felelet, mint egy koppantás az én közelgő és különös sorsomra, amelyet akkor még nem gyanítottam. Annyira nem, hogy nem is válaszoltam az öregnek, hanem inkább az urat néztem, aki végigment a kocsin, s majd az ajtónál megállt, a táskáját ott letette, és nagy szónoki hangon így szólt. Az önök érdekében, igen tisztelt közönség, egy kis figyelmet kérek. Rögtön beleszólt valaki. Nem pénzt akart mondani? Hallgasson maga, kakukk! Felelt meg neki az úr, mire a közbeszóló felállt és mérgesen kiáltott oda. Ki a kakukk? Maga. Hát én miért? Azért, mert belekotyogott a beszédembe. Egyszerre olyan zaj támadt, mintha ki akart volna törni a háború. A nagy zajongásban én a szereplő urat figyeltem, aki erősen kotorászott a zsebében. Biztosra vettem, hogy a revolverét keres, és hamar helyet is néztem magamnak a pad alatt, de ő mégsem fegyvert húzott elő, hanem egy csomó pénzt, mind ezres bankókat. Kibontotta azokat a lepedő ezreseket, majd a lábuknál fogva meglobogtatta a levegőben. Erre a csend meg is született egyszeriben, s úgy nézték a pénzest, hogy még a papot sem nézik úgy a prédikáló székben. Hanem felhasználta ő is a bámulatot, vagyis az ezresek zászlaja alatt beszélni kezdett. Elmondta, hogy ő doktor, s a foghúzásra oklevele van, s azért gyógyít a vonatokon is, mert az egészséget akarja ápolni az egyszerűbb emberek között. Az egészséget, amelynek a legnagyobb ellensége a rossz fog. A rossz fog, amely teljesen egyenlő a ragadós betegségekkel, mert megmérgezi a vért, romlásba dönti az egész testi szervezetet, és lassanként előidézi a halált. Mindezt azonban könnyen el lehet kerülni, mégpedig úgy, hogy az ember késedelem nélkül kihúzatja a rossz fogát, mely kihúzatásra a jelenleginél jobb alkalom sohasem volt, mivel ő fájdalom nélkül és olcsón viszi végbe. A beszédét nagy csend követte. Jelentkezzenek hát a fogfájósak! Szólt megint. Mindenki lesütötte a szemét, vagy a másikat nézte bíztatólag. Csak bátran, mondta megint. Végre hangot adott valaki. Mennyiért húz? 40 leért. Hát záp fogat? Kérdezte mellettem az öreg harisnyás, de elég rosszul tette, mert a táskás úr egyenesen odajött, kezet fogott az öreggel, és így szólt. Doktor Garmada vagyok.
2: Nagyot nőjön,
1: vigyorgott zavarában az öreg. Erre nem szólott Garmada úr semmit, hanem gyorsan kinyitotta a táskát, onnét előkapott valami fényes szerszámot, és valósággal rákiáltott az öregre.
2: Nyissa ki a száját! Ez az enyém,
1: ellenkezett az ember.
2: Nyissa ki, ha mondom! Nyissa ki maga!
1: Garmada úr szót fogadott, és kinyitotta a száját, hogy jó példával járjon elől.
2: No, most adja ide azt a húzót, szólt az öreg. Az az én kezembe való, felelte Garmada úr.
1: Az öreg nem sokáig gondolkozott, hanem csak simított egyet a bajuszán, és így szólt.
2: No, mert az én fogam is az én számba.
1: Erre mindenki kacagni kezdett, Garmada úr azonban zavarodás nélkül egy nagy zápfogat vett a táskából elő, azt a két ujja hegyivel megfogta, s mint egy olajágat körülhordozta a kocsiban. Közben egyre mondogatta.
2: Tessék megnézni! Most húztam a másik kocsiban! Egyetlen húzintásra és fájdalom nélkül!
1: Olyan nagy igyekezetben volt, hogy szívből kívántam volna valami eredményt neki, minek okából így szóltam.
2: Na jöjjön, mert én kinyitom a számat!
1: Úgy jött oda hozzám, mint a madára keresett ágra.
2: Bátor fiú vagy, az ilyent szeretem, mondta. Lám, mutassa ide azt a nagy zápfogat,
1: szóltam én is. Örömmel mutatta, hogy nézzem, mit húzott ki fájdalom nélkül. Kétágú odvasfog volt, a tövében még foltos is a vértől.
2: Ugyan bizaké volt?
1: Kérdeztem. Egy kereskedői.
2: Szamáré is lehetett volna.
1: Pedig érettségizett, felelte Garmada úr, majd nagy közfigyelem mellett vizsgálni kezdte a fogaimat. Kopogtatta jobbról is, balról is, mint egy harkály.
2: Hát a te fogaid épek, mondta végre.
1: Azok igen, feleltem.
2: Hát akkor mit akarsz?
1: Én semmit. Az emberek megint kacagni kezdtek, s nem tudtam, hogy ettől-e vagy a tréfától, de Garmada úr annyira megpulykásodott, hogy egészen veres lett. Nem is szólt semmit, hanem a táskába visszarakott mindent, és elindult kifelé. Amikor kiment, akkor vettem észre, hogy a kétágú nagy fog nálam maradt. Megnéztem ismét azt a mintafogat, és abban a percben olyan gondolatom támadt, amely Garmada úrral engemet hamarosan közelebbi ismerettségbe kerített. De olyan ismerettségbe, amely a megélhetésem legnagyobb gondját elvette ugyan rólam, de sok viszontagságot is szerzett nekem. A dolog úgy kezdődött, hogy amikor Garmada úr sikertelenül kiment, akkor én elgondolkoztam azon, amit láttam, s amit hallottam. De bárhogyan forgattam is a fejemben a dolgot, el kellett ismernem, hogy a foghúzással üdvös dolgot cselekszik ez a doktor. Mert hiszen így a vonatokon sok szegény és ügyes-bajos ember utazgatik, aki bizony szenved a rossz fogai miatt, s orvoshoz menni vagy érkezése nincs, vagy alkalmas ideje rá. Csak hát kelletőbb módon és olcsóbban kéne csinálni. A kétágú foggal s ezzel a feltámadt gondolattal fel is keltem a helyemről mindjárt, és elindultam a doktor után. A következő kocsiban meg is találván őt, csendesen melléje léptem, és azt súgtam neki, hogy egy percre menjünk ki ketten, mert valami jót akarok mondani neki. Amikor aztán kimentünk a kocsi tornácára, s láttam, hogy rajtunk kívül sehol senki sincs, akkor így szóltam. Rendes doktor-e maga? Mondtam, hogy oklevelem van. Erre felmutattam előtte a kereskedő kétágú fogát, és így folytattam. Hát ezt látja-e?
2: Igen, miért?
1: Azért, mert ez a fog nekünk az olajágat jelképezi. Garmada úr nem értette, hogy én mire gondolok, s éppen azért magyarázni kezdtem neki. Hát ügyeljen ide. Itt van ez a fog, s itt vagyok én. Már most tudnivaló, hogy az emberek milyenek, s mit várnak. Hát mit várnak? Kérdezte. Azt várják, feleltem, hogy a szenvedésben mindig más legyen az első, vagyis úgy tessék érteni, hogy a foghúzatásban. Hát én kitaláltam, hogy miképpen lehet e szerint cselekedni. Mit találtál ki? Fürkészte mohón. Azt, hogy én magával megyek, s mindig én leszek az első, aki kihúzatom a fogamat, ettől pedig mások is bátorságot vesznek. Garmada úr megütközve nézett rám. Mit mondasz, hogy te kihúzatnád az épp fogaidat? Nem az enyimet, uram. Hát. Megint felmutattam a kereskedő kétágú fogát, és így szóltam. Ezt. Úgy nézett engem, mintha álmából ébredezne. Végül megparázslottam egy kicsit, s elég közönséges módon így szóltam hozzá. Akar-e sok pénzt keresni? Hát hogyne? S ha én segítem abban, hogy sok fogat húzhasson, akkor 40 lej helyett 30-ért megteszi-e? Gyorsan számadást csinált magában, s így szólt. Napi 30 fognál meg lehet tenni. Annyi lesz, mondtam. De aztán nagy ügyelettel és tisztán kell dolgozni, nehogy magunknak vagy másnak bajt csináljunk. Erre kinyitotta Garmada úr a táskáját, s megmutatta nekem a csillogó szerszámokat, s nem különben az orvosságokat is, melyekkel a fájdalmat előzi, s utána is elejét veszi bármilyen bajnak. Megegyeztünk abban a dologban is, hogy a szerszámokat én fogom tisztán a kezébe adogatni, s mindenképpen a segédje leszek, ha ugyan meg tudunk egyezni. Ezokból feltettem hát neki a kérdést. S ha így lesz, akkor fogankint nekem mennyit ad? Ismét számadást csinált magában, s így szólt. 5 lejt. Elég? Nem sok, mondtam. De miután mégis elfogadtam az 5 lejt, így folytattam. Hát akkor én most bemegyek innét a második kocsiba, ahol a doktor úr még nem járt. Ott leülök, s a doktor úr is nem sokára bejön. Akkor elmondja mindazt, amit a mi kocsinkban elmondott. Aztán felszólítja a közönséget, hogy húzassanak fogat. Erre én jelentkezem, a doktor úr odajön hozzám, és húzni kezdi az egyik fogamat. Aközben én oda csúsztatom magának ezt a kétágú fogat, s a doktor úr pedig nagy diadallal felmutatja, hogy kihúzta. Ezt már annyira megértette, hogy a szeme kigyúlt az örömtől, majd a kezemet megragadta, és az észjárásomra dicsérő szavakat mondott. Aztán elismételtük az egyességet, és munkához láttunk. Én felvettem a hátizsákot, s bementem a mondott kocsiba, ahova ő is bejött nem sokára, s ahol minden úgy lett, ahogy én mondtam. Vagyis Garmada úr prédikált és felhívást intézett az utasokhoz, én pedig nagy bátran jelentkeztem, és kihúzattam a kereskedő árvafogát. S boldogan dicsértem a doktort, hogy a húzás egy cseppet sem fájt. Aztán vártuk az eredményt. S mondhatom nem hiába, mert utána még heten húzattak fogat, akik ugyancsak azt mondták, hogy nekik sem fájt a húzás. Ebből pedig mindjárt lett nekem 35 lejem. Egyetlen egy kocsiban, s jó téteményből valójában. Úgy örvendettünk Garmada urral mind a ketten, hogy szinte megöleltük egymást, amikor a kocsiból kimentünk. Utána pedig be a másikba, ahol 6-ot húztunk.
3: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
4: Tamási Áron Ábel az országban című regényéből hallgattunk meg egy részt, Fekete Ernő felolvasásában. Ha tehetik, jövő kedden délután is hallgassák a következő részt. A következő percekben pedig Django Reinhardt jazzzeneműveit hallgatjuk.

Az elmúlt percekben Django Reinhardt jazzzenő műveit hallgattuk meg. Ezzel homokorradásunk a végéhez érkezett, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom önöket a reggeli információs magazin műsorunkba. Búcsúzom azoktól, akik nem tartanak velem Teréz anya gondolatával, aki 1910-ben ugyanezen a napon született, és így szól. A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és a reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ébresztő. Információs magazin műsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit augusztus 26-án, szerda reggelű ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Az EB megvizsgálja majd a fedhetetlenségi törvényt a kifizetési kérelemkor. Az USZERE az összeférhetetlenségi helyzetben lévő helyi és megyei tanácsosok adatainak közítételét kéri. Dragos Pöszláru válaszolt a minimálbér miatti tüntetőknek. 40 új elektromos busz erősíti a kolozsvári tömegközlekedést. Az előrejelzések szerint ma borús, esős időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az új fedhetetlenségi törvényt az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó 6. egyben utolsó kifizetési kérelem keretében értékeli az Európai Bizottság. Közölte az uniós végrehajtó testület tegnap az Agile Press hírügynökség megkeresésére. Az EB szóvivője emlékeztetett arra, hogy Románia utolsó kifizetési kérelmének benyújtása még hátra van. Hangsúlyozták, a bizottság szakértői egyeztetnek Bukaresttel annak érdekében, hogy Románia a 2026. augusztus 31-i határidőig végrehajtsa a helyreállítási tervben vállalt intézkedéseket. A szóvivő közölte, hogy a testület egyelőre nem kíván további részletekkel szolgálni. Az Európai Parlament néppárti és liberális Renew Europe frakció korábban arra kérte Ursula von der Leyen EB elnököt, egyértelműen jelezze a román hatóságoknak, hogy a helyreállítási források kifizetésének feltétele a reformok végrehajtása a jogállamiság elveinek, az uniós jognak, az emberi jogi normáknak és a Velencei Bizottság ajánlásainak maradéktalan tiszteletben tartásával. A Mentsétek meg Romániát szövetség felszólította az Országos Fedhetetlenségi Ügynökséget, vagyis az ANIT, hogy haladéktalanul tegye közé azoknak a helyi és megyei önkormányzati képviselőknek a névsorát és párthovatartozását, akik választott tisztségük mellett valamely közintézménnyel is munkaviszonyban állnak. A párt tegnapi közleményében hangsúlyozta, hogy augusztus 9-én hatályba lépett új előírások megtiltják, hogy a helyi és megyei tanácsosok egyidejűleg polgármesteri hivatalok, megyei önkormányzatok, minisztériumok, ügynökségek, közszolgálatok vagy más közigazgatási intézmények alkalmazottai legyenek. Az USZERE álláspontja szerint emiatt jelenleg több ezer választott tisztségviselő kerülhet összeférhetetlenségi helyzetbe, ami közigazgatási vagy fegyelmi szankciókat vonhat maga után. A párt szerint vita alakult ki arról, hogy milyen jogkövetkezménnyel járhat az összeférhetetlenség. Az ANI tegnap ismertetett értelmezés alapján ilyen esetben nem a választott mandátumot kell megszüntetni, hanem az érintett munkaviszonya tekintetében indokolt fegyelmi intézkedést alkalmazni. Az USZERE ezt az álláspontot aggályosnak tartja. Egyelőre nem született döntés a minimálbér összegéről, mert az annak megállapítását megalapozó jelentés csak október 20-áig készül el, közölte Dragos Pöszláru, ügyvivő munkaügyi miniszter tegnap, a minisztérium előtt tüntető szakszervezetek egyik követelésére reagálva. Tegnap 11 és 13 óra között több szakszervezeti szövetség tüntetett a munkaügyi minisztérium épülete előtt. A résztvevők a minimálbér 2027. január 1-jei emelését és az ágazati, valamint az országos kollektív tárgyalások felgyorsítását követelték. Az Agile Press beszámolója szerint az ügyvivő tárcavezető rámutatott. A minimálbér összegét megalapozó jelentés az Országos Statisztikai Intézet és a Prognózis Bizottság adataira épül majd. Ennek alapján mérik fel a tervezett intézkedés költségvetési hatását. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan mérföldkő vagy adat, amely lehetővé tenni a döntéshozatalt, fogalmazott Drágos Puszláru. Hozzátette, hogy a minimálbér összegéről csak teljes jogkörű kormány határozhat. Az ügyvivő kabinet legfeljebb a társadalmi párbeszéd folytatását biztosítja. Az ágazati és országos kollektív szerződésekkel kapcsolatban a miniszter közölte. Románia tiszteletben tartja a szociális jogok európai pillérébe foglalt elveket. Elmondta azt is, országos szinten a munkáltatói oldal képviseleti feltételei nem adottak, ezért ilyen megállapodás jelenleg nem köthető. Ágazati kollektív szerződések egyes ágazatokban már léteznek, további megállapodások megkötéséről pedig egyeztetnek az érdekképviseletekkel, tette hozzá. Negyven darab új, alacsony padlós és akadálymentesített elektromos csuklós busz kezdte meg szolgálatát Kolozsváron. A zöld beruházás értéke 34 millió euró, a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint. Ez a lépés nem csupán a közlekedés korszerűsítésére szól. Egy zöldebb, nyugodtabb és élhetőbb várost építünk magunknak és gyermekeinknek. Írta Kolozsvár alpolgármestere Ola Emese a Facebookon a buszok átadása után. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 34 millió euró értékű beruházás által a legmodernebb felszereltségű csuklós elektromos autóbuszok álltak forgalomba Kolozsváron tegnap. Ezek közül 18 darab 18 méteres csuklós elektromos buszt az országos helyreállítási alapból vásárolták meg, és ennek teljes értéke áfával együtt 15 millió 285.204 euró. További 22 darab 18 méteres csuklós elektromos buszt egy másik projekt keretében szereztek be. Ennek áfával együtt számított teljes értéke 18.681.916 euró, amelyet a 2021-2027-es Észak-nyugati regionális program finanszírozott. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma borús, esős időre számíthatunk. Az esti órákban viharok is kialakulhatnak. Ne felejtsék otthon az esernyőjüket. A legmagasabb érték a mai nap folyamán 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Az Úr mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Zsoltárok könyve 91. részének 14. verse.

0: Jézus így imádkozott: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Credo.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Márk evangéliuma 5. fejezetének 25-től 34-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Molnár Virág, a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer példázatok Igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből Eleonor Rice hercegnő című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
12: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Molnár Virág, mezőkovácsházi református lelkész vagyok. Isten igét olvasom úgy, amint írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetében, a 25. verstől kezdődően a 34. versig levő igeszakaszban. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte ugyan, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Amikor hallott Jézusról eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkozott. Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyul a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt. Ki érintette meg a ruháimat? Tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Jézus pedig ezt mondta neki, Leányom, a hited megtartott téged. Menj el békességgel, és bajodból megszabadulva, légy egészséges. Amen. Kedves testvérek, nem egy olyan élethelyzetem volt már, amiben úgy éreztem, hogy abban a bizonyos dologban, aminek teljes erőbedobással neki feszültem, ahogy a velünk szokták mondani, elvéreztem. Neki futottam egy megoldásra váró helyzetnek egyszer, kétszer, háromszor, és nem sikerült. És nem azért, mert nem lettek volna segítőim, vagy mert nem dolgoztam volna teljes erőbedobással, nem az akarat és a cél hiányzott, hanem egyszerűen az történt, hogy a megoldás nem akkor és úgy volt előkészítve az Úr részéről, ahogyan azt én elképzeltem. Természetesen az úgynevezett sikertelenség mérhetetlenül fájt. A kudarc és az emiatti szégyen érzet elvették az erőt attól, hogy előre tekintsek. Kellett egy kis idő, amíg regenerálódtam, és végre megtanultam a leckét. A siker kulcsa nem a teljes erőbedobásban van, hanem az Úr hittel való érintésében. Ezt tanulta meg a 12 éve vérfolyásos asszony is. Ezért áll talán olyan közel hozzám ez a történet, aki az Úrral való találkozást megelőzően 12 éven keresztül mindent megpróbált, hogy a célját elérje és meggyógyulhasson. Ahogy olvastuk, mindenét orvosokra költötte, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Pedig kétség kívül ő is mindent beleadott, hogy elérje a célját. Végül mi volt a megoldás? Az a bizonyos hittel teri érintés. A tömeg lögdösődése közben egy pillanatnyi fizikális kapcsolat az Úrral, ami kifejezése volt annak a hitnek, ami a szívében ott volt. Így aztán életet formáló, gyógyító erejűvé vált ez az érintés az asszony hite által. Leányom, a hited megtartott téged, mondta Jézus az asszonynak. Megtartatásunk kulcsa, bármi nemű célunk sikere abban van, ha nem magunkat törjük, hanem azzal a Jézussal keressük naponként a közösséget, aki megtöretett értünk. Mert ahogyan ennek az asszonynak, úgy a mi esetünkben is a Jézusban való hitben lesz békességünk, ebben van a mi testi és lelki egészségünk kulcsa is. Amen.

Eleonor Rice hercegnő. Igen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor. Igen nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. A prédikátor könyve első részének második verse. A Széjjel jártam a világban kezdetű evangéliumi ének a legismertebb énekek közé tartozik. A mai napig nem veszített semmit evangéliumi kifejező erejéből. Milliók énekelték, és milliók adták át az életüket az Úr Jézus Krisztusnak. Ez az ének sokak számára hitvallássá lett. Elég hosszú ideig jártak szerte keresve ebben a világban, míg végre Isten fiánál bűnbocsánatra és életük valódi beteljesedésére találtak. Így történt ez ennek a csodálatos éneknek a szerzőjével is. Gondoljuk csak el, hogy ő hercegnő volt, aki az élet napos oldalán járt, akinek a lába előtt hevert a világ, aki gazdag és független volt, akinek nagy szolgasereg állt rendelkezésére, és minden kívánsága teljesülhetett. Társaságokban, fogadásokon és ünnepségeken ő volt a ragyogó középpont. Ez az Eleonor von Rice hercegnő. Mi indította hát arra, hogy ezt az éneket szerezze, amely a legismertebb ébredési énekek közé tartozik? 1835-ben született Gedernben, mint Stolberg Wernigerode hercegnője. Már 6 évesen elveszítette az édesapját. Napsugaras fiatalságot élt át nagyszüleinek kastélyában, Wernigerode-ban. 20 éves korában feleségül ment Heinrich von Rice herceghez, akivel 29 éven át élt boldog házasságban, Jankerdorf kastélyában, Oberlausitzban. Itt született minden gyermeke is. Ő volt a kastély úrnője, aki mindent meghatározott. De egyre inkább érezte élete értelmetlenségét és ürességét. Már gyermekkorától kezdve kereső volt, és már 8 évesen megírta első kis költeményeit. Beteljesedett élet után vágyakozott, Isten után vágyakozott. Mindkettőt megtalálta a bűnösök üdvözítőjének, Jézus Krisztusnak a személyében és művében, aki ő érte is meghalt a Golgota keresztjén, és neki is új és értelemmel teljes életet ajándékozott. A bölcs Salamon király szavai a Prédikátor könyvéből szintén ebbe az irányba mutattak utat a számára. Igen nagy hiába valóság, mondja a Prédikátor. Igen nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. A hiába való itt mulandót jelent. Mennyire megragadta őt ennek a bölcs és végtelenül gazdag királynak a megrázó bizonyságtétele, és felismerte benne abban saját üres életét és értelmetlen létét. Szíve örök megváltásért és beteljesedésért kiáltott. Végre Isten fiában megtalálta az örök életet és a teljes örömet az időre és az örökké valóságra. Amikor 1857 karácsonyán megkapta a szomorú hírt, hogy barátnője, a keresztjén írónő Marie von Nathusius hirtelen 40 éves korában meghalt, e megrázó élmény hatására megírta a legismertebb újévi és évbúcsúztató éneket. Az év csöndben véget ér, ezért légy te is csöndben szívem. Ennek az éneknek a 6 versszakában klasszikus módon juttatja kifejezésre a kérdést és a feleletet, a miért van szenvedés az életben témájára. Miért van annyi szenvedés és oly rövid boldogság? És amikor oly nagyon szeretnek, miért jön mégis az elválás? Olyan sok a megtört szem, olyan sok száj, mely néma már, s az imént még kedvesen beszélt, te szegény szív, miért van ez hát? Azért, hogy el ne felejtsük, mit oly szívesen feledünk, hogy ez a szegény földgolyó nem a hazánk minékünk. Az Úr nekünk mindannyiunknak, akik ő benne megkeresztelkedtünk, Sion aranycsarnokaiban polgárjogot váltott nekünk. Ebből a háttérből megértjük azokat az indítékokat is, amelyekből kiindulva a hercegnő énekeit költötte. Minden ragyogás mellett, amely körülvette őt és a többi nemes uraságot, felismerte, hogy élete mennyire semmi és mulandó. Amikor a férje meghalt, ő is még csak 49 éves volt, és 1903-ban bekövetkezett haláláig még 19 éven át özvegyen élt. Sem nemesi helyzetének csillogása, sem e világ gazdagsága és gyönyörei nem adtak neki igazi boldogságot és belső, szívbéli békességet. A világ azonban elmúlik, és annak kívánsága is, mondja az öreg János apostol.
Von Reuss hercegnő kellőképpen megismerte és megvetette bűnös világmulandó vágyait. Körülötte a nemes uraságok nagy vigalmakban, ivászatokban, házasságtörésben és paráznaságban éltek. Istennek hála, hogy ő megmenekült ettől a bűnös és értelmetlen élettől. Taszította ez a bűnben és mulandóságban, világiasságban és evilágiságban folytatott élet. Soha többé nem akart ehhez visszatérni. Ez a hercegnő az énekeiben meghagyta nekünk szellemi hagyatékát. Engedjük, hogy intsen bennünket, és maradjunk meg szilárdan és hűségesen, ami üdvözítünk, a Jézus Krisztus mellett, amíg ő eljön. Ahogy erről a korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetében is olvashatunk. Széllyel jártam a világban, s nagynak, szépnek láttam azt. Ó, de engem minden vágyam tőle mégis elszakaszt. Láttam embert, ó, de hányat. Élni évet év után, mind, hogy fut, hogy jön megy fárad, élte a munka gond csupán. Boldogságot, tisztességet, láttam mennyi szívkeres. Ó, de mind a bűnbe téved, mind oly árva, oly üres. Van boldogság félretéve számodra, te árva szív. Vár rád az égi béke, van, aki nyugalomra hív. Ó, van béke, tiszta, áldott, melyben lelked megpihen. Ott a Golgotán találod, Jézus drága vérében.

Az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből Eleanor Rice hercegnő című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit szerda reggeli ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A mai napon Kalkuttai Szent Teréz, vagyis közismert nevén Teréz anya gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1910-ben ugyanezen a napon született, azaz augusztus 26-án, és így szól. A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és a reménységet egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután Credo hitépítő műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, maradjanak velem. Most pedig hírösszefoglalónkat hallhatják.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Az EB megvizsgálja majd a fedhetetlenségi törvényt a kifizetési kérelemkor. Az USZERE az összeférhetetlenségi helyzetben lévő helyi és megyei tanácsosok adatainak közítételét kéri. Dragos Pöszláru válaszolt a minimálbér miatti tüntetőknek. 40 új elektromos busz erősíti a kolozsvári tömegközlekedést. Az előrejelzések szerint ma borús, esős időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az új fedhetetlenségi törvényt az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó 6. egyben utolsó kifizetési kérelem keretében értékeli az Európai Bizottság. Közölte az uniós végrehajtó testület tegnap az Agile Press hírügynökség megkeresésére. Az EB szóvívője emlékeztetett arra, hogy Románia utolsó kifizetési kérelmének benyújtása még hátra van. Hangsúlyozták, a bizottság szakértői egyeztetnek Bukaresttel annak érdekében, hogy Románia a 2026. augusztus 31-i határidőig végrehajtsa a helyreállítási tervben vállalt intézkedéseket. A Mentsétek meg Romániát szövetség felszólította az Országos Fedhetetlenségi Ügynökséget, vagyis az ANIT, hogy haladéktalanul tegye közé azoknak a helyi és megyei önkormányzati képviselőknek a névsorát és párthovatartozását, akik választott tisztségük mellett valamely közintézménnyel is munkaviszonyban állnak. A párt tegnapi közleményében hangsúlyozta, hogy augusztus 9-én hatályba lépett új előírások megtiltják, hogy a helyi és megyei tanácsosok egyidejűleg polgármesteri hivatalok, megyei önkormányzatok, minisztériumok, ügynökségek, közszolgálatok vagy más közigazgatási intézmények alkalmazottai legyenek. Az USZERE álláspontja szerint emiatt jelenleg több ezer választott tisztségviselő kerülhet összeférhetetlenségi helyzetbe, ami közigazgatási vagy fegyelmi szankciókat vonhat maga után. Egyelőre nem született döntés a minimálbér összegéről, mert az annak megállapítását megalapozó jelentés csak október 20-áig készül el. közölte Drágos Püszlaru, ügyvivő munkaügyi miniszter tegnap, a minisztérium előtt tüntető szakszervezetek egyik követelésére reagálva. Tegnap 11 és 13 óra között több szakszervezeti szövetség tüntetett a munkaügyi minisztérium épülete előtt. A résztvevők a minimálbér 2027. január 1-jei emelését és az ágazati, valamint az országos kollektív tárgyalások felgyorsítását követelték. Az Agile Press beszámolója szerint az ügyvivő tárcavezető rámutatott. A minimálbér összegét megalapozó jelentés az Országos Statisztikai Intézet és a Prognózis Bizottság adataira épül majd. Ennek alapján mérik fel a tervezett intézkedés költségvetési hatását. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan mérföldkő vagy adat, amely lehetővé tenni a döntéshozatalt, fogalmazott Drágos Püszlaru. Negyven darab új, alacsony padlós és akadálymentesített elektromos csuklós busz kezdte meg szolgálatát Kolozsváron. A zöld beruházást értéke 34 millió euró, a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint. Ez a lépés nem csupán a közlekedés korszerűsítésére szól. Egy zöldebb, nyugodtabb és élhetőbb várost építünk magunknak és gyermekeinknek, írta Kolozsvár alpolgármestere Ola Emese a Facebookon a buszok átadása után. Az előrejelzések szerint ma borús, esős időre számíthatunk. Az esti órákban viharok is kialakulhatnak. Ne felejtsék otthon az esernyőjüket. A legmagasabb érték a mai nap folyamán 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel.

Augusztus 26-a is egy érdekes dátum, nagyon sok esemény és évforduló kötődik hozzá, ezeket fogjuk megtekinteni a mai nap kalendáriumában.

Augusztus 26-ai kalendáriumunkat is a fontosabb eseményekkel kezdjük. 1071-ben a bizánci birodalom veresége a Manzikerti, azaz Malazgirti csatában, ami Anatólia elvesztésének nyitányát jelenti. 1204-ben harmadik Lászlót magyar királlyá koronázták. 1274-ben volt a Dürnkruti csata. Első Rudolf német király és negyedik Kun László magyar király seregei legyőzték második Ottókár cseh király és osztrák herceg seregét. A csatában maga Ottókár is elesett, ezzel a Habsburgok végleg megszerezték az osztrák hercegséget.

1789-ben jelent meg az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata. 1943-ban Apor Vilmos védnöksége alatt a győri püspöki palotában megalakult a Katolikus Szociális Népmozgalom, a KSN, a KDNP előtt szervezete. 1944-ben Charles de Gaulle tábornok bevonult a felszabadított Párizsba. 1944-ben a Kárpátokban a Székelyföld felé nyomuló szovjet hadsereg az Úz völgyében elérte és átlépte Magyarország 1941-es határát.

1957-ben a Szovjetunió képessé vált az interkontinentális ballisztikus rakéta indítására. 1972-ben Münchenben megkezdődtek a 20. nyári olimpiai játékok eseményei. 1849-ben, az 1848-49-es szabadságharc végén, a világosi fegyverletétel után Hajnal tábornagy közölte Görgei Artúrral, hogy az orosz cár közbenjárására kegyelmet kapott. 1970-ben ezen a napon kezdődött meg a White-szigeti popfesztivál, melyen Jimi Hendrix utoljára lépett színpadra.

Ezek voltak a mai nap híresebb eseményei, most pedig nézzük meg, hogy kik azok a híresebb személyek, akiknek a mai napon van a születési évfordulójuk. 1743-ban született meg Antoine-Laurent de Lavoisier, francia kémikus. 1850-ben megszületett Charles-Robert Richet, Nobel-díjas francia orvos és fiziológus egyetemi tanár. 1880-ban megszületett Guillaume Apollinaire, francia költő, író, műkritikus. 1885-ben megszületett Jules Romain, eredeti nevén Louis-Henri Jean Farigulé, francia költő, író. 1898-ban megszületett Peggy Guggenheim, amerikai műgyűjtő, a róla elnevezett múzeum alapítója.

1904-ben megszületett Christopher Isherwood, Christopher William Bradshaw Isherwood angol-amerikai író, drámaíró, Don Bacardi élettársa. 1913-ban megszületett Bulla Elma, Kossuth-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész. 1931-ben megszületett Markovics Kálmán, kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros Európa-bajnok vízilabdázó. 1947-ben megszületett Nikolaj Dobrin, román labdarúgó.

1951-ben megszületett Edward Witten amerikai fizikus, matematikus, 1957-ben megszületett Szent Andrási István festőművész. 1978-ban megszületett Klein Heinz Csilla, magyar fantasy és sci-fi író. 1980-ban megszületett Macaulay Culkin, amerikai színész.

Születési évfordulóink után tekintsük meg, hogy kik azok a híresebb személyek és személyiségek, akik ezen az augusztus 26-ai dátumon haláloztak el. 1723-ban meghalt Antoine van Leeuwenhoek, holland természettudós. 1831-ben meghalt Tittel Pál csillagász, az MTA tagja. 1921-ben meghalt Vekerle Sándor politikus, magyar miniszterelnök. 1874-ben meghalt Charles Lindbergh, amerikai pilóta, óceánrepülő.

1945-ben meghalt Franz Werfel, osztrák költő és író, akinek leghíresebb műve a Muszadag 40 napja. 1978-ban meghalt Charles Boyer, francia színész. 1979-ben halt meg ezen a napon Mika Waltari, finn filozófus író. 1900-ari finn filozófus író.

0: Most Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha négy főre készítjük el. 8 szelet sertéstarja, só, bors, 2 evőkanál olívaolaj, 1 fej vörös hagyma, 2 kereszt fokhagyma, 100 ml alaplé vagy víz, 200 g tejföl, 100 ml főzőtejszín, 1 teáskanál muster és 150 g trapista sajt.

Most pedig lássuk az elkészítésének a folyamatát. A tarját kissé kiklufoljuk, majd mindkét oldalát megszórjuk sóval és borssal. Egy nagy serpenyőben olívaolajat hevítünk, és a hús szeleteket oldalanként 2-3 perc alatt elősütjük. Ezután egy tűzálló tálba fektetjük őket. A visszamaradt zsiradékra rádobjuk a vékonyra szeletelt vörös hagymát és az apróra vágott fokhagymát, majd üvegesre dinszteljük. Felöntjük alaplével vagy vízzel, és egy percig forraljuk, hogy az ízek összeérjenek. A hagymászaftot a húsra kanalazzuk. Egy tálban simára keverjük a tejfölt, a tejszínt és a mustárt, majd a húsra öntjük. Megszórjuk a reszelt sajttal. 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 40-45 perc alatt megsütjük, amíg a sajt aranybarnára sül, a hús pedig omlós lesz. Réssel, krumplival, bármilyen körettel lehet tálalni, ez természetesen ízlés kérdése.

lássuk újra, hogy milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 4 főre szeretnénk elkészíteni. 8 szelet sertéstarja, só, bors, 2 evőkanál olívaolaj, 1 fej vöröshagyma, 2 gerez fokhagyma, 100 ml alaplé vagy víz, 200 g tejföl, 100 ml főzőtejszín, 1 teáskanál mustár és 150 g trapista sajt. Hogyha kedvük lenne ezt a receptet elkészíteni, vagyis a sajtos tejfölös tarjának a receptjét, akkor a pontos receptet leírva megtalálhatják a streetkitchen.hu weboldalon. Jó főzést és jó étvágyat kívánok!

0: Kukta rovatunk a holnap ugyanekkor jelentkezünk. Utána a Bonbon zenekartól hallgattuk meg Ez a mi napunk című dalát. A következőkben névnaposainkat köszöntjük.
1: A mai napon augusztus 26-án Izsó, Natália, Margit és Cseke napja van. Lássuk, hogy honnan erednek ezek a nevek. Izsó héber eredetű bibliai név. A név eredetére vonatkozóan három elképzelés létezik, egyik szerint Ézsau alakváltozata, más feltevés szerint József régi Izsóf változatának rövidülése. Újabb kutatások szerint az Izsák becézője, az Ézsau régi magyar formája, jelentése nyers, szőrös. Natália a latin eredetű név, jelentése Jézus születésnapja, régen ezt a nevet a karácsonykor született leánygyermeke kapták. Margit a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A német és a svéd nyelvben is ebben a formában használják. Legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya. Cseke, török-magyar eredetű név, a cseh név származéka, jelentése húzó, vívő. Köszöntjük tehát a mai napon az Izsó, Natália, Margit és Cseke nevű hallgatóinkat, szóljon nekik a következő dal.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat szerda reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában híreket mondok hamarosan. Utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nordis botrány, újabb feljelentések és eurómilliós károk. Cseke Attila szerint téves információ terjed a tanácsosok összeférhetetlenségéről. Egyre hatékonyabban játsszák ki az erdőfelügyeleti rendszert, változtatást sürgetnek. Elhunyt a legendás country énekes Dolly Parton. Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron borús, esős időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség tegnapi közleményében emlékeztetett arra, hogy több feltételezett bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást. A közvélemény által csak Nordis botrányként ismert ingatlanfejlesztési ügylet miatt. Egyebek mellett bűnszervezet létrehozása, folytatólagos elkövetett különösen súlyos következményekkel járó sikkasztás, pénzmosás, adócsalás, különösen súlyos következményekkel járó csalás miatt vizsgálódnak. A nyomozás pedig augusztus 18-án kiterjesztették, mert újabb 190 kárvallót tett 50 új büntető feljelentést. Az okozott kár további 42 millió lejjel, 14 millió euróval és 17 ezer dollárral nőtt, derült ki a DIKOT tegnapi közleményéből. Az eljárás kiterjesztése az ügyben vádlottként szereplők cégcsoport vezetőit, valamint 4 kereskedelmi társaságot érint. Egy vállalat által benyújtott feljelentés miatt elrendelték az eljárás kiterjesztését, egy különálló, különösen súlyos következményekkel járó csalás miatt. Ebben az esetben a kár körülbelül 7 millió lej. Számolt be a DIKOT. Cseke Attila szerint nincs összeférhetetlenség a helyi vagy megyei tanácsosi tisztség és a közigazgatásban dolgozó szerződéses munkaviszony között. Meglátása szerint téves információ terjed el ezzel kapcsolatban. Az ügyvivő fejlesztési miniszter erről az Antenna 3-nak nyilatkozott tegnap. Elmondta a megkeresésének nyomán, az általa vezetett tárca kidolgozott egy szakmai anyagot, amit az Országos Feltehetetlenségi Ügynökség, vagyis az ANI is jóvá hagyott. Ez egyértelműen kimondja, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség, mivel a helyi és megyei önkormányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályai egy másik cikkelyben szerepelnek, nem pedig az, amelyre a közigazgatásban terjedő téves információra hivatkoznak, magyarázta. A tárcavezető arra kérte a helyi önkormányzatokat és a helyi hatóságok szakembereit, hogy ellenőrizzék az információkat, mielőtt azt továbbadnák és kérjenek hivatalos állásfoglalást. Saját álláspontját a szaktárca kiküldte a prefektusi hivataloknak, hogy helyesen és egységesen kezeljék a helyzetet. Az év első 7 hónapjában 102 erdészeti bűncselekményre derült fény Hargita megyében. A rendőrök pedig több mint 1500 köbméter faanyagot foglaltak le. A hatóságok szerint ugyanakkor a korábbi évekhez képest csökkent az illegális fakitermelés. Az elkövetők azonban egyre találékonyabb módszerrel próbálják kijátszani a faanyag nyomon követésére szolgáló Sumál 2.0 rendszert. A hatóságok ezért is sürgetik az új Szumál 3.0 rendszer bevezetését. Hargita megyében jelenleg 264.100 hektárnyi terület tartozik az országos erdőalaphoz, ami a megye teljes területének csak nem 40%-a. Idén az év első 7 hónapjában a Hargita megyei rendőrök összesen 184 ellenőrzést végeztek az erdészeti szabályok betartásának ellenőrzése érdekében. Ezek közül 143 a faanyag szállítások jogszerűségére, 25 a faanyag tárolására, feldolgozására és értékesítésére, 11 pedig magában az erdőalapban zajló tevékenységekre irányult. Az ellenőrzéseket többnyire az erdőállomány védelmében illetékes intézményekkel, az erdőőrséggel, a Romszjévá állami erdőgazdasággal, valamint a Hargita megyei erdészeti hivatalokkal közösen végezték. Nyolcvan éves korában elhunyt Dolly Parton, a legendás amerikai country énekes, dalszerző, színésznő. Halálhírét családja jelentette be tegnap a közösségi médiában. A PR képviselői közleményben hangsúlyozták, Dolly Parton egy világhírű ikon, mindig is inspiráció marad. Dolly Parton egészségügyi állapota egy évvel ezelőtt romlott meg. Akkor bejelentette, hogy nem tudja vállalni a Las Vegas-i fellépéseit. Dolly Parton a popkultúra egyik meghatározó alakjává vált. Jellegzetes megjelenése, humora és személyisége feledhetetlenné tették. Leghíresebb dalai között ott van a Jolene, a 9to5. Pályafutása során számos díjat, köztük 7 Grammy-t nyert, de dalszerzőként 2010-ben Oscar-díjra is jelölték, színésznőként pedig 3 Golden Globe és egy Tony-díj jelölésben részesült. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma borús, esős időre számíthatunk. Az esti órákban viharok is kialakulhatnak. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Az Úr mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Zsoltárok könyve 91. részének 14. verse.

0: Jézus így imádkozott: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: A következőkben Krédó hitépítő műsorunk következik, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Márk evangéliuma 5. fejezetének 25-től 34-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Molnár Virág, a magyarországi Mezőkovács házai református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből Eleonor Rice hercegnő című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
10: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Molnár Virág, mezőkovácsházi református lelkész vagyok. Isten igét olvasom úgy, amint írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetében, a 25. verstől kezdődően a 34. versig levő igeszakaszban. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte ugyan, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Amikor hallott Jézusról eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkozott. Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyul a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt. Ki érintette meg a ruháimat? Tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolom körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Jézus pedig ezt mondta neki: Leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodból megszabadulva, légy egészséges. Amen. Kedves testvérek, nem egy olyan élethelyzetem volt már, amiben úgy éreztem, hogy abban a bizonyos dologban, aminek teljes erőbedobással neki feszültem, ahogyan felénk szokták mondani, elvéreztem. Neki futottam egy megoldásra váró helyzetnek egyszer, kétszer, háromszor, és nem sikerült. És nem azért, mert nem lettek volna segítőim, vagy mert nem dolgoztam volna teljes erőbedobással, nem az akarat és a cél hiányzott, hanem egyszerűen az történt, hogy a megoldás nem akkor és úgy volt előkészítve az Úr részéről, ahogyan azt én elképzeltem. Természetesen az úgynevezett sikertelenség mérhetetlenül fájt. A kudarc és az emiatti szégyen érzet elvették az erőt attól, hogy előre tekintsek. Kellett egy kis idő, amíg regenerálódtam, és végre megtanultam a leckét. A siker kulcsa nem a teljes erőbedobásban van, hanem az Úr hittel való érintésében. Ezt tanulta meg a 12 éve vérfolyásos asszony is. Ezért áll talán olyan közel hozzám ez a történet, aki az Úrral való találkozást megelőzően 12 éven keresztül mindent megpróbált, hogy a célját elérje és meggyógyulhasson. Ahogy olvastuk, mindenét orvosokra költötte, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Pedig kétség kívül ő is mindent beleadott, hogy elérje a célját. Végül mi volt a megoldás? Az a bizonyos hittel teri érintés. A tömeg lögdösődése közben egy pillanatnyi fizikális kapcsolat az Úrral, ami kifejezése volt annak a hitnek, ami a szívében ott volt. Így aztán életet formáló, gyógyító erejűvé vált ez az érintés az asszony hite által. Leányom, a hited megtartott téged, mondta Jézus az asszonynak. Megtartatásunk kulcsa, bármi nemű célunk sikere abban van, ha nem magunkat törjük, hanem azzal a Jézussal keressük naponként a közösséget, aki megtöretett értünk. Mert ahogyan ennek az asszonynak, úgy a mi esetünkben is a Jézusban való hitben lesz békességünk, ebben van a mi testi és lelki egészségünk kulcsa is. Amen.

Eleonor Rice hercegnő. Igen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor. Igen nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. A prédikátor könyve első részének második verse. A Széjjel jártam a világban kezdetű evangéliumi ének a legismertebb énekek közé tartozik. A mai napig nem veszített semmit evangéliumi kifejező erejéből. Milliók énekelték, és milliók adták át az életüket az Úr Jézus Krisztusnak. Ez az ének sokak számára hitvallássá lett. Elég hosszú ideig jártak szerte keresve ebben a világban, míg végre Isten fiánál bűnbocsánatra és életük valódi beteljesedésére találtak. Így történt ez ennek a csodálatos éneknek a szerzőjével is. Gondoljuk csak el, hogy ő hercegnő volt, aki az élet napos oldalán járt, akinek a lába előtt hevert a világ, aki gazdag és független volt, akinek nagy szolgasereg állt rendelkezésére, és minden kívánsága teljesülhetett. Társaságokban, fogadásokon és ünnepségeken ő volt a ragyogó középpont. Ez az Eleonor von Rice hercegnő. Mi indította hát arra, hogy ezt az éneket szerezze, amely a legismertebb ébredési énekek közé tartozik? 1835-ben született Gedernben, mint Stolberg Wernigerode hercegnője. Már 6 évesen elveszítette az édesapját. Napsugaras fiatalságot élt át nagyszüleinek kastélyában, Wernigerode-ban. 20 éves korában feleségül ment Heinrich von Rice herceghez, akivel 29 éven át élt boldog házasságban, Jankerdorf kastélyában, Oberlausitzban. Itt született minden gyermeke is, ő volt a kastély úrnője, aki mindent meghatározott. De egyre inkább érezte élete értelmetlenségét és ürességét. Már gyermekkorától kezdve kereső volt, és már 8 évesen megírta első kis költeményeit. Beteljesedett élet után vágyakozott, Isten után vágyakozott. Mindkettőt megtalálta a bűnösök üdvözítőjének, Jézus Krisztusnak a személyében és művében, aki ő érte is meghalt a Golgota keresztjén, és neki is új és értelemmel teljes életet ajándékozott. A bölcs Salamon király szavai a Prédikátor könyvéből szintén ebbe az irányba mutattak utat a számára. Igen nagy hiába valóság, mondja a Prédikátor. Igen nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. A hiába való itt mulandót jelent. Mennyire megragadta őt ennek a bölcs és végtelenül gazdag királynak a megrázó bizonyságtétele, és felismerte benne abban saját üres életét és értelmetlen létét. Szíve örök megváltásért és beteljesedésért kiáltott. Végre Isten fiában megtalálta az örök életet és a teljes örömet az időre és az örökké valóságra. Amikor 1857 karácsonyán megkapta a szomorú hírt, hogy barátnője, a keresztjén írónő, Marie von Nathusius hirtelen, 40 éves korában meghalt, e megrázó élmény hatására megírta a legismertebb újévi és évbúcsúztató éneket. Az év csöndben véget ér, ezért légy te is csöndben szívem. Ennek az éneknek a 6 versszakában klasszikus módon juttatja kifejezésre a kérdést és a feleletet, a miért van szenvedés az életben témájára. Miért van annyi szenvedés és oly rövid boldogság? És amikor oly nagyon szeretnek, miért jön mégis az elválás? Olyan sok a megtört szem, olyan sok száj, mely néma már, s az imént még kedvesen beszélt, de szegény szív, miért van ez hát? Azért, hogy el ne felejtsük, mit oly szívesen feledünk, hogy ez a szegény földgolyó nem a hazánk minékünk. Az Úr nekünk mindannyiunknak, akik ő benne megkeresztelkedtünk, Sion aranycsarnokaiban polgárjogot váltott nekünk. Ebből a háttérből megértjük azokat az indítékokat is, amelyekből kiindulva a hercegnő énekeit költötte. Minden ragyogás mellett, amely körülvette őt és a többi nemes uraságot, felismerte, hogy élete mennyire semmi és mulandó. Amikor a férje meghalt, ő is még csak 49 éves volt, és 1903-ban bekövetkezett haláláig még 19 éven át özvegyen élt. Sem nemesi helyzetének csillogása, sem e világ gazdagsága és gyönyörei nem adtak neki igazi boldogságot és belső, szívbéli békességet. A világ azonban elmúlik, és annak kívánsága is, mondja az öreg János apostol.
Von Reuss hercegnő kellőképpen megismerte és megvetette bűnös világmulandó vágyait. Körülötte a nemes uraságok nagy vigalmakban, ivászatokban, házasságtörésben és paráznaságban éltek. Istennek hála, hogy ő megmenekült ettől a bűnös és értelmetlen élettől. Taszította ez a bűnben és mulandóságban, világiasságban és evilágiságban folytatott élet. Soha többé nem akart ehhez visszatérni. Ez a hercegnő az énekeiben meghagyta nekünk szellemi hagyatékát. Engedjük, hogy intsen bennünket, és maradjunk meg szilárdan és hűségesen, ami üdvözítünk, a Jézus Krisztus mellett, amíg ő eljön. Ahogy erről a korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetében is olvashatunk. Széllyel jártam a világban, s nagynak, szépnek láttam azt. Ó, de engem minden vágyam tőle mégis elszakaszt. Láttam embert, ó, de hányat. Élni évet év után, mind, hogy fut, hogy jön megy fárad, élte a munka gond csupán. Boldogságot, tisztességet, láttam mennyi szívkeres. Ó, de mind a bűnbe téved, mind oly árva, oly üres. Van boldogság félretéve számodra, te árva szív. Várjád az égi béke, van, aki nyugalomra hív. Ó, van béke, tiszta, áldott, melyben lelked megpihen. Ott a Golgotán találod, Jézus drága vérében.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből Eleanor Rice hercegnő című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban, augusztus 26-án. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig felcsendül a napáhítata. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalunkon. Elérhetnek továbbá a 0264-44-1968-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt Kolozsváron. A pontos idő 7:30. Rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nordic botrány. Újabb feljelentések és eurómilliós károk. Cseke Attila szerint téves információ terjed a tanácsosok összeférhetetlenségéről. Egyre hatékonyabban játsszák ki az erdőfelügyeleti rendszert, változtatást sürgetnek. Elhunyt a legendás country énekes Dolly Parton. Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron borús, esős időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség tegnapi közleményében emlékeztetett arra, hogy több feltételezett bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást. A közvélemény által csak Nordic botrányként ismert ingatlanfejlesztési ügylet miatt. Egyebek mellett bűnszervezet létrehozása folytatólagos elkövetett különösen súlyos következményekkel járó sikkasztás, pénzmosás, adócsalás, különösen súlyos következményekkel járó csalás miatt vizsgálódnak. A nyomozás pedig augusztus 18-án kiterjesztették, mert újabb 190 kárvallót tett 50 új büntető feljelentést. Az okozott kárt további 42 millió lejjel, 14 millió euróval és 17 ezer dollárral nőtt, derült ki a DIKOT tegnapi közleményéből. Cseke Attila szerint nincs összeférhetetlenség a helyi vagy megyei tanácsosi tisztség és a közigazgatásban dolgozó szerződéses munkaviszony között. Meglátása szerint téves információ terjed el ezzel kapcsolatban. Az ügyvivő fejlesztési miniszter erről az Antenna 3-nak nyilatkozott tegnap. Elmondta a megkeresésének nyomán, az általa vezetett tárca kidolgozott egy szakmai anyagot, amit az Országos Feltehetetlenségi Ügynökség, vagyis az ANI is jóvá hagyott. Ez egyértelműen kimondja, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség, mivel a helyi és megyei önkormányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályai egy másik cikkelyben szerepelnek, nem pedig az, amelyre a közigazgatásban terjedő téves információra hivatkoznak, magyarázta. Az év első 7 hónapjában 102 erdészeti bűncselekményre derült fény Hargita megyében. A rendőrök pedig több mint 1500 köbméter faanyagot foglaltak le. A hatóságok szerint ugyanakkor a korábbi évekhez képest csökkent az illegális fakitermelés. Az elkövetők azonban egyre találékonyabb módszerrel próbálják kijátszani a faanyag nyomon követésére szolgáló Sumál 2.0 rendszert. A hatóságok ezért is sürgetik az új Szumál 3.0 rendszer bevezetését. Hargita megyében jelenleg 264.100 hektárnyi terület tartozik az országos erdőalaphoz, ami a megye teljes területének csak nem 40%-a. Idén az év első 7 hónapjában a Hargita megyei rendőrök összesen 184 ellenőrzést végeztek az erdészeti szabályok betartásának ellenőrzése érdekében. Nyolcvan éves korában elhunyt Dolly Parton, a legendás amerikai country énekes, dalszerző, színésznő. Halálhírét családja jelentette be tegnap a közösségi médiában. A PR képviselői közleményben hangsúlyozták, Dolly Parton egy világhírű ikon, mindig is inspiráció marad. Dolly Parton egészségügyi állapota egy évvel ezelőtt romlott meg. Akkor bejelentette, hogy nem tudja vállalni a Las Vegas-i fellépéseit. Az előrejelzések szerint ma borús, esős időre számíthatunk. Az esti órákban viharok is kialakulhatnak. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott. Pénteken a belül minden összefügg. Női egészség egyszerűen című beszélgetésen dr. Virág Tímea Helga plasztikai sebész rezidens kérdezte dr. Örvösi Ildikó szülésznőgyógyászt, dr. Varró Bodoci Enikő endokrinológust és dr. Zalányi Péntek Tímea nefrológust. A beszélgetés során egy egészséges nő életciklusát járták körbe, az első menstruációtól a menopauza megjelenéséig. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikőt kérdezte riporterünk Pilbát Kincső.
3: Tárt kapukkal várta az érdeklődőket a Refo udvar a kolozsvári Magyar Napokon. Programkínálatukban a női egészség kérdéskörét is tárgyalták. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikővel beszélgettünk, aki az egészséges nő életciklusait egy endokrinológus szemszögéből mutatta be. Elhangzott az első kérdés az előadás során, hogy milyen egy egészséges fiatal nő.
4: Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
3: És mire figyeljen egy nő, hogy egészséges legyen az életében, vagy mire figyeljen mondjuk ilyen kivizsgálások terén, hova menjen el?
4: Nem csak nőnek, egy bármilyen személynek fontos az, hogy egészség megőrzése érdekében figyeljen oda a testére is, és a testre odafigyelni úgy lehet, hogy figyelünk az életmódunkra, figyelünk arra, hogy mit eszünk, mennyit eszünk, mikor eszünk, mivel eszünk, és figyelünk arra, hogy mennyit mozgunk, és figyelünk arra, hogy mennyit alszunk, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk. És amikor valami olyan tünetet észlelünk, ami valamiért nem tartozik bele a normálisba, valami úgy tűnik, hogy ez mégsem így kéne működjön, akkor azt kivizsgáltatjuk.
3: Az előadásban átterelődött ugye a szó az idősebb, tehát a kor előre haladtával, hogy mire figyeljen olyankor egy nő, esetleg ha betegségek jelennek meg, vagy ha gyermekvállalásra készül.
4: Egy fiatal nő esetében, aki gyerekvállalásra készül, fontos, szerintem, mint endokrinológus, fontos a pajzsmirigy funkció is. Persze előtte nagyon fontos, hogy a menstruációs ciklus az rendszeres legyen, és hogy ebben a nagy változásokat mindig kivizsgáljuk, de ami endokrinológusként még emellett fontos és érdekel, az a pajzsmirigy funkció. És a szakirodalom nem javasolja minden nőnek és mindenkinek az általános világszintű szűrését pajzsmirigy zavarokra, viszont hogyha vannak bármilyen erre utaló tünetek, vagy van a családban autoimmun betegség, vagy esetleg ennek a nőnek, aki gyerekvállalásra készül, van már egy ismert autoimmun betegsége, akkor mindenképp gyerekvállalás előtt javasolt egy pajzsmirigy hormonvizsgálat, mert az első trimeszterben, amikor sokszor még nem is tudja a nő, hogy gyereket vár, akkor a legfontosabb az, hogy megfelelő pajzsmirigy hormon legyen a vérben, mert a magzat, az embrió, az csak ebből a pajzsmirigy hormonból tud épülni. Neki a saját pajzsmirigye az olyan 13 hetes korára fejlődik ki, és addig viszont az idegrendszer fejlődéséhez nagyon nagy szüksége van a pajzsmirigy hormonokra. És hogyha ez a pajzsmirigy hormon mennyiség megfelelő a vérben, akkor egészségesen fog fejlődni a pajzsmirigy hormon szempontjából a baba, és az idegrendszeri fejlődésnek sokkal nagyobb esélye van arra, hogy minden normálisan menjen.
3: És azért a másik oldala a fogamzásgátlás, ilyenkor mire figyeljen egy nő?
4: Elmondta ezt Örvösi Ildikó nőgyógyász kollega is, és annyira egyénre szabott a fogamzásgátlás kérdése, hogy igazából nem szeretnék általános tanácsokat adni ebben, mert nagyon fontos az, hogy milyen társbetegségek vannak, milyen hajlamosító tényezők esetleg családban, milyen előzmény, kórelőzmény van, úgyhogy nagyon fontos az, hogy a fogamzásgátlás az megfelelő legyen. A 100% és a 0% az olyan két véglet, ami nem létezik az orvostudományban, tehát fontos tudni arról, hogy melyiknek mennyire közelíti meg a 100%-ot a hatékonysága. Úgyhogy ezek mind olyan kérdések, amire fontos, hogy egy megfelelő konzultáció keretében sort kerítsenek és megbeszéljék. Ezt nem javasolnám így nagy általánosságban mindenkinek egyik módszert sem.
3: És szülés után mi történik az anya szervezetében?
4: Szülés után van egy hatalmas nagy hormonális változás, mert amikor a placenta méhlepény szülés után eltávozik, akkor egy nagyon nagy hormon termelő szerv igazából eltűnik a szervezetből. Tehát az ösztrogén és progeszteron szint, ami eddig az egekben volt, hirtelen lezuhan, és ez egy hatalmas változást indít be úgy a testben, mint a test és a lélek reakciójában erre a nagy változásra, úgyhogy a szülés utáni baby blues nevű állapot az elég gyakori, és az ezzel majd magyarázható, és ez átmehet egy szülés utáni depresszióba, amire nagyon fontos odafigyelni, mert a szülés utáni depressziót azt nagyon sokszor nem diagnosztizálják, és attól, ezt ahogy elmondta a nőgyógyász kolléganő, attól, hogy az ember és az anya nagyon szereti a gyerekét, még lehet, hogy neki vannak nehéz és rossz gondolatai, vannak olyan fájdalmai, amiken nem tud túllépni, és ez nem egy kudarc, nem egy anyaságbeli elégtelenség, tehát nem arról van szó, hogy valaki valamit rosszul csinál, hanem ez egy fiziológiai reakció bizonyos változásokra, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Amit én endokrinológusként még szeretek szülés után figyelni, az a pajzsmirigy működés, mert a pajzsmirigy az egy olyan szerv, ami nagyon kitett autoimmun folyamatoknak, és a szülés után, amikor a terhességbeli immunszupresszált állapot megszűnik, akkor gyakran fellángolhatnak bizonyos autoimmun betegségek, és ezért fontos odafigyelni a szülés utáni pajzsmirigy gyulladásra. Hogyha vannak olyan tünetek, amik erre utalhatnak, akkor érdemes ezt kivizsgálni, és ilyen tünetek alatt értek ilyet, hogy palpitáció, vagyis szívdobogás érzés, nagyon fokozott izzadás, inszomnia, tehát amikor még ideje lenne a kismamának, friss anyukának aludni még akkor sem tud, remegés, félelem, akár ilyen gondolatrohamok, tehát nem állnak le a gondolatok, ilyen tünetek esetén fogyás esetén fontos oda figyelni és esetleg egy pajzsmirigy irányba is kivizsgálni.
3: A következő lépés a menopauza beállta volt, erről a folyamatról ilyenkor mire figyeljünk?
4: A menopauza az nem egy pont az életben. Ezt nagyon nehéz meghatározni, mert igazából a menopauza diagnózist azt nem is állíthatjuk fel csak egy évvel azután, hogy megvan, mert akkor állítjuk fel a menopauza diagnózist, mikor legalább 12 hónapig nem volt menstruáció. De ez a folyamat nem egy kapcsoló, és eddig volt, és innen nincs, hanem ez egy hosszú évek alatt bekövetkező folyamat, ahogy a petefészek működése egyre gyengül, egyre öregszik a hormontermelő része a petefészeknek, és a petesejt érés is egyre inkább elmarad, egyszer csak kimaradnak az ovulációk, és utána pedig megjelenhetnek a hőhullámok is, de amikor kimaradozik egy-egy ovuláció, akkor változik a ciklusnak a hossza, a mennyisége, a minősége, úgyhogy ezek az első tünetek, és ez 40-50 éves kor között jelentkezik normális esetben. Ez eltarthat hosszú évekig, amíg tényleg eljut a menopauzába, amiről mindenki tud, és amiről mindenki beszél, és amire a legnagyobb hangsúlyt fekteti a szakirodalom is, az a hőhullámok, és a hőhullámok kezelésében is vannak nagyon jó lehetőségek, és nem muszáj attól, hogy nők vagyunk, nem kötelező mindenkinek szenvedni, úgyhogy erre oda lehet figyelni, hogy erre lehet kezelést kérni, és a mostani kezelések azok sokkal biztonságosabbak, mint voltak mondjuk ezelőtt 20 évvel, úgyhogy érdemes ebben is szakorvosi segítséget kérni. A menopauza beálltával nem csak a tetefészek hormonok esnek le, és jelentkeznek ezek a specifikus tünetek, amik közül említettem a hőhullámokat, de ott van még a hüvelyszárasság, az alvászavar, és ilyen-olyan egyéb nem specifikus tünetek, hanem ez a menopauza állapot, és az, hogy a női nemi hormonok mennyisége leesik, ez a csontokra is nagyon nagy befolyással van. Úgyhogy a menopauzában szoktuk vizsgálni, és endokrinológusként külön szívügyen vizsgálni a csontritkulást. És erre oda kell figyelni, mert amikor egy nő reprodukciós korban van, és megfelelő mennyiségű ösztrogén van a testében, akkor a csontok azok állandó épülés és bomlás folyamat során egy egyensúly állapotban vannak, de amikor leesik az ösztrogén szint, akkor ez az egyensúly nagyon megborul a lebomlás irányába. És amikor a csont elkezd jobban lebomlani, akkor megváltozik az egész architektúrája, és kitett mindenféle kisebb behatásra bekövetkező töréseknek. A csontritkulás az nem fáj, tehát hogyha valakinek csípőfájdalma van, vagy ilyen hátfájása, az valószínűleg nem csontritkulásra utal. A csontritkulás az csak akkor okoz tünetet, amikor bekövetkezik egy csonttörés, ami bekövetkezhet spontánul, hogy egyszerűen áll a páciens és összeroppan a csigolya, vagy bekövetkezhet egy kisebb erőkifejtésre, megmozdítja a kanapét, hogy a karácsonyi nagy takarításra kitakarítson, vagy egy egyszerű kisebb esésre akár szomnyak törése is lehet

0: Elhízik az pajzsmirigybeteg. Sajnos vagy szerencsére nem tudom meg eldönteni, de leggyakrabban az elhízás hátterében nem pajzsmirigybetegség áll. Igen, a pajzsmirigy alulműködés vezethet testsúlygyarapodáshoz, de általában amit ráfoghatunk a pajzsmirigyre, az egy olyan 4-5 kg-os testsúlynövekedés, amikor súlyos alulműködésről van szó. Ami e fölött van, az általában nem magyarázható meg csak pajzsmirigybetegséggel. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig, amit szintén napi szinten próbálok lebontani, az az, hogy stressz helyzetben nyaki szorító érzés az nem függ össze a pajzsmiriggyel. Amikor a nyaki szorító érzést pajzsmirigy okozza, akkor egy nagyon súlyosan megnagyobbodott pajzsmirigyről beszélünk, és az nem csak stressz helyzetben okoz tüneteket, hanem mindig, és nyelési zavarokkal, súlyos esetben még légzési zavarokkal is járhat, és általában ez egy látványos göbös golyva, nem feltétlenül olyan, amit az ember külső tünetek nélkül el tudna vinni. Úgyhogy az, ami nyaki szorító érzés, az általában egy idegi alapon, egy idegi reakció, egy külső stresszre, és ez nem magyarázható leggyakrabban pajzsmirigy betegséggel.
1: A következő percekben a napáhítata csendül fel.

A mai áhítatunk címe: A bátorítók bátorítása. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek ti is. Pál első levele a Tesszalóniakhoz, 5. fejezetének 11. verse.

Mire odaértem a templomba, Joyce már ott volt. Lefőzte a kávét a vasárnapi iskolásoknak, és kitakarította a termet is. Épp a bejáratnál köszöntötte az érkezőket egy kedves mosollyal. Észrevettem, hogy különösen figyelmet fordít az idősekre. Megölelt egy kerekesszékes és egy járókeretes hölgyet. Amikor az istentisztelet megkezdődött, becsúszott az előttem lévő padba, majd hátrafordult és köszöntött egy öleléssel és mosollyal. Az istentisztelet után megkérdeztem, hogy van. Hezitált egy kicsit, majd azt mondta, jól. Erősködtem egy kicsit. Na de hogy vagy igazán? Joyce elkomorodott, és bevallotta, hogy nehéz időszakon megy keresztül. Egyedül érezte magát. Megkérdőjelezte, hogy valóban helye van-e itt, a gyülekezetben. Nagyon megleptek a szavai. Mindig olyan vidámnak tűnt, nem tudtam, hogy szenved. Megígértem, hogy imádkozom érte, és csendben megfogadtam, hogy figyelni fogok rá. Mindannyian szeretjük a támogató embereket körülöttünk, és élvezzük a szeretetet, amit kapunk tőlük. De belegondoltunk abba, hogy nekik is szükségük van törődésre. Nem csak a látogatókhoz és a magányosokhoz léphetünk oda, hanem azokhoz is, akik másokra odafigyelnek. Talán szükségük lenne meghallgató és megértő szívre.

Imádkozzunk. Urunk, hálásan emlékezünk azokra, akik bátorítanak minket. Segíts, hogy mi is bátorítani tudjuk őket. Ámen.

Kinek a bátorítására hív ma Isten? Teszi fel a kérdést áhítatunk szerzője, Susan Togerson Mess, Amerikában élő testvérünk. Ma imádkozzunk valakiért,

0: valamit.
1: Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adása legközelebb 12 órakor várja Önöket Szabó Anita kollégám a Déli Magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ru honlapunkon keresztül. A nap gondolatával búcsúzom Önöktől, amely kalkuttai Szent Teréz, vagyis közismert nevén Teréz anyától származik, aki 1910-ben ugyanezen a napon született, azaz augusztus 23-án, és így szól. A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és a reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Az EB megvizsgálja majd a fedhetetlenségi törvényt a kifizetési kérelemkor. Az USZERE az összeférhetetlenségi helyzetben lévő helyi és megyei tanácsosok adatainak közzétételét kéri. Dragos Pöszláru válaszolt a minimálbér miatti tüntetőknek. 40 új elektromos busz erősíti a kolozsvári tömegközlekedést. Az előrejelzések szerint ma borús, esős időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az új fedhetetlenségi törvényt az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó 6. egyben utolsó kifizetési kérelem keretében értékeli az Európai Bizottság. Közölte az uniós végrehajtó testület tegnap az Agile Press hírügynökség megkeresésére. Az EB szóvivője emlékeztetett arra, hogy Románia utolsó kifizetési kérelmének benyújtása még hátra van. Hangsúlyozták, a bizottság szakértői egyeztetnek Bukaresttel annak érdekében, hogy Románia a 2026. augusztus 31-i határidőig végrehajtsa a helyreállítási tervben vállalt intézkedéseket. A szóvivő közölte, hogy a testület egyelőre nem kíván további részletekkel szolgálni. Az Európai Parlament néppárti és liberális Renew Europe frakció korábban arra kérte Ursula von der Leyen EB elnököt, egyértelműen jelezze a román hatóságoknak, hogy a helyreállítási források kifizetésének feltétele a reformok végrehajtása a jogállamiság elveinek, az uniós jognak, az emberi jogi normáknak és a Velencei Bizottság ajánlásainak maradéktalan tiszteletben tartásával. A Mentsétek meg Romániát szövetség felszólította az Országos Fedhetetlenségi Ügynökséget, vagyis az ANIT, hogy haladéktalanul tegye közé azoknak a helyi és megyei önkormányzati képviselőknek a névsorát és párthovatartozását, akik választott tisztségük mellett valamely közintézménnyel is munkaviszonyban állnak. A párt tegnapi közleményében hangsúlyozta, hogy augusztus 9-én hatályba lépett új előírások megtiltják, hogy a helyi és megyei tanácsosok egyidejűleg polgármesteri hivatalok, megyei önkormányzatok, minisztériumok, ügynökségek, közszolgálatok vagy más közigazgatási intézmények alkalmazottai legyenek. Az USZERE álláspontja szerint emiatt jelenleg több ezer választott tisztségviselő kerülhet összeférhetetlenségi helyzetbe, ami közigazgatási vagy fegyelmi szankciókat vonhat maga után. A párt szerint vita alakult ki arról, hogy milyen jogkövetkezménnyel járhat az összeférhetetlenség. Az ANI tegnap ismertetett értelmezés alapján ilyen esetben nem a választott mandátumot kell megszüntetni, hanem az érintett munkaviszonya tekintetében indokolt fegyelmi intézkedést alkalmazni. Az USZERE ezt az álláspontot aggályosnak tartja. Egyelőre nem született döntés a minimálbér összegéről, mert az annak megállapítását megalapozó jelentés csak október 20-áig készül el, közölte Dragos Pöszláru, ügyvivő munkaügyi miniszter tegnap, a minisztérium előtt tüntető szakszervezetek egyik követelésére reagálva. Tegnap 11 és 13 óra között több szakszervezeti szövetség tüntetett a munkaügyi minisztérium épülete előtt. A résztvevők a minimálbér 2027. január 1-jei emelését és az ágazati, valamint az országos kollektív tárgyalások felgyorsítását követelték. Az Agile Press beszámolója szerint az ügyvivő tárcavezető rámutatott. A minimálbér összegét megalapozó jelentés az Országos Statisztikai Intézet és a Prognózis Bizottság adataira épül majd. Ennek alapján mérik fel a tervezett intézkedés költségvetési hatását. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan mérföldkő vagy adat, amely lehetővé tenni a döntéshozatalt, fogalmazott Dragos Pöszláru. Hozzátette, hogy a minimálbér összegéről csak teljes jogkörű kormány határozhat. Az ügyvivő kabinet legfeljebb a társadalmi párbeszéd folytatását biztosítja. Az ágazati és országos kollektív szerződésekkel kapcsolatban a miniszter közölte. Románia tiszteletben tartja a szociális jogok európai pillérébe foglalt elveket. Elmondta azt is, országos szinten a munkáltatói oldal képviseleti feltételei nem adottak, ezért ilyen megállapodás jelenleg nem köthető. Ágazati kollektív szerződések egyes ágazatokban már léteznek, további megállapodások megkötéséről pedig egyeztetnek az érdekképviseletekkel, tette hozzá. 40 darab új, alacsony padlós és akadálymentesített elektromos csuklós busz kezdte meg szolgálatát Kolozsváron. A zöld beruházás értéke 34 millió euró, a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint. Ez a lépés nem csupán a közlekedés korszerűsítésére szól. Egy zöldebb, nyugodtabb és élhetőbb várost építünk magunknak és gyermekeinknek. Írta Kolozsvár alpolgármestere Ola Emese a Facebookon a buszok átadása után. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 34 millió euró értékű beruházás által a legmodernebb felszereltségű csuklós elektromos autóbuszok álltak forgalomba Kolozsváron tegnap. Ezek közül 18 darab 18 méteres csuklós elektromos buszt az országos helyreállítási alapból vásárolták meg, és ennek teljes értéke áfával együtt 15 millió 285.204 euró. További 22 darab 18 méteres csuklós elektromos buszt egy másik projekt keretében szereztek be. Ennek áfával együtt számított teljes értéke 18 millió 681.916 euró, amelyet a 2021-2027-es Észak-nyugati regionális program finanszírozott. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma borús, esős időre számíthatunk. Az esti órákban viharok is kialakulhatnak. Ne felejtsék otthon az esernyőjüket. A legmagasabb érték a mai nap folyamán 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agia Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Zsoltárok könyve 91. részének 14. verse.

0: Jézus így imádkozott: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Alfa Generáció.
1: Egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, amikor a Kölcsey Nyári Pedagógus Akadémián adhattam elő az egyetemen, és az én prezentációmnak a fókuszában valóban itt a nemzedékek, nemzedéki sajátosságok álltak. Egész egyszerűen azért fontos erről beszélgetni pedagógusok körében, hiszen rendkívül összetett az a szegmens, az a diák csoport, akikkel foglalkoznak most a napjaink pedagógusai az iskolában.
0: A választási rend működése.
2: A református egyházban a tisztségviselők megbízatása 6 évre szól, és hát azért van szükség tisztújításra, mert a 2021-ben hivatalba lépett egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselők megbízatása 2026 év végén le fog járni, és emiatt 2026 második felében a tisztújítást el kell végezni, hogy 2027. január 1-én már az új tisztségviselők hivatalba léphessenek.
0: 17. alkalommal startol a kolozsvári Magyar Napok.
3: Hát a program az mindig alapvetően két nagy blokkból áll, a mi szempontunkból, a központi szervező stáb szempontjából. Egyrészt az általunk szervezett programok, ide tartoznak a nagy kiállítások, általában a Bánfi Palotában, a Művészeti Múzeumban szervezett kiállítások, a főtéri Bánfi Palotában szervezett koncertek, a Farkas utcai programok, a vásár, és sorolhatnám tovább. Tehát ezek a Donaton futó verseny, a főzőverseny, ezeket szervezi a Kincses Kolozsvár Egyesület és a Kolozsvár Magyar Napok Egyesület.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Bátalja, milyen kihívások elé állítja a pedagógusokat az Alfa Generáció, és hogyan változik az iskola szerepe egy olyan világban, ahol a digitális technológiák a gyermekek mindennapjainak természetes részévé váltak? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ Konstantinovics Milán, az MCC szakmai és oktatási igazgatója a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség Kölcsey Nyári Akadémiáján. Előadásában az Alfa Generáció sajátosságairól, az oktatás előtt álló új kihívásokról és az iskola jövőjéről beszélt.
4: A napokban Kárpátalján jártál, és előadást tartottál az Alfa Generációnak a működéséről, kapcsolódásáról a többi generációhoz a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Konferencián. Mit kell tudni ennek a témának a hátteréről? Miért is jó, hogyha ezeket a generációkat jól látják a pedagógusok, és persze a szülők is, mert azért mindenképpen nekik is szól ez a téma.
1: Igen, egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, amikor a Kölcsey Nyári Pedagógus Akadémián adhattam elő az egyetemen, és az én prezentációmnak a fókuszában valóban itt a nemzedékek, nemzedéki sajátosságok álltak. Egész egyszerűen azért fontos erről beszélgetni pedagógusok körében, hiszen rendkívül összetett az a szegmens, az a diák csoport, akikkel foglalkoznak most a napjaink pedagógusai az iskolában, így egészen a legkisebb ebbektől, ugye az Alfa generációtól, már a kicsit nagyobbak, ugye az Y generációig terjed azoknak a sora, akikkel találkozunk az iskolapadban, és a legkisebbek, itt az alfák egy olyan izgalmas világot jelentenek, akiket hát meg kell ismernünk ahhoz, hogy meg tudjunk érteni őket. Ők azok, akik 2010 után születtek, és most kerülnek a gimnáziumba, a középiskola padját most kezdik koptatni.
5: Melyek azok a legnagyobb kihívások, amik tanár és diák, valamint szülő és gyermek között így generációk miatt mindenképpen felmerülnek?
1: Az egyik legnagyobb feszültséggóc az a digitális térből fakad. Talán nem mondok azzal újat, hogy mennyire átforgatta, átformálta a világunkat a digitális eszközöknek, az internetnek, és most már a mesterséges intelligenciának a megjelenése, és óriási veszélyeket hordoz az magában, hogyha a diákoknak az elsődleges szocializációja, ami adott esetben ugye a családban zajlik, ami hagyományos írás és olvasás elsajátítást jelent, az vegyül a digitális szocializációval, és túl hamar, túl korán kezdenek el okos eszközökkel foglalkozni, és ezen keresztül ugye a közösségi média felületekhez, vagy az internet egyéb bugyraihoz kapcsolódni, és ez olyan zavarodás, zavarokat okozhat, amelyeknek a kiküszöbölése bizony komoly problémát jelent a későbbiekben a pedagógusok számára. Ilyen lehet az, amikor összeakadnak a különböző nyelvhasználati szinterek, és erre hoztam az előadásomban pont egy példát, hogy találkoztam olyannal a fiatalok között, hogy a különböző dolgozatokban, esszékben különböző smiley-kat, hangulatjeleket írnak, minthogyha nem éreznék elég erősnek a nyelvnek a kifejező készségét, és ezt még az internetből, a chat nyelvből hozott különböző ilyen kis emotikonokkal próbálják árnyalni. De hát egy ilyen kérdéskör lehet az is, ami előkerült ezen a konferencián, és ugye a későbbi beszélgetések is megerősítették, hogy ez valóban egy kurrens probléma, hogy nagyon gyakran nincsen a pedagógusnak, meg a szülőknek rálátása arra, hogy mi zajlik az online térben, hogy milyen közösségekhez csatlakozik, milyen csoportnyomás éri a gyermekét, a diákját, milyen influencereket követ, milyen trendekre ül fel, milyen esetleges önkárosító kihívásokat követ.
4: Igen, azért teljesen más, amikor a gyermekünk a nagyitól, nem tudom, kis kert kapálás vagy gyomlálás közben, vagy tyúkoketetése közben kapja az információkat a múltból, az életről, az életértékeket, az életbölcsességeket, mint hogyha ugyanezt az időt töltve digitális benszülöttként egy influencernek a gondolatait issza magába pont ilyen elkesedéssel mami helyett. Mármint, hogy azért ez nem mindegy kérdés.
1: Abszolút nem mindegy, mert ez ugye szemléletformálás, értékválasztás szempontjából azért meghatározó ebben a korosztályban, és készültek arra vonatkozó felmérések, hogy milyen arányban fogadják el a fiatalok az influencereknek a véleményét, mennyire követik őket, és egy néhány évvel ezelőtti statisztikát tudok idézni, amit az MCC Ifjúság Kutató Intézete készített, és abban az jött ki, hogy a fiataloknak a 15%-a számára pont az influencerek véleménye, mint a szülőknek az álláspontja, véleménye. És nyilván azért ez egy elég jelentős szám, mert ugye itt most a fontosabbat néztük, de hogyha tágítjuk, hogy mennyire meghatározó, vagy mennyiben veszik figyelembe a döntéseknél, akkor ez egy még nagyobb arányt jelent. És azért tudjuk azt, hogy az interneten nem minden influencer követ olyan elveket, vagy mozog olyan tudományos alapon, ami megnyugtató lehet a diákok, gyermekek számára, hogyha követőként választják őket.
5: Igen, pont ez jut eszembe, hogy vajon az influencerek önmaguk tudatában vannak-e annak, hogy mekkora felelősség van az ő vállaikon?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez meg oda vezet, hogy alapvetően van-e valamiféle reflexió, van-e valamilyen önreflexió ebben a közegben, és én azt hiszem, hogy sajnos nagyon sok esetben nincs, és ezt mutatják a kicsit idősebb generáció, tehát hogyha lépünk egyet vissza a Z-kről, még nem beszéltünk, ugye a Z-generáció esetében, nagyon népszerű online kócsok, mentorok, életvezetési tanácsadók, ilyen életmód guruk, akik nagyon gyakran önjelölt szakemberként, idézőjeles szakemberként folytatnak tevékenységet, és mondjuk nincs mögöttük valós tudományos talapzat, nem arra építik a munkásságukat, hanem inkább megfigyelésekre, trendekre, tényleg hasraütésszerű ilyen kinyilvánításokra, és a legnagyobb probléma az, hogy főleg a most iskolapadba kerülő alfa generáció nem tanulja meg ideje korán szűrni ezeket a tartalmakat, nem alakul ki az a kritikai érzék, amivel mondjuk szét tudná szálazni, hogy mi az, ami csak mondjuk egy önjelölt életmódgurunak a mondása, és mi az, ami mondjuk egy valós pszichológusnak, egy valós szakembernek a tanácsa. És amikor ezek összemosódnak, főleg mondjuk életvezetési, vagy akár egészségügyi kérdésekben, azoknak azért elég jelentős hatása meg árnyéka lehet a fiatalok életére.
5: Mi okozza azt, hogy az influencerek, vagy önmagában az interneten tapasztalt dolgok, vagy vetített dolgok, azok nagyobb hatással vannak erre a generációra? Önmagában az, hogy digitálisan történik a kommunikáció, vagy az ő stílusok, vagy melyik azok a pontok, ami miatt, hát mégiscsak ők az elfogadottabbak, mondjuk akár néha a szülőhöz, vagy a pedagógushoz képest?
1: Hú, egy nagyon jó kulcsgondolatot kiemeltél, hogy a stílus, igen, tehát, hogy annyira közvetlen, annyira laza, annyira könnyen befogadható, ugye az a kommunikációs stílus, az a nyelvhasználat, amit ezek az influencerek meg oldalak használnak, ami leképezi a hétköznapi kommunikációt, a kortársakhoz való kapcsolódást, ezért könnyen befogadható, és innentől kezdve hitelessé válhat a fiatalok számára. És a másik, amit ne felejtsünk kell, hogy ezek a tartalmak azért nagyon komolyan kikísérletezett, ilyen tapasztalás alapján örökített audiovizuális összhatást, inger összhatást jelentenek, ami nagyon könnyen odaláncolja a fiatal generációt a képernyő elé. Gondoljunk a TikTokos vagy Instagramos tartalmakra, azok olyan ingereket aktiválnak, úgy emelik meg a dopamin szintet, hogy észrevétlenül is odaláncolják a fiatalokat a monitorok elé, vagy az okos eszközök elé, és ennek aztán lesznek olyan következményei, amiről szintén tettem említést az előadásom során, hogy sokkal lassabbnak, unalmasabbnak, monotonabbnak fogják találni a hagyományos kötelező olvasmányokat, illetve a hagyományos oktatásnak a dinamikáját. És ez bizony egy komoly iskolai kihívás, nem csak a jövőben, hanem már most napjainkban is.
5: Mi lehet a megoldás? Tehát ha jól értem, akkor a szülők és a tanárok most lehetséges, hogy nagyon leegyszerűsítve vagy nagyon sarkítva unalmasak az interneten tapasztalt impulzusokhoz képest, de hát mégiscsak valahol az értékeket, a tudást ők, te értem ez alatt a szülők és a tanárok adják át. Tehát nekik kell változni, vagy az alfa generációnak kellene nyitottabb füllel rendelkezni, vagy a kettő között hol találunk majd összekötő kapcsot?
1: Hát igen, szoktam én is ezt mondani, hogy alapvetően nem lehet túl licitálni a influencereket, meg ezt az impulzus rengeteget, tehát hogy nem lehet azt elvárni, hogy a pedagógus a katedrán brékeljen, miközben a fején zsonglőrködik, és közben valamit reppel, és akkor hát, ha elérjük azt az inger küszöböt, fordulatszámot, amit kapnak a közösségi felületekről, de nem, én sokkal inkább azt gondolom, hogy máshonnan érdemes ezt megfogni, mert mi az, amit egy tanár tud, és nem tud ugye a kortárs média, a közösségi platform. Például azt, hogy a tanár a továbbra is a személyiségével dolgozik, és hogyha kellően lenyűgöző, kellően karizmatikus, magával ragadó, életszerű példákat hoz, akkor azért nagyon könnyű hozzá kapcsolódni, és a másik, amivel a pedagógus tud dolgozni, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy az osztályteremben ott közösség működik, ott egy csoportdinamika működik, és azért én abban hiszek, hogy még a jövőben is azért lesz annak egy értéke és élvezeti faktora is, amikor egymással fizikai jelenlétben, egy térben, egy időben lehet kapcsolódni, csoportfeladatokon lehet dolgozni, közösségi projektekbe, diskurzusokba lehet elmerülni, és ez az, amit az online tér, amit teljesen elmagányosít, legalábbis a valós kapcsolatoktól elidegenít, nem tud megadni. És azt gondolom, hogy ezekkel az eszközökkel kell dolgozni a pedagógusnak, mert ha kizökkentjük a diákokat ebből az online fogyasztói jelenlétből, akkor meg lehet tapasztalni azt, hogy hoho, hát azért az offline személyes világ az legalább ennyire izgalmas. Ehhez persze a pedagógusoknak folyamatos módszertani fejlődésre, nyitottságra, illetve hát nyilván az online veszélyforrások megismerésére van szükség, és talán akkor lehet változtatni egy kicsit a jelenlegi helyzeten.
0: Az elmúlt percekben Konstantinovics Milánt, az MCC szakmai és oktatási igazgatóját hallhatták.

0: Az anyaország. A Magyarországi Református Egyházban 6 évente lejár a választott tisztségviselők mandátuma. Ilyenkor teljes körű tisztújítás kezdődik. Hogyan szólhat bele egy gyülekezet a püspök személyének megválasztásába, és miért húzódik hónapokon át ez a folyamat? A választási rend működésében és jogi hátterében Szemán Ákos, tiszáninneni presbiteri főjegyző, a Református Zsinat jogi bizottságának elnöke segít eligazodni. A riporter Kojsza Péter.
1: A Református Egyház a tisztségviselők megbízatása 6 évre szól, és hát azért van szükség tisztújításra, mert a 2021-ben hivatalba lépett egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselők megbízatása 2026 év végén le fog járni, és emiatt 2026 második felében a tisztújítást el kell végezni, hogy 2027. január 1-én már az új tisztségviselők hivatalba léphessenek.
2: Miről döntenek ilyenkor pontosan a gyülekezetek? Milyen joguk és milyen felhatalmazásuk van?
1: A szavazást valóban a presbitériumokban kell majd megtartani, és a presbitériumok gyakorolják az egyházközségnek a szavazati jogát. Minden egyházközségnek egyébként legalább egy, legfeljebb 5 szavazati joga van. A mi egyházkerületünkben Tiszáninnen a legtöbb egyházközségnek egyébként egy szavazata van, és lesz egy olyan szavazólap, amelyen az egyházmegye elnökségére szavazhatnak majd, Esperesre egyházmegyei főgondnokra. Talán ugyanezen a szavazólapon lesz az egyházmegyéből választandó zsinati tagoknak a neve is felsorolva, azoknak, akiket erre a tisztségre jelöltek, illetve lesz egy egyházkerületi szavazólap, amin pedig a püspökre és az egyházkerületi főgondnokra lehet majd szavazni.
2: Ugye említette, hogy nem minden egyházközség rendelkezik azonos számú szavazattal. Mitől függ, hogy egy gyülekezetnek egy vagy adott esetben több szavazata van?
1: Az önálló gyülekezeti lelkipásztori állások számától függ, illetve ha a választói névjegyzékben szereplő egyháztagok száma meghaladja az 1000 főt, akkor minden megkezdett 1000 fő után még egy szavazat.
2: Milyen időszakot, milyen időintervallumot ölel fel az egyházi tisztújítás?
1: Ősszel fog elkezdődni, szeptember 30-áig kell összehívni az egyházmegyei közgyűléseket, és az egyházmegyei közgyűlések állítanak jelöltet az esperesi és az egyházmegyei főgondnoki, a püspöki és az egyházkerületi főgondnoki, illetve az egyházmegye presbitériumai által megválasztandó zsinati képviselői és pótképviselői tisztségekre. Ezeket megelőzően pedig az feltételezhetően az éves rendes egyházmegyei közgyűléseken, vagy egyébként a jelölő közgyűlésen, de még a jelölések megkezdése előtt meg fogják választani az egyházmegyei közgyűlések az egyházmegyei választási bizottságot, illetve az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi választási bizottságot, és ezek a bizottságok fogják lefolytatni a választási eljárást.
2: Időben mikor van tényleges tennivalójuk, és hogyan készülhetnek erre a folyamatra a gyülekezetek?
1: A gyülekezeteknek az év folyamán érdemes lesz átgondolni, hogyha elérkezik a jelölő közgyűlésnek a napja, akkor az a gyülekezet biztatja-e a közgyűlésen résztvevő lelkipásztort, illetve egyházközségi főgondnokot, hogy tegyen javaslatot. Esperes egyházmegyei főgondnok, püspök, egyházkerületi főgondnok, zsinati tag, póttag nevére, hogy ők esetleg gondolnak-e valakit jelölni.
2: Lesznek majd feltehetően változások, hiszen vannak olyan egyházi vezetők, akiknek ugye lejár a 3 ciklusra, tehát a 18 éves szolgálata. Kiből lehet egyházi vezető? Kikre lehet érdemben szavazni, személyektől függetlenül?
1: Esperesnek olyan lelkipásztor jelölhető, aki a jelölést megelőzően legalább 10 évi önálló gyülekezeti lelkipásztori szolgálattal rendelkezik, és püspökké is ugyanez a jelölés feltétele, tehát aki legalább 10 évi önálló lelkipásztori szolgálattal rendelkezik. Egyházkerületi főgondnokká legalább 6 év presbiteri szolgálat az előírás, ahogy az egyházmegyei főgondnoki jelölés is. Zsinati tagnak, póttagnak pedig a lelkészek közül bárki jelölhető, ahogy a nem lelkipásztori zsineti tagoknak pedig a jelölési feltétele az, hogy az az adott személy, az adott egyháztag presbiteri tisztségre választható legyen, azt pedig, ha az alkotmánytörvényt elővennénk, akkor azt láthatnánk benne, hogy legalább 3 éve teljes jogú egyháztag. Tehát jár az adott gyülekezetbe, és részt vesz az egyházközség terheinek hordozásában.
2: Ugye ezek a jogi feltételek, de feltehetően itt azért nagyon komoly lelki és szakmai elvárások is vannak egy egyházi vezetővel szemben.
1: Természetesen, és hát a közösségnek a feladata, hogy felismerje az adott lelkipásztorban, az adott gyülekezeti tagban, hogy esetleg olyan feladatokra hivatott, amellyel teljes egyházunknak, egyházmegyénknek, egyházkerületünknek, teljes magyarországi református egyháznak az előrelépését, a hitben való gyarapodását tudja szolgálni.
2: Hogyan zajlik egy konkrét szavazás, mondjuk egy presbiteri ülésen, ezek nyílt vagy titkos szavazások?
1: A szavazás titkos.
2: Tehát minden esetben?
1: Igen. Általában ez úgy zajlik, hogy megérkezik a szavazólap a lelkészi hivatalba. Megtörténik a presbitérium összehívása, az eredeti szavazólapot, amelyen nyilván rajta van akár az egyházmegyei, akár az egyházkerületi választási bizottságnak a pecsétje, lefénymásolják, a fénymásolaton a presbitérium tagjai leadják a szavazatukat, ezzel kialakul a presbitériumnak az álláspontja, hogy az adott presbitériumon belül ők melyik jelöltet tartják alkalmasnak, és aki a presbitériumon belül többséget kap, arra szavaz lényegében a presbitérium, akkor is, ha nem csak egy szavazata van, hanem 2 vagy 3, ugyanarra a jelöltre kell kitölteni a szavazólapot, aki a presbitérium szavazásán a többséget megkapta.
2: Miért fontos, hogy a gyülekezeti tagok ne csak tudjanak a tisztújításról, hanem felelősségteljesen részt is tudjanak venni ebben a folyamatban?
1: Hát a választás terhe a presbitériumokat nyomja, tehát a presbiterek vállán van, de a presbiterek pedig az adott gyülekezetnek, azaz az egyházközségnek a vezetői. Így feltételezem, hogy a gyülekezetekbe is elindul erről egy beszélgetés, és azok a gyülekezeti tagok is, akiknek véleménye van, bizonyára a presbiterekkel ismertetik, és a presbiterek ennek tudatában fognak tudni majd szavazni. A presbitériumokat egyébként 3 évvel ezelőtt választottuk. A presbitériumok megbízatásának félidejekor történik meg az egyházmegyei, az egyházkerületi és a közegyházi választások.
2: A gyülekezetek előzetesen tájékoztatást kapnak a tisztújítás folyamatáról?
1: Az egyházmegyei és az egyházkerületi választási bizottságok el fogják készíteni a körleveleiket, vagy még a szavazólap kiküldése előtt, vagy azzal egy időben, és ebben ismertetni fogják azokat a szabályokat, amelyeket követni kell.
2: A választási bizottságoknak, mert hogy minden egyházkerületnek saját választási bizottsága van, milyen feladatuk van a tisztújítás során?
1: A választási bizottságok elkészítik a szavazólapokat, kiküldik, lezárják az urnát, az urnába beérkezett szavazólapokat, amikor a megszámlálás napja van, akkor megszámlálják, és kihirdetik az eredményt. Természetesen ennek vannak részletszabályai is, de nagy lépésekben így zajlik a választás.
2: Lehet olyan, nyilván erre készüljünk, de hogy lehet olyan, hogy mondjuk egy választás eredménytelen, vagy valamilyen vitás helyzet alakul ki egyáltalán? Volt erre valaha példa az egyház történetben, tudunk-e ilyet?
1: Előfordulhat, hogy eredménytelen, mert ha páros számúak szavazatok, akkor előfordulhat, hogy 2 jelölt ugyanannyi szavazatot kap, és akkor nyilván meg kell ismételni a szavazást arra a tisztségre, amelynek a betöltését nem sikerült eredményesen lefolytatni. Előfordulhatnak természetesen vitás kérdések. Ekkor lehetőség van arra, hogy az, akit ez érint, panaszt nyújtson be, ezt az adott egyházkormányzati szervnek a bírósága kivizsgálja, akár fellebbezésre is lehetőség van, felülvizsgálatra is lehetőség van, és a lényeg az, hogy azért is kell szeptember 30-ig már összehívni a jelölőközgyűléseket, és aztán az ősz folyamán a választást lefolytatni, hogy 2026 év végére, ha vannak is vitáskérdések, tehát előfordulhat, amiről az imént beszéltünk, hogy nem eredményes a választást, mert tegyük fel, hogy 2 jelölt azonos számú szavazatot kapott, és meg kellett ismételni a választást, akkor is 2026 végére eredmény legyen, hogy 2027. január 1-én azok a tisztségviselők, akik erre megbízatást nyernek, elkezdhessék a szolgálatukat.
2: Tehát 2027. január 1-én indul az új egyházi ciklus.
1: Igen.
2: Presbiteri főjegyzőként, mi az, amit, illetve a Zsinat jogi bizottságának elnökeként, mi az, amit személyesen javasolna vagy üzenne az egyházközségeknek, a gyülekezeteknek a tisztújításra nézve, mire figyeljenek oda, és hogyan álljanak, hogyan forduljanak ehhez a kérdéshez?
1: Mindenképpen igei szemlélettel, imádkozva, végig gondolva, hogy a következő 6 éves időszakban mely döntés lehet az ő részükről az, amellyel igyekezzünk Isten országát építeni már itt a Földön.
0: Az elmúlt percekben Szemán Ákossal, Tiszáni Neni presbiteri főjegyzővel, a Református Zsinat jogi bizottságának elnökével beszélgettünk.

0: Erdély. A kolozsvári Magyar Napok idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A több mint 600 esemény között 30 koncert, 16 klasszikus zenei rendezvény, 36 kiállítás és 41 filmvetítés szerepel. A családok számára pedig mintegy 90 program kínál kikapcsolódási lehetőséget. A programról és szervezésről Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
1: A kolozsvári Magyar Napok idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A több mint 600 esemény között 30 koncert, 16 klasszikus zenei rendezvény, 36 kiállítás és 41 filmvetítés szerepel, a családok számára pedig mintegy 90 program kínál kikapcsolódási lehetőséget. A programról és szervezésről Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. 17 éve szervezik a kolozsvári Magyar Napokat. Hogyan alakult a rendezvény az évek során?
2: Hát elvárásaink fölött, mert hogy amikor elindultunk, akkor még a legbátrabbak közülünk sem merték azt hinni, hogy ilyen szépen kikerekedik, és ekkora rendezvénysorozat lesz belőle. Úgy gondolom, hogy mindenféle szerintelenség nélkül mondhatjuk, hogy a Kárpát-medence egyik legjelentősebb, és Erdély talán legjelentősebb kulturális seregszemléjét, programkavalkádját nyújtjuk, tehát a 600 program, ami az idén összeállt, összejött, az párját ritkítja, vagy talán egyedülálló a Kárpát-medencében, és ami ennél is fontosabb az, hogy sikerült egy olyan minőségi, egy olyan mércét megtartani, illetve mindig emelni egy kicsit, amely ugyancsak párját ritkítja.
1: Hogyan áll össze az idei program, mik a fontosabb momentumai?
2: Hát a program az mindig alapvetően két nagy blokkból áll, a mi szempontunkból, a központi szervező stáb szempontjából. Egyrészt az általunk szervezett programok, ide tartoznak a nagy kiállítások, általában a Bánfi Palotában, a Művészeti Múzeumban szervezett kiállítások, a főtéri Bánfi Palotában szervezett koncertek, a Farkas utcai programok, a vásár, és sorolhatnám tovább. Tehát ezek a Donaton futó verseny, a főzőverseny, ezeket szervezi a Kincses Kolozsvár Egyesület és a Kolozsvár Magyar Napok Egyesület, és akkor emellé jönnek be azok a programok, a második blokk a mi szempontunkból az, amelyet külső civil szervezetek, iskolák, egyetemek, intézmények hoznak, egyházközségek nagyon gyakran, illetve hát ugye ide sorolnám az Egyházzenei Biennálét, amely egy társrendezvényünk, rendezvénysorozatunk, és hát ezekkel egészül ki, és áll össze az óriási paletta, amely tényleg lassan komoly intellektuális erőfeszítést kíván, hogy egyáltalán áttekinteni tudjuk, de hát a bőség zavarában is úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja azt, ami számára kedves, fontos, és meg tudja határozni a prioritásokat, hogy mi az, ami a leginkább érdekli.
1: Említette, hogy a magyar civil közösségek, egyházak, mindenki összefog. Ilyenkor hogyan vált ez a rendezvény egész Kolozsvárnak a közös ügyévé?
2: Hát alapvetően, amikor elindítottuk a kolozsvári Magyar Napokat, az volt a cél, hogy a korábbi évtizedekkel szemben, sajnos ugye ismerjük, hogy milyen előtörténete volt kolozsvári magyarságnak a kommunizmus alatt is, és a funár időszakban is, lakjuk be a köztereinket, és próbáljunk participatív módon bevonni mindenkit, aki él és mozog, nem csak a Kolozsvár polgárait, lakóit, a környék lakóit, illetve a vendégként azokat, akik esetleg Kolozsvárról elszármaztak és visszajönnek ilyenkor, vagy az érdeklődőket, a Kolozsvár iránti érdeklődőket, hanem mindazon intézményeket, műhelyeket, oktatási intézményeket, egyházakat, akik szeretnének valamit mutatni köztereken, vagy akár a saját tereikben, az éves terméseikből, a múlt értékeiből. Kolozsvárt úgy szokás emlegetni, hogy a kincses város. Ezt a kincses ládát akartuk kinyitani, és ahhoz, hogy ki tudjuk nyitani, ahhoz mi kell.

0: Kedvesek voltunk, ez kellettek azok, akik valódi kincsekkel rendelkeztek, és ez úgy gondolom, hogy sikeres volt, és egy olyan kohéziót teremtett, egy olyan összefogást teremtett, ami teljes mértékben példátlan volt korábban Kolozsvár vonatkozásában is, de úgy érzem, hogy nem túlzás azt mondani, hogy modellé vált Erdély szerte.
1: És hogyan fogja össze a magyar-román kapcsolatokat, hogyan erősíti a rendezvény?
0: Nagyon sok visszajelzés alapján azt mondhatjuk, hogy a kolozsvári magyar napok 16 év alatt minőségi módon hozzájárult a román-magyar kapcsolatok javulásához. Ez visszajött nekünk különböző közvéleménykutatásokból is, tehát a kolozsvár románság körében ezelőtt néhány évvel a kolozsvári magyar napok volt a harmadik legnépszerűbb fesztivál rendezvénysorozat, tehát szeretik, de látjuk, hogy kijönnek a rendezvényeinkre, és érezhetően talán ez a legfontosabb, hogy puhult az a korábban nagyon bizalmatlan és feszült viszony, amely Kolozsvár belső társadalmát jellemezte. Nekünk ez deklarált célunk volt, tehát ezt kinyilvánítottuk az elején, ezért törekedtünk nagyon a kétnyelvűségre, ezért törekedtünk nagyon arra, hogy olyan programblokkokat is létrehozzunk, illetve programokat szervezünk, amelyekkel őket szólítjuk meg, mert meggyőződésünk, hogy ez egy missziós feladat, ebben a városban, ha tetszik, hanem együtt kell élnünk, és azok a zárt közösségek, akik bezárkoznak és nem mutatnak semmit magukból, azok általában bizalmatlanságot keltenek, azoktól inkább tartanak. Azzal, hogy megnyitottuk a kapuinkat a idei szlogenünknek megfelelően 16 évvel ezelőtt, és beinvitáltuk őket, ezzel gyakorlatilag azt is jeleztük, hogy mi nyitottak vagyunk, nekünk rejtegetni valunk nincs, ellenben vannak értékeink, szerethetők vagyunk, és ez a stratégia úgy tűnik, hogy bejött, és a példáján sok más rendezvény is felbuzdulva és kezdeményezés elindulva ezt a viszonyt ezt tovább javította.
1: Szóba került az idei rendezvényi elmondata. Ez hogyan kapcsolódik a programokhoz? Hogyan jelenik meg a programokban?
0: Hát az idei jelszavunk, vagy elmondatunk az alapvetően a Kolozsvár történelmi címeréből, illetve annak a stilizált változatával, a kolozsvári magyar napok logójából, jelképéből ihletődött. Alapvetően azt szerettük volna jelezni, hogy ugyanúgy, ahogy ezek a háromtornyos kapu, tornyok, várfalak nyitott kapukat ábrázolnak a címereinkben, ugyanúgy a kolozsvári magyar napok is egy nyitott rendezvénysorozat, ugyanúgy, hogy a Kolozsvár maga és a kolozsvári szellemiség mindig nyitott volt, kibejártak rajta emberek, gondolatok, és gyakorlatilag ennek köszönhetően válhatott Kolozsvár azzá, amivé, nem egy zárt város, nem egy zárt kincses láda volt, hanem egy nyitott. Ennek megfelelően a mi rendezvénysorozatunk is ilyen, és bízunk benne, hogy mindazok, akik eljönnek, meglátogatnak minket, visznek majd valamit tőlünk, és mi is, amikor egy ilyen rendezvénysorozatot szervezünk, azáltal, hogy meghívunk másokat, máshonnan származó előadókat, értékeket, kulturális kincseket bevonunk a városunkba, ezáltal gyakorlatilag mi is gazdagodni tudunk és fogunk.
1: És mik a jövőbeli tervek?
0: A jövőbeli tervek azok gyakorlatilag mindig a múlt terveinek megfelelőek. Alapvetően mindig azt mondtuk, hogy nem szeretnénk, nem is hiszünk abba, hogy folyamatosan valamilyen exponenciális fejlődést lehet produkálni. Mi egy szintet szeretnénk tartani. Azt szeretnénk, hogy ahogy az egyházi ünnepeink is állandóak, és a karácsonyi húsvéti ünnepkörhöz hasonlítva egy kicsit remélem, hogy nem szentségtörést, ezt a világi együttlétünket, ünnepünket, az állandó és a minőséget szeretnénk tartani. Nyilvánvaló ennek megfelelően azt szeretnénk, hogy a jövő magyar napja, vagy a jövő magyar napjai legalább olyan jók legyenek, és legalább olyan szerethetőek legyenek, mint amilyenek az előzőek voltak.
2: Az elmúlt percekben Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nordis botrány, újabb feljelentések és eurómilliós károk. Cseke Attila szerint téves információ terjed a tanácsosok összeférhetetlenségéről. Egyre hatékonyabban játsszák ki az erdőfelügyeleti rendszert, változtatást sürgetnek. Elhunyt a legendás country énekes Dolly Parton. Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron borús, esős időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség tegnapi közleményében emlékeztetett arra, hogy több feltételezett bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást. A közvélemény által csak Nordis botrányként ismert ingatlanfejlesztési ügylet miatt. Egyebek mellett bűnszervezet létrehozása, folytatólagos elkövetett különösen súlyos következményekkel járó sikkasztás, pénzmosás, adócsalás, különösen súlyos következményekkel járó csalás miatt vizsgálódnak. A nyomozás pedig augusztus 18-án kiterjesztették, mert újabb 190 kárvallót tett 50 új büntető feljelentést. Az okozott kár további 42 millió lejjel, 14 millió euróval és 17 ezer dollárral nőtt, derült ki a DIKOT tegnapi közleményéből. Az eljárás kiterjesztése az ügyben vádlottként szereplők cégcsoport vezetőit, valamint 4 kereskedelmi társaságot érint. Egy vállalat által benyújtott feljelentés miatt elrendelték az eljárás kiterjesztését, egy különálló, különösen súlyos következményekkel járó csalás miatt. Ebben az esetben a kár körülbelül 7 millió lej, számolt be a DIKOT. Cseke Attila szerint nincs összeférhetetlenség a helyi vagy megyei tanácsosi tisztség és a közigazgatásban dolgozó szerződéses munkaviszony között. Meglátása szerint téves információ terjed el ezzel kapcsolatban. Az ügyvivő fejlesztési miniszter erről az Antenna 3-nak nyilatkozott tegnap. Elmondta a megkeresésének nyomán, az általa vezetett tárca kidolgozott egy szakmai anyagot, amit az Országos Feltehetetlenségi Ügynökség, vagyis az ANI is jóvá hagyott. Ez egyértelműen kimondja, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség, mivel a helyi és megyei önkormányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályai egy másik cikkelyben szerepelnek, nem pedig az, amelyre a közigazgatásban terjedő téves információra hivatkoznak, magyarázta. A tárcavezető arra kérte a helyi önkormányzatokat és a helyi hatóságok szakembereit, hogy ellenőrizzék az információkat, mielőtt azt továbbadnák és kérjenek hivatalos állásfoglalást. Saját álláspontját a szaktárca kiküldte a prefektusi hivataloknak, hogy helyesen és egységesen kezeljék a helyzetet. Az év első 7 hónapjában 102 erdészeti bűncselekményre derült fény Hargita megyében. A rendőrök pedig több mint 1500 köbméter faanyagot foglaltak le. A hatóságok szerint ugyanakkor a korábbi évekhez képest csökkent az illegális fakitermelés. Az elkövetők azonban egyre találékonyabb módszerrel próbálják kijátszani a faanyag nyomon követésére szolgáló Sumál 2.0 rendszert. A hatóságok ezért is sürgetik az új Sumál 3.0 rendszer bevezetését. Hargita megyében jelenleg 264.100 hektárnyi terület tartozik az országos erdőalaphoz, ami a megye teljes területének csaknem 40%-a. Idén az év első 7 hónapjában a Hargita megyei rendőrök összesen 184 ellenőrzést végeztek az erdészeti szabályok betartásának ellenőrzése érdekében. Ezek közül 143 a faanyag szállítások jogszerűségére, 25 a faanyag tárolására, feldolgozására és értékesítésére, 11 pedig magában az erdőalapban zajló tevékenységekre irányult. Az ellenőrzéseket többnyire az erdőállomány védelmében illetékes intézményekkel, az erdőőrséggel, a Romszjévá állami erdőgazdasággal, valamint a Hargita megyei erdészeti hivatalokkal közösen végezték. Nyolcvan éves korában elhunyt Dolly Parton, a legendás amerikai country énekes, dalszerző, színésznő. Halálhírét családja jelentette be tegnap a közösségi médiában. A PR képviselői közleményben hangsúlyozták, Dolly Parton egy világhírű ikon, mindig is inspiráció marad. Dolly Parton egészségügyi állapota egy évvel ezelőtt romlott meg. Akkor bejelentette, hogy nem tudja vállalni a Las Vegas-i fellépéseit. Dolly Parton a popkultúra egyik meghatározó alakjává vált. Jellegzetes megjelenése, humora és személyisége feledhetetlenné tették. Leghíresebb dalai között ott van a Jolene, a 9 to 5. Pályafutása során számos díjat, köztük 7 Grammy-t nyert, de dalszerzőként 2010-ben Oscar-díjra is jelölték, színésznőként pedig 3 Golden Globe és egy Tony-díj jelölésben részesült. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,50 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma borús, esős időre számíthatunk. Az esti órákban viharok is kialakulhatnak. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Zsoltárok könyve 91. részének 14. verse.

0: Jézus így imádkozott: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

1083. augusztus 20-án, azaz 926 éven szentté avatták első István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában. Erre a napra emlékezve ünnepeljük minden évben Szent István királyt és a keresztjén magyar állam alapítást. Szent László uralkodása idején az első István által minden évben Nagy Boldogasszony napján, azaz augusztus 15-én tartott törvénynapokat áttette augusztus 20-ára, István király szenti avatásának napjára. 1342-től Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének napja, a keresztény magyar államalapítás emléknapja, a legősibb magyar ünnep, egyházi ünnep volt. 1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként felvette a naptárakban, elhozatta a Szent Jobbot Bécsbe, majd Budára, amelyet ettől kezdve minden évben körmenetben vittek végig a városon. 1891-ben Ferenc József az ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánította.

A pontos idő 12 óra 15 perc, a következőkben lássuk, hogy mit is tudunk első István királyunkról. Első Szent István király eredetileg Vajk körülbelül 975-ben születhetett Esztergomban, és 1038. augusztus 15-én halt meg Székesfehérváron. Az első keresztény magyar király, aki a Kárpát-medence magyar törzseit vagy fegyverrel, vagy békés úton hajtotta uralma alá, a lázadásokat pedig leverte. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész Kárpát-medencére kiterjedő keresztény magyar államot, és az 1000 éves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Ő szervezte meg a magyar keresztény egyházat, nevéhez fűződik a tudományosság magyarországi kezdete is. Apja Kéza fejedelem, anyja pedig az erdélyi Gyula vezér Sarolta nevű, Konstantinápolyban keleti rítus szerint megkeresztelkedett leánya volt. Anyai nagybátyja Prokói erdélyi vajda volt, aki István születése környékén költözött át a tiszántúli területeiről Erdélyben. István a 970 és 980 közötti időszakban születhetett,

Születésekor a török eredetű pogány Vajk nevet kaptam, mivel a mainzi érsek által a magyarok számára küldött térítő püspök Ekotártájt már nem tartózkodott a Kárpát-medencében. Ennek következtében a magyar fejedelmi trón örököse rövid ideig pogány maradt. Adalbert prágai püspök gondoskodott a fiú keresztjén szellemi tanítatásáról, és ő volt az is, aki megkeresztelte Istvánt, feltehetőleg 994 és 996 között, akinek a névadója az első keresztjén vértanú István volt. Vannak olyan feltevések is, miszerint Vajkot apjával, Gézával együtt 972-ben keresztelte meg a Sankt Galleni Brunum. Ennek az elméletnek két tény is ellentmond. Az egyik az, hogy egyes források 975-re teszik Vajk születését, a másik pedig az, hogyha ilyen korán átért volna a keresztény hitre, nem ismerték volna nyugaton sokáig csak Vajkként. Emellett több forrás kútfők a korán legkorábbi István legenda, illetve egy 14. századi krónika is említi Vajk keresztelőjének nevét, Adalbertet.

László Gyula történész szerint török nyelvű volt Vajk, a név feltehetőleg török hős vezér jelentésű szóból származik. Adalbertnek amellett, hogy megkeresztelte István, feltehetőleg szerepe volt házasságának létrejöttében is. István 996-ban vette feleségül Henrik bajor herceg leányát, a későbbi II. Szent Henrik német császár testvérét Gizellát. Bajor hagyomány szerint az esküvő Sejen bencés apátságban köttetett. Német krónikások feljegyezték, hogy a bajorok a házasságtól a kereszténység gyors terjedését várták, és ennek érdekében minden segítséget igyekeztek István számára biztosítani. Gizellával együtt jelentős számban érkeztek bajor papok és lovagok is az országban.

A következőkben István király egyház politikájáról lesz szó. István, Géza és Sarolt egyház politikájának folytatásaként püspökséget szervezett, falvaikban templomokat építetett. A feltehetően istváni alapítású egyházmegyék a következők: az esztergomi, a veszprémi, a győri, az erdélyi, a pécsi, a kalocsai, az egri, a csanádi, a váci és a bihari, melyek közül kettő érseki rangra emelkedett, az esztergomi és a kalocsai. Kopány legyőzése után korábban tett fogadalmának megfelelően folytatta és befejezte a pannonhalmi bencés apátság építését. Ezen kívül megalapította a veszprémvölgyi apácakolostort, a bakonybéli apátságot és a pécsváradi monostort, felépítette az esztergomi és a székesfehérvári székesegyházat és az óbudai Szentpéter és Pál templomot. Az apátságok, kolostorok keretén belül megindult a latin írásbeliség, iskolák működtek és azok váltak a művelődés szellemi központjaivá. A szerzetesek ezekben az iskolákban az európai keresztény kultúrát tanították, diákjaikból pedig nem csak a hittérítők kerültek ki, hanem a művelt írástudó réteg, a király és a vármegyék fő emberei is. A papok és szerzetesek a vallásos szövegeken kívül a jogi és politikai okmányokat is megfogalmazták. A Kárpát-medencén áthaladó és a Szentföldre tartó zarándokokat fogadta a királyi udvarban, bőségesen ellátta őket és biztosította számukra az országon való biztonságos áthaladást. A Szentföldre, illetve Rómába igyekvő magyar zarándokok számára pedig vendégházakat épített Konstantinápolyban, Jeruzsálemben, Ravennában és Rómában. Gellért velencei szerzetes, a későbbi püspök, aki szintén zarándokként érkezett az országban, a pécsváradi monostorban tartotta első ige hirdetését. Ezt követően mutatták be a királynak, aki itt marasztalta, és őt választotta a fia nevelőjéül is. Gellért az egyházi reformmozgalom híveként Deliberáció című művében elítélte az erőszakos birtokszerzést és az ágyasságot épp úgy, mint a papi házasságot. István bőkezően adakozott az egyházaknak, gyakran látogatta őket. Kálti Márk képes krónikája, a magyar történelem egyik fontos dokumentuma, amely 1358 és 1370 között íródott. Szerinte ezüst dinárokkal teli erszényt hordotta az övén, és mikor szegényt látott, saját maga gondoskodott róla.

A következőkben István király Imre fiához írt intelmeiből fogunk idézni. Ez a 9. fejezetből az imádság megtartásáról szól. Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság 9. regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás, a bűnöktől megtisztulás és a feloldozás. Te pedig, fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal a király fiával, magad is király lévén mindig mondjad, küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben. És ismét, Uram, Atyám, én életemnek Istene, ne hagyj engem álnokságnak gondolatában, az én szemeimnek ne adj kevéséget, és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságit, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram. Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétket eltörlésére méltasson, hogy mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, és így legyőzhest látható és láthatatlan ellenségeidet, hogy valamennyi alattvalóiddal együtt, gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhest életed pályáját.

István király emlékezete a modern művészetekben is megnyilvánul, az István a király rockoperában például. Zenét Szörényi Levente szereztem, szövegét Bródi János írtam, Boldizsár Miklós Ezred forduló című drámája alapján. Az első bemutatója 1983. augusztusában volt Budapesten, a Városligeti Szánkózó dombon. A mű a Géza fejedelem halála utáni helyzetet, a Szent István és legnagyobb ellenfele Koppány vezér közötti hatalmi csatározást dolgozta fel. A darab 4 részből, felfonásból áll. Az örökség Esztergom, Koppány vezér és István a király. Az örökségről lássunk néhány szót. Az Illés együttes száma nyitja a művet, te kit választanál. A dal felütésként teszi fel a nép kérdését, hogy vajon a két rivális közül kimaradhat hatalmon. Menet érkezik, a külföldről érkezett katolikus papok Isten áldását kérve vonulnak be, latinul énekelve. Veni lumen cordium, töltsd el szívünk fényesség. Felcsendül Gizella és István fohásza is, amint összeházasodnak, majd a nép együtt imádkozik a párért. Az emelkedettséget a három mindig elégedetlen magyar úr, Súr, Solt és Bese törik meg, volt is, lesz is. Belépő daluk előre bemutatja őket, gyarló az ember. A templomban Koppány vezér keresztény leánya, a szép és fiatal Réka imádkozik, Istenem, nézd el nekünk, hogy nem vagyunk még hozzád méltók. Az áltatosságot apja egyik fogány embere Laborc szakítja félben, ő elutasítja az idegen csak latinul értő új Isten képet, nem kell olyan Isten. Gyászmenet jelenik meg a színen, Géza fejedelem koporsójával, a kórus latin imával kér az elhunyt lelkének irgalmat, Kyrie eleison. A temetésen Koppány és István összetűzésbe kerül. Koppány reméli, hogy Géza halála feloldja az ő ígéretét, amely szerint a trón Istvánt illeti. István azonban nincs más út, csak az Isten útja. Koppány elviharzik, és István imájába merül.

Nincs más itt, csak az Isten útja, énekelte István az előbbiekben. Az István a király rockoverából hallottuk az első rész az örökségnek a záró dalát. A következőkben az Esztergom következik. Isten békéjét kéri a nép, Da Pacem Domine, majd Istvánt és anyját saroltott regősök látogatják meg, szerencsét kívánva az új fejedelemnek. Üdvözlégyen, Géza fiam! Ám amikor felemlegetik a dicső múltat, Sarolt ezt lázításnak tartja és elküldi őket. Ebbe a jelenetbe csöppen Laborc, aki Koppány követeként kéri Saroltot. Koppány küldött, jó úrnőm, azért, hogy az ősi hagyomány szerint Koppányhoz menjen nőr, és ezzel emelje őt fejedelemmé. Sarolt ingerülten küldi előtt, felszínszenve, mit képzel Koppány. Emondatát visszhangozva jelennek meg a haszonleső urak, Súr, Solt és Besem, akik István jó indulatát igyekeznek megnyerni, apcú Koppány. Istvánra azonban nem hat a hízelgés. Az urak távoztával magába roskad és enged kétségeinek, ám anyja erőt ad neki, István fiam. Gizella közben egy német kísérőjével Vecelinnel mulatja az időt. A fiatal asszony nem örül István elfoglaltságainak, unatkozik, jaj, de unom a politikát. Asztrik, a térítők vezetője, Istvánt teszi meg fejedelemmé, amit a nép ünneplése kísér, fejedelmünk István. A trónra emelés után István imájával Istenhez fordul, oly távol vagy tőlem, és mégis közel. Réka feltűnésével a dal duetti alakulva zárja a felvonulást.

Új távol vagy tőlem hangzott el, ugyancsak István énekeltem. A következőkben a Rock Opera harmadik részét a Kopány vezért ismertetjük. Kopány vezér és Torda, Kopány sámánya népgyűlés tartanak a vezért támogatók kórusban zengik, Szállj fel, szabad madár, ez a koronázás mellett talán a darab legismertebb jelenetem. Kopányt három felesége, Picur Enikő és Boglárka igyekeznek az államügyektől elcsábítani, te vagy a legszebb álmunk, a vezérnek azonban a készülő küzdelem minden idejét lefoglaljam. A három haszonleső úr nem adja fel, ha nem István, akkor Kopány oldalán igyekszik eladni magát. Apcuk István zengik, ám Kopány sem támogatja őket és állnak ötleteiket. Torda kihasználja ezt és tovább tüzeli a vezér harci kedvét. Minden eszköz, mely a trónra téged juttat, elfogadható, mert szent a cél. De Kopány a tisztességes harc mellett dönt, majd az égiek segítségét is kérim. Torda áldozatot mutat hát be, és kéri az ősi istenségeket. Áldozatunk fogadjátok, amit kérünk, megadjátok. A harci tüzet Réka igyekszik oltani. Rémálmáról mesél atyának, akit árulóként felnégyelvem, a négy legnagyobb várfokára tűzve látott álmában. Azonban hiába kéri apját, Kopány szerint elkésett a békevágy. István is megjelenik felajánlva a hatalmat a vezérnek, ha az elfogadja a Rómát és a nyugat felé forduló jövőt, ám Kopány nem fogadja el így a hatalmat. Torda érkezik a hadba hívó jellel, véres kardot hoztam. A csatában Kopány vezér megsemmisítő vereséget szenved. A következőkben az utolsó dalt, a véres kardot hoztam című részt fogjuk meghallgatni.

Az István a király rokopera harmadik felvonásának a kopány vezérnek az utolsó dalát hallottuk az előbbiekben, véres kardot hoztam. A negyedik és egyben utolsó felvonás István a király címet viseli. A csata áldozatait gyászolják, a regős ősi énekével siratja a békét, gyászba öltözött csillagom, míg a térítők immár magyar imával töltsd el szívünk fényesség. A győztes seregek dicsőségben ünneplik Istvánt, hála néked fejedelem. A lakoma zajában érkezik Réka és kísérete, akik kérésükkel Istvánhoz fordulnak, halld meg uram a kérésem. A fiatal úrnő atya holttestét kéri, hogy tisztességgel eltemethessem. István hajlani is a szépséges lány kérésére, de Sarolt nem engedi, ki is adja a parancsot felnégyelni. István hasonlóan imádkozik, mint az esztergomi felvonás végén, ám most Gizellával énekli, oly távol vagy tőlem. Kopányt felnégyelik a nép, Istvánt üdvözli, Gloria in excelsis Deum. Asztrika pát Isten nevében a pápától kapott koronával királlyá koronázza Istvánt, akit ünnepel a magyarság, felkelt a napunk. István uralkodóként először Istenhez szól, király vagyok, uram, a te akaratadból, minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

Búcsúzásképpen felolvasnám Szent István intéseiből a 10. fejezetet, a kegyességről és az irgalmasságról, valamint a többi erényről. Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját és a parancsok közt a 10., mert az erények ura a királyok királya, miként égi serege áll kereken 10 karból, úgy életed vitele kerekedjék ki 10 parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség és irgalmasság díszítsen, de a többi erény is hasra át és ékesítsen. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezném. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménységem, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindezekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, vagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is. Sőt, mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz. Őrizd szívedben mindig az isteni intést. Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Légy türelmes mindenekhez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a bal sors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntes vagy kárhoztas. Légy szelíd, hogy sohasem harcolja az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illes. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bolyaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét. Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát. Nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba eljutni. Amen.

0: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Az EV megvizsgálja majd a fedhetetlenségi törvényt a kifizetési kérelemkor. Az USZERE az összeférhetetlenségi helyzetben lévő helyi és megyei tanácsosok adatainak közzététételét kéri. Dragos Pöszláru válaszolt a minimálbér miatti tüntetőknek. 40 új elektromos busz erősíti a kolozsvári tömegközlekedést. Az előrejelzések szerint ma borús, esős időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az új fedhetetlenségi törvényt az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó 6. egyben utolsó kifizetési kérelem keretében értékeli az Európai Bizottság. Közölte az uniós végrehajtó testület tegnap az Agile Press hírügynökség megkeresésére. Az EB szóvivője emlékeztetett arra, hogy Románia utolsó kifizetési kérelmének benyújtása még hátra van. Hangsúlyozták, a bizottság szakértői egyeztetnek Bukaresttel annak érdekében, hogy Románia a 2026. augusztus 31-i határidőig végrehajtsa a helyreállítási tervben vállalt intézkedéseket. A szóvivő közölte, hogy a testület egyelőre nem kíván további részletekkel szolgálni. Az Európai Parlament néppárti és liberális Renew Europe frakció korábban arra kérte Ursula von der Leyen EB elnököt, egyértelműen jelezze a román hatóságoknak, hogy a helyreállítási források kifizetésének feltétele a reformok végrehajtása a jogállamiság elveinek, az uniós jognak, az emberi jogi normáknak és a Velencei Bizottság ajánlásainak maradéktalan tiszteletben tartásával. A Mentsétek meg Romániát szövetség felszólította az Országos Fedhetetlenségi Ügynökséget, vagyis az ANIT, hogy haladéktalanul tegye közé azoknak a helyi és megyei önkormányzati képviselőknek a névsorát és párthovatartozását, akik választott tisztségük mellett valamely közintézménnyel is munkaviszonyban állnak. A párt tegnapi közleményében hangsúlyozta, hogy augusztus 9-én hatályba lépett új előírások megtiltják, hogy a helyi és megyei tanácsosok egyidejűleg polgármesteri hivatalok, megyei önkormányzatok, minisztériumok, ügynökségek, közszolgálatok vagy más közigazgatási intézmények alkalmazottai legyenek. Az USZERE álláspontja szerint emiatt jelenleg több ezer választott tisztségviselő kerülhet összeférhetetlenségi helyzetbe, ami közigazgatási vagy fegyelmi szankciókat vonhat maga után. A párt szerint vita alakult ki arról, hogy milyen jogkövetkezménnyel járhat az összeférhetetlenség. Az ANI tegnap ismertetett értelmezés alapján ilyen esetben nem a választott mandátumot kell megszüntetni, hanem az érintett munkaviszonya tekintetében indokolt fegyelmi intézkedést alkalmazni. Az USZERE ezt az álláspontot aggályosnak tartja. Egyelőre nem született döntés a minimálbér összegéről, mert az annak megállapítását megalapozó jelentés csak október 20-áig készül el, közölte Dragos Pöszláru, ügyvivő munkaügyi miniszter tegnap, a minisztérium előtt tüntető szakszervezetek egyik követelésére reagálva. Tegnap 11 és 13 óra között több szakszervezeti szövetség tüntetett a munkaügyi minisztérium épülete előtt. A résztvevők a minimálbér 2027. január 1-jei emelését és az ágazati, valamint az országos kollektív tárgyalások felgyorsítását követelték. Az Agile Press beszámolója szerint az ügyvivő tárcavezető rámutatott. A minimálbér összegét megalapozó jelentés az Országos Statisztikai Intézet és a Prognózis Bizottság adataira épül majd. Ennek alapján mérik fel a tervezett intézkedés költségvetési hatását. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan mérföldkő vagy adat, amely lehetővé tenni a döntéshozatalt, fogalmazott Dragos Pöszláru. Hozzátette, hogy a minimálbér összegéről csak teljes jogkörű kormány határozhat. Az ügyvivő kabinet legfeljebb a társadalmi párbeszéd folytatását biztosítja. Az ágazati és országos kollektív szerződésekkel kapcsolatban a miniszter közölte. Románia tiszteletben tartja a szociális jogok európai pillérébe foglalt elveket. Elmondta azt is, országos szinten a munkáltatói oldal képviseleti feltételei nem adottak, ezért ilyen megállapodás jelenleg nem köthető. Ágazati kollektív szerződések egyes ágazatokban már léteznek, további megállapodások megkötéséről pedig egyeztetnek az érdekképviseletekkel, tette hozzá. Negyven darab új, alacsony padlós és akadálymentesített elektromos csuklós busz kezdte meg szolgálatát Kolozsváron. A zöld beruházás értéke 34 millió euró, a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint. Ez a lépés nem csupán a közlekedés korszerűsítésére szól. Egy zöldebb, nyugodtabb és élhetőbb várost építünk magunknak és gyermekeinknek. Írta Kolozsvár alpolgármestere Ola Emese a Facebookon a buszok átadása után. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 34 millió euró értékű beruházás által a legmodernebb felszereltségű csuklós elektromos autóbuszok álltak forgalomba Kolozsváron tegnap. Ezek közül 18 darab 18 méteres csuklós elektromos buszt az országos helyreállítási alapból vásárolták meg, és ennek teljes értéke áfával együtt 15.285.204 euró. További 22 darab 18 méteres csuklós elektromos buszt egy másik projekt keretében szereztek be. Ennek áfával együtt számított teljes értéke 18.681.916 euró, amelyet a 2021-2027-es Észak-nyugati regionális program finanszírozott. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma borús, esős időre számíthatunk. Az esti órákban viharok is kialakulhatnak. Ne felejtsék otthon az esernyőjüket. A legmagasabb érték a mai nap folyamán 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agea Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Zsoltárok könyve 91. részének 14. verse.

0: Jézus így imádkozott: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai keresztény élet rovatunkban a mezőcsávási református egyházközséggel ismerkedünk. Ebben lesz segítségünkre a gyülekezet lelkipásztora, Szövérfi Mihály. Következzen a vele készített beszélgetés. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm. Megkérném akkor arra, hogy mutassa be nekünk a mezőcsávási gyülekezetet, és hát, hogyha lehet, egy kicsit néhány szóban ismertesse a falut is, hogy mit lehet tudni erről a faluról, mezőcsávásról.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Szövérfi Mihály vagyok, a mezőcsávási református lelkipásztor. Mezőcsávás Marosvásárhely közelében lévő település, 14 kilométerre Marosvásárhelytől északirányba helyezkedik el. A Székely mezőség határvonalán, tehát ez az utolsó Székely mezőségi község Sámsonddal karöltve. A település már 1500

0: ötben feljegyzésekben szerepel a településnek a neve, Sávás néven 9 kapuval, és a településnek a történetéről tudjuk, hogy 614-ben Bethlen Gábor lustrája is leírja hozzá, és a mai formában fordul elő már 614-ben a település neve. Korábban a Csávás az CHY-nal szerepel. A gyülekezet szempontjából mondhatnánk a település történetéből is kiemelkedő az a gyülekezetünk haranglábja, amely a harangláb régi gerendájának felirata szerint valamikor 1570-re teszi az építését. Egy ilyen felirat szerepel, hogy 1570-ben hallottam egy 100 éves öreg embertől, hogy a harangláb épült, és nagy valószínűség szerint a haranglábunk közel 500 éves múltra tekint vissza. Így történelmi érdekesség, hogy 1661-ben a török-tatár dúlás kapcsán a templomot felégetik, elpusztítják, de a haranglábat nem bántják, és itt a faluban legendaként így maradt fent, hogy még a akkori pusztítóknak is annyira tetszett ez a régi faépítmény, hogy nem égették fel, nem tették tönkre. A templomot azt újjáépítik, 1798-ban új templomot emelnek, és ebbe beépítik a régi templomnak a kövezetét. A gyülekezetnek röviden Dióhéjban ez a régi története. A településről még annyit el kell mondjuk, hogy a 661-es pusztítást követően hát az itt élőknek jelentős része is áldozatul esik, és ezt követően új telepeseket hoznak be a településre. Ezt onnan tudjuk, hogy 614-ben Bethlen lustrájában még csak református magyarok szerepelnek. Aztán a település összetétele a pusztítást követően megváltozik, etnikai összetétele.
1: Vannak-e más érdekességek a templomban még, amit érdemes lenne megemlíteni?
0: Hát ami érdekesség, és még egy kicsit akkor maradunk a haranglábnál. A harangláb mellett van egy kapurész, egy fedeles kapurész, ami különlegessé teszi ezt az építményt, tehát máshol nincs jelen. És ezt a kapurészt úgy nevezik régiesen, hogy szakálszárító, amikor a templom dombra, mert a templomunk a mezőségi út fölötti dombon helyezkedik el, amikor a templom dombra jöttek a hívek, a férfiak, akkor mielőtt megérkeztek volna a templom, leültek a harangláb melletti padozott részen, és ott megszárították a szakállukat, és azután mentek be a hűvös templomba, hogy ne betegedjenek meg, és emiatt rámaradt a kapurészre ez a nép, hogy ez a szakálszárító, és éppen emiatt is különleges ez az építmény. A templom, ami még érdekesség, akkor amikor a templomot újjáépítették, akkor az akkori építőmester úgy tartotta illendőnek, hogy egy kis kő táblára fölfaragták az akkori kurátornak a nevét, és ami úgy megmosolyogtató, hogy a kurátor neve szerepel, de a lelkész neve nem. Még az is szerepel, hogy a kőműves pallér munkájának mennyi volt a bére, de a lelkész nevét nem sikerült felvésni, úgyhogy ezt őrzi még.
1: Felújítási munkálatok során, tehát hogy sikerült összefogni a gyülekezetet? Mennyiben vette ki a részt a gyülekezet a haranglább felújításában?
0: Hát a gyülekezet már több ízben végzett felújítási munkálatokat. A harangláb esetében legutoljára 2009-ben volt egy felújítás, amikor a gyülekezet önerőből újította meg, amennyire lehetőségük volt, nem volt egy teljes felújítás, de nem is olyan régen, 2019 és 21 között szintén kormánytámogatás révén, de a gyülekezetnek az áldozatos munkája és adakozása nyomán is megújult a templom, de az azt megelőző években is a közösség, a mezőcsávási közösség nagyon fontosnak tartja a templomát, ugye nagyon fontosnak tartja a közösségét. Valószínűleg ebbe az is közrejátszik, hogy itt a mezőségnek a kapujában nagyon fontos, hogy egységesek maradjanak, hiszen kisebbségben élnek itt a magyarok. És ez a templom, ez az istentiszteleti hely, mindazon túl, hogy szakrális helyszín az összetartozásuknak is a jelképe. És valahányszor elutaznak itt mezőségiek a haranglábunk mellett mindig üzeni, hogy itt magyarok élnek, és maga ez az építmény nagyon összetartja a közösséget. Továbbá érdekességként hozzátartozik, hogy régen a házaspárok a szakászárítónál van egy kapurész, és mikor házassági fogadalmat tettek, akkor a régiek elmondása szerint azon vonultak be, és így személyes emlék is köti őket ehhez az építményhez. Így nem volt nehéz őket arra hívni, hogy adakozzanak a felújításhoz, és a magyarországi támogatás mellett a gyülekezet olyan nagy mértékben adakozott, hogy nem csak az eltervezett munkálatokat sikerült kivitelezni, hanem van egy régi 1800-as években készült kovácsolt vas toronyóránk, amely nem működött, és annyi adomány maradt, hogy ebből az összegből sikerült ezt is felújítani, és működőképes, minden órában jelzi a pontos időt, úgyhogy teljesen betölti most már a haranglába a funkcióját ilyen téren is. A gyülekezet egy nagyon komoly presbitérium vezeti a gyülekezetet. Ez a presbitérium ezelőtt körülbelül olyan 25 évvel újra szerveződött, és eznek az újra szervezését a főgondnok Jéstot Sándor kezdte el, amikor körzetesítették az akkori lelkipásztorral együtt a gyülekezetet. Elmondása szerint minden mezőcsávási telefonon felhívott, és kérte, hogy legyenek jelen az istentiszteleti alkalmakon és a presbiter választó közgyűlésen. Elindították a különböző közösségszervező tevékenységeket, elindult a gyülekezetünknek a dalárdája is, és ezek az események, ezek a közösségszervező alkalmak annyira összekovácsolták a gyülekezetet, de mindenek előtt a presbitériumot, hogy azótától is minden hónapban presbiteri gyűlést tartunk. Minden hónapban pénztár ellenőrző alkalom van, minden hónapban a presbiteri gyűlést egy közös vacsorával zárjuk, amikor megünnepeljük, ha éppen abban a hónapban van presbiter, aki születésnapos, és annyira jó ezeknek az atyafiaknak, testvéreknek együtt lenni, hogy az idén presbiter választás van, és azt kellett kérvényeznünk az egyházmegyétől, hogy emeljék meg a mezőcsávási gyülekezetnek a presbiteri létszámát, mert annyian szeretnének még csatlakozni ehhez a közösséghez, hogy szükségünk van erre, ugyanis van 16 presbiterünk, 4 pótpresbiterünk és 6 szent egyházfi, aki szolgálni kíván. És akkor, hogy megadjuk a lehetőségeket, hogy újabb szentegyházfiak kerüljenek be a presbitérium körébe, nem szeretnénk senkit se visszautasítani, hogy kiessen, akkor emiatt ezt a döntést hoztuk meg. Tehát egy nagyon összetartó közösségbe érkeztem meg, és nem volt ezt a munkát ilyen szempontból nehéz kivitelezni. Rögtön engedtek a hívószónak, és ott voltak, adakoztak, fizikai munkát végeztek, hiszen nagyon sok olyan jellegű munkálatot, amit mi el tudtunk végezni, hogy ne kerüljen olyan sokba a kivitelezőnek, akkor mi átvállaltunk, tehát a kitakarítását, a tereprendezést, a haranglába alatti kövezésnek a kialakítását, bizonyos földmunkálatokat, és ezeket mind-mind közmunkával a presbiterek és a pótpresbiterek szentegyházfiak végezték el.
1: Éppen kérdezni akartam azt, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenézni, milyen nehézségekbe ütköztek.
0: Amikor mezőcsáváson elkezdtük a szolgálatunkat 2022-ben, akkor a templom nagyon szépen fel volt újítva, és ezért hálás vagyok az elődömnek, Benke János lelkipásztor testvéremnek, aki korábban itt szolgált, de nem volt a parókia környezet és a gyülekezeti ház környezete felújítva, hiszen minden erőforrást elvont azt, hogy a templomunk legyen rendben. És eléggé sáros volt főként őszi, téli, tavaszi időszakokban, amikor az egyházi alkalmaink vannak az udvar, és a vallásórások jöttek, és nyakik sárosak voltak többször, vallásóra után még szerettek itt maradni, játszani. Ugyanígy a bibliaórás közösségünk, a nőszövetségünk házas alkalomra, amikor érkeztek, nagy gondot okozott ez, hogy olyan sár volt. És úgy főgondnok úrral beszélgettünk, és imádkoztunk azért, hogy mi az, amit szeretnénk, mi, és kértük az urat, hogy mi az, amit megenged nekünk, hogy felújítsunk. és ezért imádkoztunk, és egy alkalommal egy rokonom érkezett el látogatóba, és úgy megkérdezte, hogy mire van szüksége a közösségre, mi az, ami kihívást okoz, és nem tudjuk megoldani. Hát anyagilag akkor behatároltak voltunk, és nem volt lehetőségünk erre. És akkor megemlítettem, hogy erre a dologra szükség lenne, és valahogy az Úristen úgy alakította, hogy az imáink meghallgatásra találtak, és egy cégvezető, aki térköveket gyárt, megajándékozott minket, és akkor a presbitérium minden munkálatot, a tereprendezéstől kezdve a térkő alatti ágyazásig, a szegélyek lerakásáig mindent közmunkával végzett el, és együtt tettük le, és ez a kihívás egy nagyon jó közösség formáló eseményé lett. Úgyhogy mi a kihívásokra egy csáváson így tekintünk, hogy igen, előttünk állnak dolgok, amiket még nem sikerült megvalósítani, de ha az Úristen akarja, akkor közös erővel, az ő áldásával véghez tudjuk vinni, és ezáltal valóban tapasztaljuk, hogy épül a gyülekezetünk, a közösségünk, a kapcsolatunk egymás és az Isten iránt is, hiszen ezek az alkalmak mindig igével kezdődtek, imádsággal zárultak.

0: Keresztény élet rovatunkban a mezőcsávási református egyházközséggel ismerkedünk. Ebben van segítségünkre Szövérfi Mihály, a gyülekezet lelkipásztora. Vele folytatjuk tovább a beszélgetést. Milyen érzés volt a közösség számára, hogy a püspök úr is megtisztelte jelenlétével a hálaadó alkalmat?
1: Hát kimondottan hálásak voltak a mezőcsávásiak, és nagyon vágytak arra, hogy a püspök úr jelen legyen, ugyanis a templom szentelés alkalmával a püspök helyettes úr szolgált, és vágytak arra, akkor még főtiszteletük Ató Béla püspök úr volt a püspök, és most nagyon vágytak, hogy a püspök úr meglátogassa a mezőcsávást. Nagy izgatottsággal készültek, arra készültek, hogy majd a falu elején fogadjuk, és még a rezes bandánkat, a gyülekezetünknek fúvózenekarát is be akarták vetni a püspök úr fogadásakor, de aztán végül is úgy alakult a protokoláris megbeszélés, hogy itt a gyülekezet udvarán fogadjuk. Itt összegyűlt a presbitérium, a fiataljaink székelyruhába öltöztek, és lelkipásztor testvérek meg világi elöljárók közösségében fogadtuk a püspök urat. De aminek még nagyon-nagyon örültek, az az volt, hogy a püspökné asszony is meglátogatott minket, és megtisztelte a jelenlétével. Annyira sokat jelentett a gyülekezetnek az, hogy látja a egyházkerületünk vezetőjét, hallja az ő szolgálatát, tapasztalja szavain, igehirdetésen keresztül a megerősítést, de itt maradtak a püspök úrék családostól, a feleségével együtt a közös szeretet vendégségen, hiszen egy gyülekezeti napot is szerveztünk, és az azt követő közvetlen beszélgetésekben azt tapasztalták, hogy nekik egy olyan vezetőjük van, aki elérhető, aki közel van, és nagyon örültek annak, hogy a püspökné asszony nagyon sokakkal beszélgetést kezdeményezett, és közvetlen módon volt jelen, tehát valóban testvéri kapcsolatot éltek meg. Amellett, hogy egy ünnepélyes alkalom volt, mégis azt tapasztalták, hogy egy családias eseménynek vagyunk így együtt a részesei. Tehát a püspök úrék nem kívülállók, és mi nem távoliak vagyunk, hanem mi összetartozunk.
0: Hogyan tekintenek a jövőbe a mostani ünnepi alkalom után? Milyen további terveik vannak a gyülekezetben?
1: Hát a tervek azok, hála Istennek, bőven vannak. Most szeretnénk a templomhoz vezető utat korszerűsíteni, hiszen most már a templomba látogatóknak 90%-a autóval jön, valamint ki kell bővítsük a parkolót, ami ilyen infrastruktúrális beruházást jelent, mert vannak istentiszteleti alkalmak, amikor a meglévő parkolónk, ami 60-70 autót be tud fogadni, már nem bizonyul elegendőnek. De ezentúl a gyülekezeti házunknak a külső felújítását szeretnénk elvégezni. Belül sikerült gyülekezet önerejéből ezt felújítsa, és megfelelően komfortossá tegye. Erre az épületre szükség van, mert hetente több gyülekezeti alkalmat is tartunk. A bibliaórák, a különböző bibliaórák mellett, amikor házas alkalom van, akkor igazán igénybe van véve, mert a gyülekezetünk házas bibliaórásai, amikor megérkeznek, akkor családostul jönnek, és ez idő alatt a gyerekek egy külön teremben vesznek részt foglalkozáson. Fontos, hogy megfelelő, hőszigetelt, szépen kialakított épületben tudjanak ott lenni az alkalmak ideje alatt.
0: Milyen üzenetet hordoz a ma élő generáció számára egy ilyen történelmi jelentőségű építmény megújulása, és milyen szerepet játszik a harangszó a falu mindennapjaiban és az ünnepi alkalmakon?
1: Hát a harang és a harangláb, meg a toronyóra, most, hogy a harang bezengi a falut minden egyes órába, az emlékeztet minket, szüntelenül emlékeztet. Valahányszor elvonulunk a harangláb mellett, a harangláb alatt, vagy éppen a harangot halljuk, akkor emlékeztet minket arra, hogy legyünk hűségesek az örökségünkhöz. Hiszen a harangláb először is ezt üzeni, hogy itt a gyülekezetnek van egy komoly múltja. Ez a harangláb évszázadok óta hirdeti, hogy voltak emberek, akik komolyan vették az Istent, komolyan vették a gyülekezetet és a rájuk bízott szolgálatot, hiszen vállalták, hogy akkor ezt az építményt megépítsék, és az azután következő generációk vállalták azt, hogy ezt az épített örökséget megtartsák, de ne csak mint történelmi emlékművet, hanem ezt be is töltsék lélekkel. És hiszük, hogy a gyülekezetünknek a múltja az nem egy múzeumi emlék, nem csak történelem, hanem egy olyan örökség, hagyaték, amely kötelez arra, hogy vállaljuk az Istentől kapott küldetésünket. És a jelenben nekünk ez reménységet jelent, mert sokszor halljuk, hogy nehéz idők jönnek, hogy nehéz idő áll a keresztény egyházak előtt, hogy fogynak a közösségek, hogy változik a világ, háborúk vannak. De amikor ma itt Mezőcsáváson feltekintünk a templomdombra, és látjuk a haranglábat, akkor üzen nekünk az Isten, hogy ő munkálkodik. És úgy összecseng a bibliaolvasó kalauz mára kijelölt ige versével, a 124. Zsoltárnak az első versével, hogy ha nem lett volna velünk az Úr, akkor nagyon sok minden rossz történt volna velünk. És feltételes módban ugye ezt vallja meg a Zsoltáros is. De mivel velünk volt az Úr, ezért megment, megtart, és reménységünk van a jelenben, és bizakodhatunk a jövőre nézve. És a jelenben azt éljük át, hogy ahogy Pál apostol fogalmaz a rómabeliekhez írott levélben, hogy a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, de ezeket az ajándékokat azért kaptuk, hogy tanúk legyünk, hogy hitvallást tegyünk. És itt a gyülekezetben azok a presbiter testvérek, akik kapták az építéshez a talentumokat, ezt a kegyelmi ajándékot, azok részt vesznek és tehetségükkel segítenek. Aki ahhoz kapott kegyelmi ajándékot, hogy vállalkozása legyen, és anyagiakkal tud támogatni ők, abban szolgálnak. És azt érezzük, hogy különbözőek itt Mezőcsáváson is a kegyelmi ajándékaink, de minden egyes kegyelmi ajándékot egy céllal kaptuk, hogy Isten dicsőségének és az ő népének épülésére szolgáljunk. És ez a jelenben bátorít minket, hogy a jelen kihívásai között is reménységgel tekintsünk a jövőbe, mert a harangláb nem csak a múltról beszél, hanem ugye a kialakítása kapcsán is a jövő felé mutat a torony meg a csillag, és a gyülekezet jövőjének hiszük, hogy az áloga nem az épület, nem is csak ez a torony, és nem is az anyagi erőforrás, hanem a mi gyülekezetünk jövőjének az áloga a Krisztustól kapott küldetés, az evangélium továbbadása, és a következő nemzedékeknek a megszólítása, gyermekeinknek és unokáinknak a hitre vezérlése, mert úgy próbálunk szolgálni itt közösen presbitériummal Mezőcsáváson, hogy a gyülekezet ne csak egy vasárnapi közösség legyen, hanem legyen egy elkötelezett közösség, aki nap mint nap igyekszik az ige szerint élni. És hiszük, hogy nem csak egy olyan hely ez a megújult templom, ahova időnként megérkezünk, hanem az a hely, ahol mindannyian az ige által, Isten lelkén keresztül tapasztaljuk a reménységet, a szeretetet, a bocsánatot, és hiszik, hogy ez a jövő Isten ígéretei szerint, ez a jövő, amelyet nekünk megígért, ez a miénk, éppen ezért hálával szolgálunk most itt. Úgyhogy minden erőfeszítés mögött érezzük az Isten áldó kezét, és ma is alázatos, de hálás szívvel valljuk azt, amit maga a Zsoltáros is kimond, hogy hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért mi örvendezünk.
0: Ugye hát azt jó hallani, hogy nem csak a kövek hirdetik Isten igéjét, Isten üzenetét, szeretetét Mezőcsáváson.
1: Hát a kövek, ha mi elhallgatunk, akkor, ahogy a mi úrunk mondja, a kövek fognak megszólalni, és talán az nem lenne jó megvárni. Igyekszünk itt, a presbiterek is családlátogatásokat végeznek velem együtt. A gyülekezetünket több alkalommal meglátogatják. Például nem sokára készülünk egy újabb gyülekezeti ünnepre, amelyet szeptemberben fogunk megtartani, szeptember 12-én. Ilyen alkalmak előtt is minden gyülekezeti tagot megkeresnek és elviszik a kis meghívót. Amikor nagy sátoros ünnepeink vannak, akkor van egy gyülekezeti lapunk, amit igyekszünk kiadni, és akkor ezzel szintén bekopognak és meglátogatják. Most egy diakóniai eset került elénk, egy olyan asszonytestvérnek az ügye, aki bár korábban nem volt gyülekezeti tagunk, de súlyos balesetet szenvedett, és egy jelentős résszel, anyagi résszel támogatta a presbitérium az ő gyógyulását, rehabilitációját, és a gyülekezet körében is többen adakoztak. Nem is olyan régen egy presbiterünknek ugyanilyen jellegű segítséget tudtak nyújtani, és most ennek az idős asszonynak a házát szeretnék hát valamilyen szinten elfogadhatóbbá, komfortosabbá tenni, tehát a vízvezetést, meg lefolyót szeretnének beszerelni. Igyekeznek nem csak szavakkal, hanem tettekkel is szolgálni. És ahogy az úr mondta, hogy elmenve tanítványokká tenni, nem csak a templomba várva.
0: Na most már kíváncsivá tett, mi lesz szeptemberben? Milyen ünneplés lesz szeptemberben?
1: A gyülekezetünk vállalta ebben az évben a 15 millió búzaszem magyarok kenyere elnevezésű eseménynek a megszervezését, és itt Székelymezőség határában ezt az eseményt nem a gazdaszervezetek, hanem a történelmi egyházak szokták felvállalni, és az idén Mezőcsávás vállalta, mert úgy érezzük, hogy nekünk ezek az események is hirdetik azt, hogy felelősséget kell vállalni azokért, akiknek kevesebb adatot, és itt a református, meg unitárius magyar gazdák, meg gyülekezeti tagok ilyenkor terménnyel, de adományokkal is hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy idősek otthonának, vagy gyerekotthonoknak felajánljuk az összegyűlt búzamennyiséget, és akkor abból akár hosszabb időn keresztül kenyeret biztosítsunk. Ebben az évben a mi gyülekezetünk vállalt ennek az eseménynek a szervezését, és a múlt héten presbiteri gyűlésünk volt, már elkezdődött a feladatoknak a leosztása, megbeszélése, hogy ki milyen tevékenységet vállal, és örülünk annak, hogy ennyire nyitottak és szeretettel szerveznek a mieink, szeretnek vendéget fogadni, házigazdaként jelen lenni. És ez az alkalom persze Isten tisztelettel kezdődik. A község minden lelki pásztora meghívást kap erre az alkalomra, és a liturgiát felosztjuk, és együtt végezzük ezt az Isten tiszteleti szolgálatot. Az esperes úr, az unitárius esperes, valamint a református esperes is jelen van és szolgál ez alkalommal. A község gyülekezeteiből a hívek eljönnek erre az eseményre, és bár egy, mondhatnám így, hogy ez egy világi kezdeményezés, de mégis itt a községben élő egyházközségek igyekeznek tartalommal megtölteni ezt az eseményt.
0: Mi az, amit a hallgatóknak üzenne befejezésképpen?
1: Befejezésképpen engem nagyon megszólított ma a Biblia olvasó kalauznak az igéje, hogy ha nem lett volna velünk az Úr, és elgondolkodtam rajta, hogy én hogyan folytatnám ezt a mondatot, és ha nem lett volna velem az Úr, akkor talán a szolgálatomat is lehet feladtam volna, vagy egy-egy nehéz gyász összetört volna. Talán olyan terheket kellene hordoznom, amiket nem bírnék el. Ha nem lett volna velem az Úr, akkor egy-egy betegség legyőzött volna, vagy más irányba haladna az életem, összetört volna egy-egy családi válság, vagy a bűntudatnak a terhét hordoznám, de olyan jó, hogy velünk van az Úr, és ugye ezt kapjuk mi karácsonykor Jézus Krisztusban nagyon határozottan ezt a kijelentést, hogy velünk van az Úr, és érdekes, hogy mi emberek könnyebben észrevesszük azt, amit hiányolunk, amit nem adott meg az Úristen nekünk, ami hiányzik az életünkből, de olyan jó lenne észrevenni azt, hogy mi az, amit megkaptunk, és mi az, amitől megóvott minket az Isten. Hiszen a Zsoltáros ebben a Zsoltár részletben erről beszél, hogy lehet, hogy sokkal nagyobb ajándék az, hogy Isten megőrzött minket. Hányszor megőrzött egy-egy utazás során, egy-egy szembejövő autótól. És ne csak azért adjunk hálát, amit megkaptunk, hanem azért is, amitől megóvott minket. És szeretném, hogyha Istennek erről a csendes oltalmazásáról gondolkodnánk, és ezért hálát adnánk, és hogy a haranglábról beszélgettünk, óhatatlanul eszembe jut, hogy hálát adhatunk azért, hogy mi mindentől megóvta ezt a közösséget, ezt a haranglábat az Úristen. És nagyon hálás vagyok azért, hogy egy ilyen Istenünk van, aki sokszor a csendben is munkálkodik, aki a csendben is oltalmaz, és benne van a mi oltalmunk, a mi erőnk, így is zárul ugye ez a Zsoltár részlet, amit ma olvasunk, a 126. hogy a mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta, és ezzel kezdődik ugye minden Isten tiszteletünk, ezzel a hitvallással, és nagyon jó lenne ezzel a hitvallással élni minden napunkat, hogy igen, Isten ott van velünk, és a mi segítségünk egy karnyújtásnyira van egészen közel hozzánk, hiszen ő a mindenható, ő az alkotó, és ő hatalmasan cselekszik velünk, velünk van, és éppen ezért bátran élhetünk, rábízhatjuk életünket, múltunkat, jelenünket és jövőnket egyaránt.
0: Az elmúlt percekben a mezőcsávási református egyházközséggel ismerkedtünk. Ebben volt segítségünkre a gyülekezet lelkipásztora Szövérfi Mihály. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nordis botrány, újabb feljelentések és eurómilliós károk. Cseke Attila szerint téves információ terjed a tanácsosok összeférhetetlenségéről. Egyre hatékonyabban játsszák ki az erdőfelügyeleti rendszert, változtatást sürgetnek. Elhunyt a legendás country énekes Dolly Parton. Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron borús, esős időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség tegnapi közleményében emlékeztetett arra, hogy több feltételezett bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást. A közvélemény által csak Nordis botrányként ismert ingatlanfejlesztési ügylet miatt. Egyebek mellett bűnszervezet létrehozása, folytatólagos elkövetett különösen súlyos következményekkel járó sikkasztás, pénzmosás, adócsalás, különösen súlyos következményekkel járó csalás miatt vizsgálódnak. A nyomozás pedig augusztus 18-án kiterjesztették, mert újabb 190 kárvallót tett 50 új büntető feljelentést. Az okozott kár további 42 millió lejjel, 14 millió euróval és 17 ezer dollárral nőtt, derült ki a DIKOT tegnapi közleményéből. Az eljárás kiterjesztése az ügyben vádlottként szereplők cégcsoport vezetőit, valamint 4 kereskedelmi társaságot érint. Egy vállalat által benyújtott feljelentés miatt elrendelték az eljárás kiterjesztését, egy különálló, különösen súlyos következményekkel járó csalás miatt. Ebben az esetben a kár körülbelül 7 millió lej, számolt be a DIKOT. Cseke Attila szerint nincs összeférhetetlenség a helyi vagy megyei tanácsosi tisztség és a közigazgatásban dolgozó szerződéses munkaviszony között. Meglátása szerint téves információ terjed el ezzel kapcsolatban. Az ügyvivő fejlesztési miniszter erről az Antenna 3-nak nyilatkozott tegnap. Elmondta a megkeresésének nyomán, az általa vezetett tárca kidolgozott egy szakmai anyagot, amit az Országos Feltehetetlenségi Ügynökség, vagyis az ANI is jóvá hagyott. Ez egyértelműen kimondja, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség, mivel a helyi és megyei önkormányzati képviselők összeférhetetlenségi szabályai egy másik cikkelyben szerepelnek, nem pedig az, amelyre a közigazgatásban terjedő téves információra hivatkoznak, magyarázta. A tárcavezető arra kérte a helyi önkormányzatokat és a helyi hatóságok szakembereit, hogy ellenőrizzék az információkat, mielőtt azt továbbadnák és kérjenek hivatalos állásfoglalást. Saját álláspontját a szaktárca kiküldte a prefektusi hivataloknak, hogy helyesen és egységesen kezeljék a helyzetet. Az év első 7 hónapjában 102 erdészeti bűncselekményre derült fény Hargita megyében. A rendőrök pedig több mint 1500 köbméter faanyagot foglaltak le. A hatóságok szerint ugyanakkor a korábbi évekhez képest csökkent az illegális fakitermelés. Az elkövetők azonban egyre találékonyabb módszerrel próbálják kijátszani a faanyag nyomon követésére szolgáló Szumál 2.0 rendszert. A hatóságok ezért is sürgetik az új Szumál 3.0 rendszer bevezetését. Hargita megyében jelenleg 264.100 hektárnyi terület tartozik az országos erdőalaphoz, ami a megye teljes területének csaknem 40%-a. Idén az év első 7 hónapjában a Hargita megyei rendőrök összesen 184 ellenőrzést végeztek az erdészeti szabályok betartásának ellenőrzése érdekében. Ezek közül 143 a faanyag szállítások jogszerűségére, 25 a faanyag tárolására, feldolgozására és értékesítésére, 11 pedig magában az erdőalapban zajló tevékenységekre irányult. Az ellenőrzéseket többnyire az erdőállomány védelmében illetékes intézményekkel, az erdőőrséggel, a Romszjévá állami erdőgazdasággal, valamint a Hargita megyei erdészeti hivatalokkal közösen végezték. Nyolcvan éves korában elhunyt Dolly Parton, a legendás amerikai country énekes, dalszerző, színésznő. Halálhírét családja jelentette be tegnap a közösségi médiában. A PR képviselői közleményben hangsúlyozták, Dolly Parton egy világhírű ikon, mindig is inspiráció marad. Dolly Parton egészségügyi állapota egy évvel ezelőtt romlott meg. Akkor bejelentette, hogy nem tudja vállalni a Las Vegas-i fellépéseit. Dolly Parton a popkultúra egyik meghatározó alakjává vált. Jellegzetes megjelenése, humora és személyisége feledhetetlenné tették. Leghíresebb dalai között ott van a Jolene, a 9 to 5. Pályafutása során számos díjat, köztük 7 Grammy-t nyert, de dalszerzőként 2010-ben Oscar-díjra is jelölték, színésznőként pedig 3 Golden Globe és egy Tony-díj jelölésben részesült. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma borús, esős időre számíthatunk. Az esti órákban viharok is kialakulhatnak. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Zsoltárok könyve 91. részének 14. verse.

0: Jézus így imádkozott: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit augusztus 26-án szerda déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon kalkuttai Szent Teréz, közismert nevén Teréz anya Nobel békedíjas, albán származású római katolikus abáca gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Hamarosan felcsendül a nap áitata, amelyet kalendárium és névnap köszöntő követ. 12 óra 30 perctől Zöld percek című rovatunkat hallhatják, amelyben ma a környezeti hírek után a légszennyezésről beszélgetünk. A szerkesztő Lukács Orsolya. Egy 2023-ban készült műsort hallgattunk újra. 13 órakor hírek következnek, 13 óra 10

15 perc kormesekosár rovatunkban a Csodakastély kisasszonya című mesét osszuk meg. 13 óra 30 perctől a vasárnapi zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallgatjuk újra, amelyet Nagyi Bolya szerkesztett. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor versrovatunkban Bódás János Új kenyér című költeményét osszuk meg. 14 óra 20 perctől Keresztény Élet felekezet közi magazinunkat ajánljuk figyelmükbe Szecsüdi Árpád szerkesztésében. Ez a ma déli magazin műsor kínálata, ha tehetik, tartsanak velünk a következőkben. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek minket a 0264 441 968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a mai nap állítatát tolmácsolja Ungvári Szende.

A mai áhítatunk címe: A bátorítók bátorítása. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek ti is. Pál első levele a Tesszalóniakhoz, 5. fejezetének 11. verse. Mire odaértem a templomba, Joyce már ott volt. Lefőzte a kávét a vasárnapi iskolásoknak, és kitakarította a termet is. Épp a bejáratnál köszöntötte az érkezőket egy kedves mosollyal. Észrevettem, hogy különösen figyelmet fordít az idősekre. Megölelt egy kerekesszékes és egy járókeretes hölgyet. Amikor az istentisztelet megkezdődött, becsúszott az előttem lévő padba, majd hátrafordult és köszöntött egy öleléssel és mosollyal. Az istentisztelet után megkérdeztem, hogy van. Hezitált egy kicsit, majd azt mondta: jól. Erősködtem egy kicsit. Na de hogy vagy igazán? Joyce elkomorodott, és bevallotta, hogy nehéz időszakon megy keresztül. Egyedül érezte magát. Megkérdőjelezte, hogy valóban helye van-e itt, a gyülekezetben. Nagyon megleptek a szavai. Mindig olyan vidámnak tűnt, nem tudtam, hogy szenved. Megígértem, hogy imádkozom érte, és csendben megfogadtam, hogy figyelni fogok rá. Mindannyian szeretjük a támogató embereket körülöttünk, és élvezzük a szeretetet, amit kapunk tőlük. De belegondoltunk abba, hogy nekik is szükségük van törődésre. Nem csak a látogatókhoz és a magányosokhoz léphetünk oda, hanem azokhoz is, akik másokra odafigyelnek. Talán szükségük lenne meghallgató és megértő szívre. Imádkozzunk. Urunk, hálásan emlékezünk azokra, akik bátorítanak minket. Segíts, hogy mi is bátorítani tudjuk őket. Ámen. Kinek a bátorítására hív ma Isten? Teszi fel a kérdést áhítatunk szerzője, Susan Togerson Mess, Amerikában élő testvérünk. Ma imádkozzunk valakiért, aki bátorított minket.

Augusztus 26-a is egy érdekes dátum, nagyon sok esemény és évforduló kötődik hozzá, ezeket fogjuk megtekinteni a mai nap kalendáriumában.

Augusztus 26-ai kalendáriumunkat is a fontosabb eseményekkel kezdjük. 1071-ben a bizánci birodalom veresége a Manzikerti, azaz Malazgirti csatában, ami Anatólia elvesztésének nyitányát jelenti. 1204-ben harmadik Lászlót magyar királlyá koronázták. 1274-ben volt a Dürnkruti csata. Első Rudolf német király és negyedik Kun László magyar király seregei legyőzték második Ottókár cseh király és osztrák herceg seregét. A csatában maga Ottókár is elesett, ezzel a Habsburgok végleg megszerezték az osztrák hercegséget.

1789-ben jelent meg az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata. 1943-ban Apor Vilmos védnöksége alatt a győri püspöki palotában megalakult a Katolikus Szociális Népmozgalom, a KSN, a KDNP előtt szervezete. 1944-ben Charles de Gaulle tábornok bevonult a felszabadított Párizsba. 1944-ben a Kárpátokban a Székelyföld felé nyomuló szovjet hadsereg az Úz völgyében elérte és átlépte Magyarország 1941-es határát.

1957-ben a Szovjetunió képessé vált az interkontinentális ballisztikus rakéta indítására. 1972-ben Münchenben megkezdődtek a 20. nyári olimpiai játékok eseményei. 1849-ben, az 1848-49-es szabadságharc végén, a világosi fegyverletétel után

Hajnal tábornagy közölte Görgei Artúrral, hogy az orosz cár közbenjárására kegyelmet kapott. 1970-ben ezen a napon kezdődött meg a White-szigeti popfesztivál, melyen Jimi Hendrix utoljára lépett színpadra.

Ezek voltak a mai nap híresebb eseményei, most pedig nézzük meg, hogy kik azok a híresebb személyek, akiknek a mai napon van a születési évfordulójuk. 1743-ban született meg Antoine-Laurent de Lavoisier, francia kémikus. 1850-ben megszületett Charles-Robert Richet, Nobel-díjas francia orvos és fiziológus egyetemi tanár. 1880-ban megszületett Guillaume Apollinaire, francia költő, író, műkritikus. 1885-ben megszületett Jules Romain, eredeti nevén Louis-Henri Jean Farigulet, francia költő, író. 1898-ban megszületett Peggy Guggenheim, amerikai műgyűjtő, a róla elnevezett múzeum alapítója.

1904-ben megszületett Christopher Isherwood, Christopher William Bradshaw Isherwood angol-amerikai író, drámaíró, Don Bacardi élettársa. 1913-ban megszületett Bulla Elma, Kossuth-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész. 1931-ben megszületett Markovics Kálmán, kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros Európa-bajnok vízilabdázó. 1947-ben megszületett Nikolaj Dobrin, román labdarúgó.

1951-ben megszületett Edward Witten amerikai fizikus, matematikus, 1957-ben megszületett Szent Andrási István festőművész. 1978-ban megszületett Klein-Heinz Csilla, magyar fantasy és sci-fi író. 1980-ban megszületett Macaulay Culkin, amerikai színész.

Születési évfordulóink után tekintsük meg, hogy kik azok a híresebb személyek és személyiségek, akik ezen az augusztus 26-ai dátumon haláloztak el. 1723-ban meghalt Antoine van Leeuwenhoek, holland természettudós. 1831-ben meghalt Tittel Pál csillagász, az MTA tagja. 1921-ben meghalt Vekerle Sándor politikus, magyar miniszterelnök. 1874-ben meghalt Charles Lindbergh, amerikai pilóta, óceánrepülő.

1945-ben meghalt Franz Werfel, osztrák költő és író, akinek leghíresebb műve a Muszadag 40 napja. 1978-ban meghalt Charles Boyer, francia színész. 1979-ben halt meg ezen a napon Mika Waltari, finn filozófus író. 1998-ban meghalt Frédéric René, Nobel-díjas amerikai fizikus. 2006-ban pedig meghalt Rainer Barzel, német kereszténydemokrata politikus, miniszter.

Mai kalendáriumunkban visszanéztünk az augusztus 26-ai fontosabb eseményekre, illetve a világ által jobban ismert személyek születési és halálozási évfordulóit is ismertettük. A napkalendáriumát hallották.

0: Kalendáriumot lapoztunk Kis Gáborral. Most ünnepeltjénket köszöntjük vele.
1: A mai napon augusztus 26-án Izsó, Natália, Margit és Cseke napja van. Lássuk, hogy honnan erednek ezek a nevek. Izsó héber eredetű bibliai név. A név eredetére vonatkozóan három elképzelés létezik, egyik szerint Ézsau alakváltozata, más feltevés szerint József régi Izsóf változatának rövidülése. Újabb kutatások szerint az Izsák becézője, az Ézsau régi magyar formája, jelentése nyers, szőrös. Natália latin eredetű név jelentése Jézus születésnapja, régen ezt a nevet a karácsonykor született leánygyermeke kapták. Margit a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A német és a svéd nyelvben is ebben a formában használják. Legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya. Cseke, török-magyar eredetű név, a cseh név származéka, jelentése húzó, vívő. Köszöntjük tehát a mai napon az Izsó, Natália, Margit és Cseke nevű hallgatóinkat, szóljon nekik a következő dal.

0: A Kim Novák együttes Gyémánt című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. A következő percekben egy 2023-ban készült Zöld Percek című műsorunkat ismételjük meg. A környezeti hírek után Lukács Orsolya, a szerkesztő, beszélget Réti Kingával, a BBTI Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar adjunktusával a légszennyezésről.
1: Zöld Percek. Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld Percek rovatában. Zöld Percek. Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Zöld Percek című rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Műsorunkban különböző környezeti problémákról, környezetvédelemről, környezettudatosságról fogunk beszélni. Ezen témák körbejárásában szakemberek segítenek nekem. De nézzük, miről is szól a mai műsor. Rövid környezeti hírösszefoglaló, illetve tények után műsorunk vendége Réti Kinga lesz, a Bábesbólyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusa, aki a légszennyezésről fog nekünk beszélni. De lássuk először, milyen környezeti hírek keringenek a nagyvilágban. Sokan felkapták rá a fejüket, hogy engedélyezték Romániában a vadállatok csapdázását. A Környezetvédelmi Minisztérium rendeletben szabályozta, hogy milyen típusú csapdákat, hurkokat lehet használni Romániában a vadállatok esetén. Mostanáig ez a módszer nálunk nem volt engedélyezett a vadgazdálkodásban. A jogszabállyal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, van, aki szerint az eljárás kifogásolható, és van, aki szerint kimondottan hasznos lehet az élővilág diverzitásának fenntartásáért. A Negyszebeni Crispus Egyesület biológusa Ovidiu Banea közleményben adott hangot felháborodásának, szerinte ellentétes az uniós jogalacsapdák alkalmazása, továbbá úgy vélte, ezek nem válogatnak, tehát befoghatják és elpusztíthatják a védelemre szoruló fajok egyeteit is. Az egyik csapdatípus kapcsán pedig azt fejtegette, hogy alapjában véve nem is számít élvefogónak, mert könnyedén megölheti a beszorult állatot. A Környezetvédelmi Minisztérium azonban egészen másképp látja ezt a kérdést. A Transtelex megkeresésére Táncos Barna tárcavezető kijelentette, sok beszélgetés, tájékozódás, vita előzte meg a jogszabály kidolgozását, amelyben szakértőket vontak be és biztosított minket arról, hogy mind a 6 jóváhagyott csapdatípus szelektív. A rendeletben egyébként engedélyeznek a hagyományos hurkokhoz hasonló szerkezeteket, továbbá testre szoruló, az állatok föld alatti járataiba szerelhető csapdákat, illetve madárfogásra alkalmas eszközöket és a nagyobb vadak, például őzek, szarvasok befogására szolgáló hálót is. Vadászatban, vadgazdálkodásban jártas emberekkel közösen írtuk ezt a jogszabályt, ezért biztosíthatok mindenkit, hogy kimondottan szelektívek ezek a csapdák, vagy minden egyes egyet szabadon engedhető belőlük, amelyeket a nem kívánt fajból fogtok.

Be, vagy pedig olyan helyeken alkalmazzák ezeket, ahol kizárólag a célzott fajból fognak be egyedeket, szögezte le Táncos Barna. Arra vonatkozó kérdésünkre, hogy miért látta szükségét a csapdázás engedélyezésének, kifejtette, sok esetben hatékonyabb módszernek számít a csapda, mint a vadászpuska. Megemlítette a településeken nem kívánatos fajokat, például a vetésivarjút, a görényt, a nyestet. Ezek esetén a vadászat, a lövöldözés nagy mértékben zavarná az emberek mindennapjait, és nem is számít hatékony módszernek. Hasonló a helyzet a sakál esetén, ami invazív faj, sok kárt okoz, felborítja a biológiai egyensúlyt. Indokolt és szükséges a beavatkozás, viszont a lőfegyverek hatékonysága alacsony. A sakálok veszélyt jelentenek az apróvadra, ezek el is tűnhetnek miattuk egy-egy területről, és a túzokok élőhelyét is meg kell védenünk tőlük, fejtegette. Mint elmondta, a róka és a borsz is gyéríteni kívánt fajok közé tartozik. A tárcavezető hangsúlyozta ugyanakkor, a jóváhagyott eszközök lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a befogott állatot élve tudják távolabbi területre szállítani és ott elengedni. Olyan személyekre bízzuk a csapdák alkalmazását, akik elvégezték a megfelelő felkészítőket. Minden egyes csapdát engedélyeztetni kell, utána pedig sorszámozni, a használatot pedig be kell jelenteni. Vázolta majd az esetleges finanszírozása vonatkozó kérdésünkre kijelentette, a szóban forgó rendelet csak is az eszközökről szól, pénzről nem. Akár kutatási céllal, akár a vadállat-ember konfliktusok csökkentése céljából, akár a biológiai egyensúly fenntartása céljából hatékonyan lehet használni ezeket a csapdákat, összegzett a miniszter. Mit tanult a román vízügy a tavalyi aszályból, és milyen megelőző intézkedéseket terveznek? Az elmúlt 500 év legsúlyosabb aszálya sújtotta 2022 nyarán a térségünket. Szakértők szerint az extrém szárazság egyik oka az volt, hogy az elmúlt évtizedekben lényegében minden lecsapolható vizes területet kiszárítottak. Pásztor Sándor szerint új víztározókat alakítanak ki, a meglévőket pedig modernizálják. Két kisebb élőhely rehabilitációs kezdeményezésről is beszámolt. A tavaszi áradások idején a kanális rendszerek gyorsan elvezetik a vizeket, később pedig ebből adódik a hiány. Általános probléma Erdély szerte, hogy nagyon lecsökkent a talajvíz szintje, ami főleg a mezőgazdaság számára jelent gondot, ez szintén a folyószabályozási munkálatok eredménye. Arról, hogy a vízügyi hatóság mit kíván tenni azért, hogy a tavalyihoz hasonló aszály ne alakuljon ki, Pásztor Sándor vízügyi szakembert, a környezetvédelmi miniszter tanácsadóját kérdeztük. Elmondta, víztározókat terveznek kialakítani, illetve átalakítani. Az ország nyugati részén a Berettyó, a Fekete-Körös és a Fehér-Körös mentén régebben kialakított árvízvédelmi víztározókat akarják átalakítani, automatizálni. A munkálatokat az országos helyreállítási tervből finanszírozzák majd. A lényeg az, hogy míg ezek a tározók eddig csak árvízveszély, azaz magas vízállás esetén fogadták be a vizet, ezentúl nem kell megvárni az árvizet, közepes vagy ennél alacsonyabb vízállás esetén is feltölthetők lesznek. A tavasszal visszatartott vizet pedig nyáron, szárazabb időszakokban lehet majd hasznosítani. Pásztor Sándor, a Tamás Hidai, a Zerindi, a Sikulai és a Csigéri tározót említette a felújítás előtt álló létesítmények sorában. Székelyföldön kisebb méretű tározó kialakítását tervezik. A Maros felső folyásán, a Gyergyói medencében, az Olt felső folyásán pedig Csíkszered a környékén, illetve a város fölötti szakaszon készülnek majd a tározók. A szakember szerint az említett projektek most indulnak, a kivitelezési munkálatokat 2023 második felében kezdik meg majd. Azt is megkérdeztük, hogy a víztározók mellett visszamocsarasítási projekteket terveznek-e, ugyanis a lecsapolások során hatalmas károkat okoztak az élővilágban. Pásztor Sándor szerint az Ér melléken, ami egy széles, mocsaras völgyvidék volt, melyet szintén lecsapoltak, itt készül két kisebb, 8-10 hektáros terület rehabilitációjára. Az egyik Tarcsa, illetve Éradony között, a másik Bihar félegyháza közelében lesz. Itt megbontják a töltés és a kiszemelt, mélyebben fekvő részekre, illetve a holtágakba az Érből vezetnek majd vizet, illetve meg is tartják a fölös vízmennyiséget.
Elmondta, ezt is a pénéréréből finanszírozzák, a távlati terveik között pedig az is szerepel, hogy ez a két terület speciális természetvédelmi státuszt kapjon.

Komoly vetélytársakat kapott a holland paradicsom. Marokkónak az európai piacokra irányuló paradicsom szállításai a legutóbbi 4 évben 38%-kal növekedtek, és a korábbi első helyen szereplő Spanyolország szállításaival közel azonos szintre 405 000 tonnára emelkedtek, ami főleg az afrikai kedvező termesztési feltételekre és alacsonyabb munkabérekre vezethető vissza. Ugyanebben az időben hasonló okok miatt lényeges előretörés tapasztalható Törökország szállításaiban is. A 2022 első 10 hónapjában mért állapot szerint azonban 558 000 tonnával, vagyis a teljes mennyiség közel 20%-ával és kilónként 1,96 eurós átlagárral még mindig Hollandia volt a legnagyobb európai beszállító. Spanyolország állt a második helyen 1,88 eurós árral, Marokkó pedig a harmadik 1,58 eurós átlagárral. Őket követte Franciaország és Törökország 159 000, illetve 157 000 tonnával, ugyanakkor a törökök csak 1,18 eurós átlagárat tudtak elérni. Híreinkhez a transtelex.ro, illetve az agroinform.hu weboldalak értesüléseit használtam.

0: A következőben Réti Kingával beszélgetek, aki a légszennyezésről fog nekünk beszélgetni. Sok szeretettel köszöntöm a műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. A mai téma egy egész Európát érintő probléma, mégpedig a légszennyezés. Beszéljünk először arról, hogy melyek a legjelentősebb anyagok, amelyek a legjobban károsítják a levegő minőségét.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát először is talán röviden, mégis azzal kezdeném, hogy lássuk is, hogy mi is a légszennyezés, mert lehet, hogy azért annyira nincs letisztulva mindenkiben, hogy mikor beszélhetünk légszennyezésről, még hogyha az életünk részévé vált sajnos. Ugye tudjuk azt, hogy a levegő összetételét nézve, melyek azok a fő elemek, amelyek ugye szerepet játszanak, tehát a nitrogén, oxigén és ugye más gázok, amelyek természetes módon alkotják a légkörünket és a levegőt. Nyilvánvaló, hogy abban a pillanatban, amikor valamelyik alkotóelem többletként, vagy idegen anyagok, energiák jelennek meg, akkor beszélhetünk szennyezésről. Na most, hogy ezek a szennyező anyagok, amelyek bekerülnek ugye a levegőbe, és amelyek a légtérünkbe is jelen vannak, melyek is ezek? Hát nyilvánvaló, hogy két forrásból származhatnak. Beszélhetünk természetes forrásokról, itt ugye a vulkánkitörésektől erdőtüzekig a különböző korhadási tevékenységekből származó porok, amelyek felszabadulhatnak és amelyek kikerülnek, nyilvánvaló, hogy ezek sokkal kisebb mennyiségben vannak jelen, mint ugye a második kategóriából származó és pedig az emberi tevékenységekhez köthető szennyező anyagok, amelyek kikerülnek a légtérbe. Ugye melyek azok az emberi tevékenységek, amelyek leginkább felelősek a szennyezésért? Hát a különböző ipari tevékenységek, energiatermelés, mezőgazdaság, és nem utolsó sorban meg kell említenem ugye a hulladék jelenlétét is, illetve kezelési tevékenységeit. De nyilvánvaló, hogy a különböző hűtőberendezések, szennyvízisszapból is származhatnak szennyező anyagok. Most, hogy ezek a szennyező anyagok hogyan is hatnak, ugye az emberi egészségre nézve, illetve nem csak az emberi egészségre, hanem az egész környezetünkre nézve, itt is ugye eléggé sok mindent lehetne felsorolni. Ja, és talán elfelejtettem ugye a kipufogó gázokat, tehát a közlekedés is felelős a szennyező anyagokért. Talán ezzel kellett volna kezdenem, hiszen azért láthatjuk azt nap mint nap leginkább ugye a nagyvárosi agglomerációkban, hogy azért rengeteg gépjármű siklik vagy fut végig a közutakon, és nyilvánvaló, hogy rengeteg kipufogó gáz kerül ki a légtérbe, és nyilván, hogy mindezekből a tevékenységekből, úgy a természetes forrásokból, mint az emberi tevékenységekből származó szennyezők hatnak ugye leginkább negatívan a környezetünkre és az egészségünkre nézve. A kipufogó gázak, ha már elkezdtük és a közlekedést is felelősítettük a szennyezésért, akkor lássuk ugye is talán, ami a legjobban érint bennünket, melyek azok a szennyezők, amelyek innen származnak, hát a különböző nitrogén-dioxid, illetve a mondjuk úgy széndioxid, szénmonoxid és a por. És itt talán a porra térnék ki leginkább, hiszen ez a szállópor, ami nagyon-nagyon finom részecske, és amelyeket ugye a különböző mérőállomásokon is mérnek, most nem az összes részecske méret sajnos kerül mérésre, ezek ugye nagyon károsak tudnak lenni a légző tervekre, leginkább ugye a tüdőre nézve, és hát nyilvánvaló, hogy minden idegen anyag, ami bekerül a szervezetünkbe, valamilyen utómódon ugye kifejti a hatását, és megjelennek különböző betegségek is. Úgyhogy igazából mondhatni, hogy ezek azok a szennyezők, amelyek felelősek ugye a légszennyezésért, és amelyek ugyanakkor az emberi egészségre nézve is káros hatást tudnak gyakorolni. Ugye létrehozzák a smogot, illetve nyilván, hogy az aszmás megbetegedések is mondhatni köthetőek ezekhez a szennyezésekhez, legalábbis ugye az ismerősi körben, mint azért lehet látni a médiában is, hogy egyre gyakoribb az aszmás megbetegedések száma, és növekedik mondhatni napról napra.
0: Jó is, hogy szóba hozta a smogot, mert ez is egy kérdésem lett volna, hogy mi köze van a kettőnek egymáshoz, és hogy miféle smogok is léteznek?
1: Igen, tehát igazából ugye a smog magyarul füstködött jelent, vagy hogyha lefordítjuk ugye magyarosabban, akkor füstköd, és nagyon szépen hát visszaadja ugye a magyar nyelv azt, hogy igazából egy olyan köd, ami hát ilyen füstös jellegű, tehát egy nagyon sűrű köd, aminek ugye bizonyos feltételeknek kell jelen lenni ahhoz, hogy létre tudjon jönni ez a jelenség. Leginkább ugye a magas páratartalom, természetesen a légszennyező anyagok, a kén-dioxid, szénmonoxid, porkorom, és hát egy szélcsendes időjárás, illetve alacsony hőmérséklet. Tehát mindez, hogyha jelen van, akkor ki tud alakulni ez a smog, ami egy ködképződés, és a szennyező anyagok igazából megtapadnak a víz cseppecskéken, vagy az aeroszolokon, amelyek ugye kialakulnak a nagy páratartalom miatt. És a szélcsendnek köszönhetően, hogy viszonylag hosszú ideig meg tud maradni egy bizonyos térben, persze, hogy itt a földrajzi jellemzők is fontosak, és ez miatt is ki tud alakulni ez a jelenség. Nyilvánvaló, hogy két típusú füstködőt említhetek meg. Ez az egyik ugye a londoni, ami a legismertebb talán sok hallgató számára, és azért londoni, mert ugye Londonban figyelték meg először, valamikor az 1950-es évek elején volt tapasztalható egy hideg időszakban, amikor nagyon hosszú, majdnem egy hétig beköltözött ugye London utcáira ez a füstköd, a smog, és valószínű, hogy hallottak, látták, vagy bizonyos hallgatók tudnak arról, hogy ebben a periódusban sokkal magasabb volt az elhalálozások száma a smognak köszönhetően. És ez a fosszilis tüzelőanyagok, főleg a szén égetése során felszabadult korom és füst miatt keletkezik. Egy kondenzációs folyamat játszódik le, és ugye ez okozta a smognak a kialakulását. Illetve a második típusú smog, az a Los Angeles-i smog, ami ugye az angyalok városához kötődik, hiszen itt jelent meg. Itt igazából a közlekedés által kibocsátott szennyezések, tehát a különböző nitrogénoxid származékok, szénhidrogének, szénmonoxid, és az erős napsugárzás, tehát az UV-sugárzásnak köszönhetően játszódik le ez a fotokémiai folyamat, ami a smogot jelenti, és általában ugye a csúcsforgalom időszakában tud kialakulni ez a jelenség. Úgyhogy ez a két smog típus ismeretes. A lényeg, hogy függetlenül, hogy melyik típus smogról van szó, az egészségügyi következményei, hogy aszma, tehát légúti betegségek kialakulása, és bizonyos esetekben akár tüdőödémát is eredményezhetnek.
0: Van bármiféle természetes légtisztítás, amiről beszélhetünk?
1: Hát erre nagyon rövid választ tudnék adni. Természetes légtisztító a zöld övezetek létrehozása. Tehát minél nagyobb kiterjedésű zöld övezetek, ugye fák, cserjék, akár lágyszárú növények jelenléte, tehát a természetes légtisztítási folyamatokért ugye a zöld övezet a felelős. Úgyhogy minél több fát kellene ültetni, minél több parkot, erdőt, parkerdőt létrehozni, amelyek természetes úton megtisztítanak a levegőt. Persze, hogy hozzájárulhatunk mi magunk ahhoz is, hogy valamilyen szinten azért csökkentsük a kibocsátott légszennyezőket, oly módon, hogy egy picit környezettudatosabb életmódot próbáljunk folytatni.
0: Európa szinten mit tesznek a légszennyezés ellen?
1: Ugye tapasztalták az európai államok és az EU tagállamok azt, hogy egyre nagyobb gondot jelent a légszennyezés és a légszennyezéshez köthető klímaváltozási jelenségek, folyamatok, és ennek következtében ugye lépni kell. Ezért próbálnak mindenféle jogi kereteket létrehozni, amelyek ugye a légszennyezés, mint a klímaváltozás javítása érdekében szólnak. Mondhatni, elfogadott az Európai Bizottság egy tiszta levegő csomagjavaslatot, amit ugye az EU tagállamok kötelesek teljesíteni és figyelembe venni, és mindez annak érdekében, hogy ugye a légszennyezést csökkenteni lehessen, tehát olyan intézkedéseket foglal magába, amelyek annak érdekében szólnak, hogy kevesebb legyen a kibocsátott légszennyező a légtérünkbe, illetve létrehoztak egy úgynevezett európai zöld megállapodást, ami ugye a klímaváltozás érdekében, és ez magába foglalja egyértelműen a légszennyezésről szóló elveket is, hogy próbáljanak mindent megtenni annak érdekében, hogy helyreállítsuk azt, amit ugye elrontottunk, és ne folytassuk a rontást. Tehát leginkább ugye olyan, hát mondjuk úgy jogi kereteket próbálnak létrehozni, amelyeket viszonylag gyorsan lehet érvényesíteni EU tagállam szinten, de nyilvánvaló, hogy ez nem csak az európai kontinensen kellene megszülessen és működjön, hanem világviszonylatban, tehát nem csak az európaiak felelősek a légszennyezésért, illetve a klímaváltozásért, hanem a bolygó minden egyes állama, és mondhatni, hogy ezt ki kellene mindezeket az elveket, mindezeket a javaslatokat ki kellene terjeszteni ugye világviszonylatra.
0: Románia hogy áll ezeknek a javaslatoknak a betartásával?
1: Hát mondhatni, hogy mivel mi is Európai Uniós tagállam vagyunk, tehát mi is fel kell zárkoznunk mindazokhoz az elvekhez, amelyek ugye megfogalmazódnak Európai Uniós szinten. Mondjuk, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a közlekedés leszámítva, ugye ipari létesítményeink viszonylag kis mértékben vannak, illetve működnek, ezért az utóbbi időszakban a légszennyezés, mondjuk úgy koncentrációja csökkent, nem csak Románia szinten, hanem európai szinten is azért sokkal kisebb az iparból származó szennyezőknek a kibocsátása, viszont ami a közlekedést illeti, illetve a különböző gépjárműveknek a forgalomba helyezése, itt próbálnak ugye hát újításokat hozni a hibrid, illetve elektromos autóknak a bevezetésével, illetve ugye olyan kezdeményezésekkel, amelyek arra ösztönzik a lakosokat, hogy kevesebbet használják a gépjárműveket, hogy próbáljanak alternatív megoldásokat találni, ami a közlekedést illeti, illetve alternatív energia hordozókkal próbáljanak működtetni ilyen olyan tevékenységeket. Elkezdve ugye a közlekedéstől a fűtésig próbálnak ugye alternatív módszereket beiktatni, és ilyen olyan programok keretén belül igyekeznek az embereket is bevonni ezeknek a javaslatoknak a megvalósításában, tehát ugye zöld tetőtől a napelemekig, napkollektorokon keresztül, vagy más alternatív energiahordozókon keresztül próbálják ugye megvalósítani azt ugye, hogy egy picit leváljunk a fosszilis energiahordozókról. És nagyjából ugye Románia is próbálkozik ilyen téren. Most nyilvánvaló, hogy nehéz az átállás, nem tudunk egyik napról a másikra teljesen megválni, ugye a szokásainktól, a fosszilis energiahordozóktól, és hát mondhatni, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, ameddig teljesen, hát mondjuk úgy, hogy zöld életet tudnánk folytatni.
0: Kolozsváron mi a helyzet a légszennyezéssel és a

0: a honlapokon, tehát ha begooglizzuk gyorsan, akkor már is rá fogunk találni, hogy melyek azok az oldalak, ahol esetleg nyomon lehet követni a levegő minőségét Kolozsvár szintjén, vagy más város szintjén. Illetve ugye ne feledkezzünk meg a helyi önkormányzatok kezdeményezéséről is, ugye a zöld péntek programmal, amikor arra próbálják ösztönözni az embereket, hogy a saját gépjárművüket hagyják otthon, és a tömegközlekedést használják, részesítsék előnybe, illetve hogy ezek az elektromos rollerek, vagy a biciklik használata, amelyeket ugye kölcsönözni lehet. Tehát ezek olyan kezdeményezések, amelyek annak érdekében lettek kitalálva, hogy próbáljunk egy picit javítani a levegő minőségét, hiszen azért tapasztalhatjuk, hogy sokszor Kolozsvárnak a levegője sem a legtisztább. És ugye a másik ugyanilyen jellegű, hát mondjuk úgy kezdeményezés, hogy már nem igazán lehet a tömbházak, főleg az új építésű tömbházak esetében, hogy mindenkinek saját fűtőrendszere legyen, kis kazánja, hanem egységes, legalábbis a tömbház szintjén egy egységes hőközpont legyen. Tehát nagyjából ezek azok a megoldások, azok a lépések, amelyek Kolozsvár szintjén érvényesek is léteznek. Nyilvánvaló, hogy mi is hozzátehetünk, minden állampolgár, minden személy, annak érdekében, hogy javítsuk a környezetünk levegőjét, hogy próbáljunk ugye alternatív közlekedési eszközöket használni, tehát amennyiben lehet gyalog, biciklivel vagy tömegközlekedéshez folyamodjunk, amikor utazni szeretnénk. Próbáljunk kevesebb hulladékot is termelni, hiszen a hulladéktermeléssel is hozzájárulunk, hiszen a hulladék lebomlásából ugye metán szabadul fel többek között, és ezzel is terheljük a levegőnket, tehát minél kevesebb hulladékot termelünk, annál kisebb ugye a lehetősége annak, hogy szennyezőanyagok kerüljenek ki a légtérbe, talajba, talajvízbe. És nem utolsó sorban, amennyiben van rá lehetőségünk, ültessünk fát, illetve hozzájárulhatunk mi is ahhoz, hogy egy picikét tágítsuk ugye a zöld övezeteket, és ezáltal egy természetes módját próbáljuk úgymond terjeszteni annak, hogy tisztább levegőt tudjunk beszívni.
1: Az elmúlt percekben Réti Kingával, a Bábesbolyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával beszélgettem a légszennyezésről. Ezzel zöld percek rovatunk végéhez közeledve, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Várom Önöket 2 hét múlva is. A rovat házigazdáját, Lukács Orsolyát hallották. A viszont hallásra szép napot kívánok!

0: Zöld percek.
1: Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben.
0: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek.
0: Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
2: Zöld percek rovatunkat ismételtük meg, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett 2023-ban. Réti Kingával, a BBTE környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával a légszennyezésről beszélgetett.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat augusztus 26-án, Szerda déli magazin műsorunk második órájában is. Szabó Anitát hallják. A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Így hangzik a mai nap gondolata, amely Kalkuttai Szent Teréz, közismert nevén Teréz anya, Nobel békedíjas, albán származású római katolikus apácától származik. Hamarosan híreket mondok, majd mesekosár rovatunkban a Csodakastély kisasszonya című mesét osszuk meg legkisebb hallgatóinknak is. 13 óra 30 perctől a vasárnapi zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallgatjuk újra Nagy Ibolya szerkesztésében. Korlátlan bőségben tetszés szerint kóstolgathatnak kedves hallgatóink azokból a zeneművekből, amelyeket szerzőik kedvenc fogásai közé helyezett el a zenélőköntös pultján a szerkesztő. 14 órakor ismét hírek következnek, majd versrovatunkban Bódás János Új kenyér című költeményét osszuk meg. Ezt követően Szecsődi Árpád jelentkezik keresztény életfelekezet közirovattal. Ha tehetik, tartsanak velünk! Most híreink következnek.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Illé Bolozsán ügyvivő miniszterelnök ismételten hangsúlyozta az új bértörvény elfogadásának szükségességét. Évtizedes mélyponton a betöltetlen állások száma Romániában. Székelyföldön is lecsap az ítéletidő, felhőszakadásokra, viharokra és jégesőre figyelmeztetnek. Ukrajna lassan elveszíti a háborút Oroszország ellen, figyelmeztet a volt védelmi miniszter. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Illé Bolozsán ügyvivő miniszterelnök ismételten hangsúlyozta az új bértörvény elfogadásának szükségességét, hogy a jövőben megszüntessék az állami szférában fennálló egyenlőtlenségeket. A kormányfő részletezte az elmúlt hetek egyeztetési folyamatát. Az elmúlt időszakban számtalan megbeszélésre került sor az államelnöki hivatal védnöksége alatt, Radu Burnete elnöki tanácsadó koordinálásával. A pártok képviselői több törvénytervezett változatot is készhez kaptak, és még kedden is egyeztettünk a témáról. Az idő múlásával azonban egyre csökken az esélye annak, hogy végleges tervezetet fogadjunk el. A bértörvény ugyanakkor fontosabb, mint a meglévő országos helyreállítási tervből lehívható 770 millió euró, nyilatkozta Bolozsán a Digi24 hírtelevízió meghívottjaként. Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában, irányította rá a figyelmet keddi munkaerőpiaci elemzésében az Járól Financiár gazdasági napilap. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyedév végén 26.461 betöltetlen munkahely volt Romániában, 15,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesése 2020 után, amikor a koronavírus járvány miatt 37,9%-kal csökkent a betöltetlen munkahelyek száma. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben következett be. Szerdán a hegyvidéki területek többségén, valamint Erdély keleti és délkeleti részén felhőszakadásokra, heves viharokra és jégesőre kell számítani. Csütörtökön pedig a légköri instabilitás kiterjed Munténia északi, Moldva délnyugati részére, valamint a déli és a keleti Kárpátok környékére is, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szakemberek tájékoztatása szerint a szélrohamok sebessége elérheti a 70 km/h, míg a lehulló csapadék mennyisége korlátozott területeken meghaladhatja a 40 litert négyzetméterenként, idézi a figyelmeztetést a news.ra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés alapján szerdán 23 óráig a hegyvidéki régiók zömében, valamint Erdély keleti és délkeleti részein fokozott légköri instabilitásra kell készülni. Úgy tűnik, Ukrajna lassan elveszíti a háborút Oroszország ellen, jelentette ki a Reutersnek nyilatkozva Mihajlo Fedorov leváltott védelmi miniszter. Figyelmeztetve arra, hogy Kijevnek még néhány hónapja van arra, hogy meghozza azokat a kulcsfontosságú döntéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a helyzetet a saját javára fordítsa. A fiatal reformerként számon tartott Fedorov, akinek a múlt hónapban történt leváltása hetekig tartó tüntetéseket váltott ki, elmondta, hogy Ukrajna nem rendelkezik átfogó elképzeléssel arról, hogyan nyerje meg a 4 éve dúló konfliktust, és az innováció hiánya is gátolja az országot. A mélyen gyökerező korrupció és a klientúra hálózatok, valamint a kormányzati intézmények politikai függetlenségének hiánya szintén visszatartja az országot, mondta egy interjúban. Úgy gondolom, hogy most egy olyan fordulópontnál tartunk, amely meghatározza majd a jövőbeli pályánkat, de úgy tűnik, hogy fokozatosan, lassan vesztésre állunk, mondta Fedorov, ami jelentősen eltér Kijev hivatalos retorikájától. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony lesz az időnk, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 26 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Péntek Márton, a Kolozsvár-Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír!

Az Úr mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Zsoltárok könyve 91. részének 14. verse.

Jézus így imádkozott: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 15. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Mesekosár rovatunk következik, amelyben a Csodakastély kisasszonya című mesét osszuk meg, majd egy Halász Judit dal szól.
5: Mesekosár! Mesekosár!
6: A csoda

0: A sték is asszonya. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl volt egyszer egy szép kislány. Édesanyja meghalt, és a mostohája csak kínoszta szegényt. Mindenféle nehéz dolgot adott neki, s ha elvégezte, jó szó helyett szidást meg verést kapott. Minél szorgalmasabb volt, annál inkább haragudott, perelt, veszekedett a gonosz asszony, és csak azon törte a fejét, mivel keseríthetné meg a kislány életét. Egy nap azt mondta neki, itt van 12 kiló toll, fozd meg, de esélyre kész légy vele, különben ellátom a bajodat, nekem ne lusták, hogy itt nap hosszat. Hozzáfogott a kislány a tollfosztáshoz, de hullottak a könnyei, mert tudta, látta, hogy el nem készülhet ezzel a rengeteg tollal estig. Ha sóhajtott, ha kezét mozdította, szerte repült a sok finom pihe, volt dolga, míg újra összeszedte. Azt mondja végre nagy bánatában, jó Istenem, Istenem, hát senki sincs, aki segítene rajtam. Hát valami kedves, lágy hang szólal meg a háta mögött, ne sírj, kislányom, majd segítek én. Felnéz a kislány, hát egy öreg asszony állott. Mi bajod van, gyermekem? Csak mondd el bátran, ami a szívedet nyomja, mondta az öreg asszony. Elmesélte a kislány szomorú élete sorát, hogy hogyan bánik vele a gonosz mostohája. Most ez a teménytelen tollat kell megfosztanom estig, ha kész nem leszek, megver, mert megígérte is, megtartja a szavát. No, feküdj csak le, majd elintézem én a dolgodat, szólt az öreg asszony. Szót fogadott a kislány, lefeküdt, el is aludt menten. Az asszony meg odaült az asztalhoz, s akár hiszitek, akár nem, csak rátette csontos kezét a tollakra, s azok hús, lerepültek a tollszárakról, s hamarosan megfosztódott mind a 12 kiló. Mikor a kislány felébredt, nagy hófehér halmokban állt a toll az asztalon, szép rend volt a szobában, hanem az öreg asszony eltűnt. A kislány hálát adott Istennek, és csendesen ült estig. Estére kelve jön a mostoha anyja, ugyan bámul, hogy a kislány elvégezte a munkát, hanem jó szó helyett csak rákiabált. Elje haszontalan, őszitől betett kézzel a helyet, hogy munkát keressél magadnak. Ha elkészültél a tollal, máshoz foghattál volna. Magában pedig azt gondolta, hogy még nehezebb munkát fog a kislánynak adni. Reggel mindjárt hívta is, kezébe adott egy lyukas kanalat, és kiküldte a kertbe. Eredj! Mert kérvel a kanállal a tóból a vizet, de estére egy csöp se legyen benne, mert tudod, hogy hirtelen kezem van. Sírt, sírdogált a kislány, ugyan hogy ne sírt volna, mikor lehetetlent kívánt tőle a gonosz asszony. Azért csak kiment a kertbe, és kezdte meregetni a lyukas kanállal a vizet. Egyszer csak ott áll mellette a tegnapi öreg asszony, kérdi, miért sír, s mondja neki a kislány, micsoda lehetetlen munkát adott megint az anyja. Ne búsolj, kislányom, eredj, feküdj le az árnyékban, majd eligazítom én a dolgodat, mondta az öreg asszony. Elment a kislány, az öreg asszony meg a vízre tette a kezét, s nosza, menten párává változott a víz, szállt fel a levegőbe, mint egy nagy felhő, s mire a kislány felébredt, üres volt a tó, csak a halak fickándoztak a fenéken az iszabban. A kislány sietett a mostohájához, és mondta neki, hogy elkészült a munkájával.
1: Bizony előbb is elkészülhettél volna,
0: felelt a mostoha, és mérgében majd megpukkadt, mikor látta, hogy csak ugyan üres a tó. Reggelre kelve azt mondja a kislánynak.
1: Látod azt a szép zöld mezőt ott túl a kerten? Építs oda egy várat, de estére kész legyen ám, mert tudod, hogy nem szoktam tréfálni.
0: Megijedt szörnyen a kislány. Hogyan építhetnék én várat?
1: Ne óbégas, kiáltott rá mostoha. Ha a lyukas kanállal kimerhetted a tavat, a várat is fel tudod építeni. Eredj csak! És jó jegyezd meg, hogy estére be akarok a kastélyba hurcolkodni, ha csak egy szeg nem lesz a helyén, jaj neked!
0: Elment a kislány. Ott feküdtek a nagy kövek, de meg sem mozdíthatta őket, olyan nehezek voltak. Sírt szegényke, hanem hamarosan ott termett megint az öreg asszony. Hallja, mit kíván a mostoha, s mondja a kislánynak. No, feküdj csak le az árnyékba, és ne búsulj. Ellátom én a dolgot. Szót fogadott a kislány, lefeküdt az árnyékba, el is aludt csak hamar. Az öreg asszony meg rátette a kezét a kövekre, és azok azon mód megmozdultak, s egymás mellé sorakoztak, mintha láthatatlan kezek rakosgatnák őket. Emelkedett az épület, döngött a föld, hatalmas oszlopok törtek elő a mélyből, a tetőgerendák fölsiklottak a falakon, és a boltozat téglái összeilleszkedtek. Délre már vígan lobogott a zászló a kerektorony csúcsán. Estére a belső berendezés is elkészült. Sejem és bársony borította a falakat, márványasztalok körül tarka hímzésű székek, aranyos pamlagok álltak, a mennyezetről kristálycsillárok csüngtek alá, ragyogott a padló, mint a tükör. A folyosókon aranyos kalitkában tarkatolló madarak énekeltek. A nap éppen lenyugodott, amikor a kislány felébredt. A szeme káprázott a nagy ragyogástól, fénytől, ahogy áradt a palota ablakaiból. A kislány megállt a lépcsőn, nézte, nézte a gyönyörű palotát, míg eszébe nem jutott a mostohája. Ó, bár csak megelégetne már, is ne kínozna tovább, gondolta magában, és sietett haza, megjelentette a mostohának, hogy elkészült a kastély.
1: Éppen jókor, kiáltott az asszony, már vártalak.
0: Mindjárt fel is állt ülőhelyéből, s ment a kislány után a kastélyba. Mikor beléptek, a kezét a szeme elé kellett tartania, annyira vakító volt a fény.
1: Látod, látod, mondta. Nehezebb munkát kellett volna adnom, ezt nagyon könnyen elvégezted.
0: Szobáról szobára járt, minden sarokba bekukkantott, minden zugot megvizsgált, hogy nem hiányzik-e valami, hanem hiába, mert a helyén volt minden. Elment a konyhába is. A tűzhelyen pattogott a tűz. A fazekakban főttek az ételek, a falakon csillogott a sok fényes rézedény. Semmi nem hiányzott, még a szenes láda és a vizes vödör is a helyén állt. No, most hát a pincébe indult a mostoha.
1: Hadd látom, tele van-e borral, jaj, neked, ha nem úgy van.
0: Felemelte a pincegádor ajtaját, rálépett a lépcsőre, de alig tett két lépést, a nehéz ajtó visszacsapódott, s leütötte. A kislány gyorsan felemelte az ajtót, de a gonosz mostoha holtan feküdt a pince ajtaján. Most hát a kislány lett a gyönyörű kastély útnője. Volt szép ruhája, arany ezüst ékszere, gyöngye, drágasága, annyi, hogy szerint számát sem tudta, s akármit kívánt, mire kimondta, már be is teljesedett. Messze-messze földre szállt a hír a szépséges leánykáról és a gazdagságáról. Jöttek a kérők, grófok, hercegek, királyfiak. Sokat kikosarazott a leány, de végre az egyik királyfi megtetszett neki, és hozzá ígérkezett. Egyik napon, mikor az öreg hársfa alatt üldögéltek, azt mondja a királyfi. Én most hazamegyek, elmondom atyámnak, hogy menyasszonyt találtam. Hamar visszatérek. Várj meg, itt a fa alatt. A lány megcsokolta a bal arcát, és így szólt. Hű, maradj hozzám! Ne engedd, hogy más megcsókoljon a bal orcádon. Itt várok rád, míg vissza nem térsz. Várt, várt a kislány. A nap is lenyugodott, de a királyfi csak nem tért vissza. Másnap, harmadnap is mind ott várta a lány reggeltől napestig, hanem a negyedik napon azt gondolta magában. Már biztos, hogy valami baj érte, utána kell mennem, fel kell keresnem, vissza se jövök, míg meg nem találtam. Összecsomagolta a három legszebbik ruháját. Az egyikre ragyogó csillagok voltak hímezve, a másikra ezüst szín holdak, a harmadikra aranyos napkorongok. Kendőjébe kötött egy marék drága követ, és elindult. Mindenfelé kérdezősködött a vőlegénye után, de senki sem látta, senki sem tudott felőle. Végre beszegődött egy tanyára pásztorlánynak. Ruháit, drága köveit elásta egy kő alá, és őrizte nagy búsan a csordát. Volt egy kis bocikája, kezéből etette, sokszor simogatta. Így beszélt hozzá. Bocikám, bocikám, hűséges légy hozzám, el ne hagyj engemet, mint királyfi mátkám. Telt múlt az idő. Esztendő járt el esztendő után, ő csak legeltette a csordát, de hírét sem hallotta vőlegényének. Egyszer azután meghallja, hogy az ottani király lányának az esküvőjére készülődnek. A vőlegénynek ott kellett elmennie az úton, ahol a lánya csordát legeltette. Büszkén ült a lován, rá se nézett a szegény pásztorlányra, de az bezzeg felismerte, az ő eltűnt vőlegénye volt az. Megfájdult a szíve a lánynak, elfeledte őt a királyfi, és mást vesz feleségül. Istenem, uram, mit évből legyen is most már? Másnap megint kihajtotta a csordát, mikor a királyfi arra ment. Ahogy a közelébe értek, mondja a bocinak. Bocikám, bocikám, hűséges légy hozzám, el ne hagyj engemet, mint királyfi mátka. Felkapja a királyfi a fejét az ismerős hangukra, nézi, nézi a pásztorlányt, míg a kezét is szeme elé tartja, de csak nem ismer rá. Megsarkantyúzza lovát, s viszi a paripa, vissza se néz többet. Nem ismer, nem ismer, sírdogált a lány, és még nagyobb lett a szomorúsága. No, hanem nem sokára nagy mulatságot rendezett a király. 3 nap 3 éjszaka állt a vigasság, és az egész ország népe hivatalos volt. Még egyszer próbára teszem a királyfit, gondolta a lány, és estére kelve kiásta a ruháit, drága köveit a kő alól, s felöltözött a csillagos ruhába. Magára rakta ékszereit, kibontotta aranyhaját. Senki rá sem ismert a sötétben, míg a városba jutott. És mikor belépett a fényes táncterembe, mindenki elbámult, olyan szép volt. A királyfi egész este csak vele táncolt, és rá se nézett a másik menyasszonyára. Aztán, hogy vége lett a táncnak, a nagy tolongásban eltűnt a lány. Hazament a falujába, és felöltözött újra pásztorlánynak. Másnap este az ezüst holdas ruhát vette fel, és drágaköves félholdat tűzött a hajába. Mikor vége lett a táncnak, a királyfi megígértette vele, hogy az utolsó estére is el fog jönni. El is ment. Aranynapos ruháját vette föl, drága kövek ragyogtak a hajában, és a királyfi már a lépcsőnél várta. Mondd meg végre, ki vagy, szép lány, kérdezte. Olyan ismerős vagy, mintha már találkoztunk volna. A lány pedig felelt. Nem emlékszel, mit adtam neked, mikor útra keltél? És azzal megcsókolta a királyfi bal arcát. Abban a pillanatban, mintha hályog esett volna le a királyfi szeméről, megismerte a régi mátkáját. Megfogta a kezét, levezette a lépcsőn, ki a kocsihoz. Mint a szélvész, vágtattak a paripák a lány csodakastélyához. Messzire világítottak a kastély ablakai, és a hársfa körül Szent János bogarak röpködtek. A fa pedig megrázta ágait, és pompás illattal köszöntötte a mátkapárt. A lépcsőkön virágok tárták ki kelyheiket, a fák közt madarak énekeltek, és a nagy teremben együtt volt mind az udvari népség. Ott állt a pap, és összeeskedte a királyfit igazi mátkájával. Még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Mesekosár rovatunkban a Csodakastély kisasszonya című mesét osztottuk meg, valamint egy Halász Judit dal szólt. Most következzen a vasárnapi zenélő köntös komoly zenei rovatunk, amelyet Nagy Ibolya szerkesztett. Korlátlan bőségben, tetszés szerint kóstolgathatnak kedves hallgatóink azokból a zeneművekből, amelyeket szerzői kedvenc fogásai közé helyezett el a zenélő köntös pultján a szerkesztő Nagy Ibolya.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Petrás Gabriella gasztronómiai újságírónő, levelezésük és naplóik tanulmányozása, valamint a kortársak és barátok visszaemlékezései alapján több zeneszerző kedvenc fogásait azonosította, amelyek mellé mai műsorunkban egy-egy kompozíciójukat is kínáljuk kóstolásra kedves hallgatóink számára. Johann Sebastian Bach szerette a füstölt sonkát, a szardíniát, a csukahalat, a marhahúst, a sült bárányt, a spenótot és a zöld borsót. Kedvelte a kandírozott citromszeleteket, és nagy kávé imádó volt, amiről a kávékantáta is tanúskodik.

Elhangzott Bach kávékantátájából az Ei, wie schmeckt der Kaffee süße kezdetű ária Emma Kirkby előadásában. Közreműködött az Academy of Ancient Music zenei vezető Christopher Hogwood. ABC sorrendben haladva Bartók Béla kedvence egy családi recept szerint készült diós kalács volt. Amerikában, Los Angelesben megkedvelte az avokádót és a Waldorf salátát is, ami almából, zöld salátából, cellerből, ananászból, nyers paradicsomból és majonézből állt.

Zemplini Kornél előadásában hallottuk a Gyermekeknek ciklus 15. darabját. Ludwig van Beethoven a tojásban gazdag erőlevest és a parmezános makaronit szerette. A húsoknak nem volt nagy rajongója, a halakat viszont szerette. Egyik kedvence a sárga tőkehal volt burgonyával.

Beethoven hat ekoszélzet Wilhelm Kempf előadásában hallottuk. Frédéric Chopin következik, akinek kedvence a zrazi nevű lengyel étel volt. A tojásos, zöldséges töltelékkel gazdagított marhahúsnál csak a zenét szerette jobban a szerző, írja Petrás Gabriella.

Chopin 19-es számú S-dur prelüdjét Ivo Pogorelich előadásában hallottuk. Kodály Zoltán a tojásos lecsóért volt oda, a hagymát szalonnán megpirította, majd szeletelt paprikát és paradicsomot dobott rá, besűrítette tojással és krumplis gombóccal fogyasztotta. A pulyka mellett kapros paprikás mártással és zöldséges rizssel kedvelte.

Zembléni Kornél előadásában hangzott el Kodály Zoltán Székelykeserves című zongoradarabja. Liszt Ferenc az egyik legegyszerűbb étel a rántotta mellett tette le a voksát, bármikor képes volt megenni belőle egy jókora adagot. Favoritjai közé tartozott a mandulás bundába csomagolt pulyka mell, amit reszelt sajttal koronázott meg.

Liszt Desdur transzcendenset ügyének első változatát hallottuk William Wolfram előadásában. Wolfgang Amadeus Mozart kedvenc étele a sült kappan és a fácán sült volt. Kedvelte a májgombóclevest, a rákot és a marhanyelvet, de a káposztát és a galambot is.

az Ibolya, vagyis a Das Veilchen című dalt Elisabeth Schwarzkopf adta elő, zongorán kísért Walter Gieseking. Giacomo Puccini diákként minestronéval, azaz levessel töltötte meg korgó gyomrát, mert másra nem volt pénze. Amikor aztán már nem kellett spórolnia, sült fácánt, fogolyhúst és angolnás tésztát falatozott, a fokhagymáért pedig továbbra is rajongott. Luciano Pavarotti előadásában hallgatjuk meg a Nessun Dorma kezdetű áriát, utolsó, befejezetlen operájából, a Turandotból. Az 1994-es három tenorkoncerten vezényel Zubin Méta.

Verdi a parmai szakácsművészet nagy rajongója volt, és a főzéshez saját zöldségeit használta. Kedvenc levese a tarhonyás krumpli leves volt, amit pirított szalonnával, hagymával és sajttal készített. Imádta a parmai sonkát, de szerette a szószokat és az édességeket is, amilyen a mandulás gyümölcskenyér, azaz a panettone. A Traviata című opera bordalát az első felvonásból Luciano Pavarotti és Joel Sutherland adja elő. A londoni opera kórusát és a nemzeti filharmonikusok zenekarát Richard Bonynge vezényli.

Verdi brindizijével emeltük kocintásra poharainkat a műsorban felsorolt finomságok leöblítésére. A zenélőköntös mai kiadása

0: ezzel véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.
2: Zenélő köntös komoly zenei műsorunkat hallgattuk újra. Korlátlan bőségben tetszés szerint kóstolgathattak kedves hallgatóink azokból a zeneművekből, amelyeket szerzőik kedvenc fogásai közé helyezett el a zenélőköntös pultján a szerkesztő Nagy Ibolya.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit augusztus 26-án, szerda déli magazin műsorunk utolsó órájában is. Szabó Anita mikrofonnál. Ma Kalkuttai Szent Teréz közismert nevén Teréz anya Nobel-békedíjas albán származású római katolikus apáca gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek minket a 0264 441 968-os telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben híreinket sugározzuk.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Illér Bolozsán ügyvivő miniszterelnök ismételten hangsúlyozta az új bértörvény elfogadásának szükségességét. Évtizedes mélyponton a betöltetlen

0: ellenállások száma Romániában. Székelyföldön is lecsap az ítéletidő, felhőszakadásokra, viharokra és jégesőre figyelmeztetnek. Ukrajna lassan elveszíti a háborút Oroszország ellen, figyelmeztet a volt védelmi miniszter. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Illír Bolozsán ügyvivő miniszterelnök ismételten hangsúlyozta az új bértörvény elfogadásának szükségességét, hogy a jövőben megszüntessék az állami szférában fennálló egyenlőtlenségeket. A kormányfő részletezte az elmúlt hetek egyeztetési folyamatát. Az elmúlt időszakban számtalan megbeszélésre került sor az államelnöki hivatal védnöksége alatt, Radu Burnete elnöki tanácsadó koordinálásával. A pártok képviselői több törvénytervezett változatot is készhez kaptak, és még kedden is egyeztettünk a témáról. Az idő múlásával azonban egyre csökken az esélye annak, hogy végleges tervezetet fogadjunk el. A bértörvény ugyanakkor fontosabb, mint a meglévő országos helyreállítási tervből lehívható 770 millió euró, nyilatkozta Bolozsán a Digi24 hírtelevízió meghívottjaként. Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában, irányította rá a figyelmet keddi munkaerőpiaci elemzésében az Jarul Financiar gazdasági napilap. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyedév végén 26.461 betöltetlen munkahely volt Romániában, 15,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesése 2020 után, amikor a koronavírus járvány miatt 37,9%-kal csökkent a betöltetlen munkahelyek száma. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben következett be. Szerdán a hegyvidéki területek többségén, valamint Erdély keleti és délkeleti részén felhőszakadásokra, heves viharokra és jégesőre kell számítani. Csütörtökön pedig a légköri instabilitás kiterjed Munténia északi, Moldva délnyugati részére, valamint a déli és a keleti Kárpátok környékére is, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szakemberek tájékoztatása szerint a szélrohamok sebessége elérheti a 70 km/h, míg a lehulló csapadék mennyisége korlátozott területeken meghaladhatja a 40 litert négyzetméterenként, idézi a figyelmeztetést a news.ra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés alapján szerdán 23 óráig a hegyvidéki régiók zömében, valamint Erdély keleti és délkeleti részein fokozott légköri instabilitásra kell készülni. Úgy tűnik, Ukrajna lassan elveszíti a háborút Oroszország ellen, jelentette ki a Reutersnek nyilatkozva Mihajlo Fedorov leváltott védelmi miniszter. Figyelmeztetve arra, hogy Kijevnek még néhány hónapja van arra, hogy meghozza azokat a kulcsfontosságú döntéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a helyzetet a saját javára fordítsa. A fiatal reformerként számon tartott Fedorov, akinek a múlt hónapban történt leváltása hetekig tartó tüntetéseket váltott ki, elmondta, hogy Ukrajna nem rendelkezik átfogó elképzeléssel arról, hogyan nyerje meg a 4 éve dúló konfliktust, és az innováció hiánya is gátolja az országot. A mélyen gyökerező korrupció és a klientúra hálózatok, valamint a kormányzati intézmények politikai függetlenségének hiánya szintén visszatartja az országot, mondta egy interjúban. Úgy gondolom, hogy most egy olyan fordulópontnál tartunk, amely meghatározza majd a jövőbeli pályánkat, de úgy tűnik, hogy fokozatosan, lassan vesztésre állunk, mondta Fedorov, ami jelentősen eltér Kijev hivatalos retorikájától. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony lesz az időnk, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 26 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Péntek Márton, a Kolozsvár-Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Zsoltárok könyve 91. részének 14. verse.

0: Jézus így imádkozott: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
2: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban. Szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
3: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
2: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
4: Versrovatunk következik, ma Bódás János Új kenyér című költeményét osszuk meg.

Bódás János. Új kenyér. Az új búza már ömlik a garatra. A föld hálás volt, most is fizetett. Hogy új kenyér került az asztalodra, tudod-e, hogy kinek köszönheted? Köszönd meg, népem, dolgos önmagadnak. Köszönsd az ekét, kaszát, szekeret, követ, szitát, s mindkik szerszámot adtak, ki fúrt, kalapát, szőtt vagy tervezett. A vetőket, az aratót, a molnárt, a péket, s kik a kenyeret kihorták. De az égre is emelt fel szemed. Tudod, hogy fényt, szellőt, záport kiad, s töltse be szíved csendes áhítat, mikor az új kenyeret

0: Versrovatunkat sugároztuk, amelyben Bódás János Új kenyér című költeményét osztottuk meg. A továbbiakban Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunkat ajánljuk figyelmükbe, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10.

10. verse alapján szól hozzánk, Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Kígyó pedig című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igét a János evangéliuma 4. részének 9. és 10. verséből. Mondta neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felállt Jézus és mondta neki, ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Élő vizet, vagyis folyóvizet, forrást benned. A rituális tisztálkodási szabályok folyóvizet írnak elő, azaz élő vizet. Ezért keresztelt János a Jordánban. Nem csak inni kell, hanem mosakodni, megtisztulni. Főleg odabent. Jézus tesz szenté, tisztává, sőt, forrása is. Később mondja, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Jézus végig a lélek szomjúságáról és szégyenfoltjairól beszél ennek a sokat kísérletező asszonynak, aki nem adta fel a keresést. Erről árulkodik a sok házasság próbálkozása. A belső szomjúságunkon túl a legnagyobb gondunkra adja meg a megoldást. Arra, hogy mit tegyünk a keresés közben ránk ragadt, a kapcsolatokból ránk tapadt szennyel. Mert az érintkezés piszkor is. Mi legyen a múltammal, hibáim sorával, amit szégyelek magam előtt is? Kínos. Rejtőzik az ember, de hiába, akkor legalább ne kelljen újra a múltat piszkálni, ugye? Erre kínálja a megoldást Jézus. Mert mindannyian sok mindent, ha lehet, kiradíroznánk a múltból. De már késő. Az élő víz a rituális tisztálkodásra kellett, arra, hogy az ember Istennel rendezze szennyesét. Mert az embereket megsebeztem, összepiszkoltam, és közben én is beszennyeződtem. Kísért a múltam, hogy visszarántson. Jézus tényleg segít elszakadni. Erről szól az élő vízben való megmostás. Erre is kell a víz, nem csak inni. Jézus az, aki meg is mos. A tagadó, elfutó tanítványok lábait is megmossa. Előre. Akkor is, ha utána megint elfutnak. Azért, hogy tudják, hogy Jézus érintette most a lábukkal, ha be is mocskolták, vissza lehet futni hozzá, megint lelket mosni. Így szakadunk el múltunktól, mert ha Jézushoz hozzuk, akkor a múlt már nem kísért, hanem tanít. Olyan tapasztalattá válik, ami segít dobbantani, tovább lépni. Elkapjuk a kezünket, ha már egyszer megégettük. Gyere hát te is! Jézus valóban megszabadít. És tényleg így van, az eddig rejtőző asszony most felveri az egész falut. Elment az esze? Ó, dehogy, megjött. Végre. Jézustól. Kövessük. Köszönöm, Jézus, hogy te kimosod, leveszed azt a terhet, ami nehézzé, piszkossá tesz engem. Jövök, leteszem eléd őket.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Aduljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján.

műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó pedig című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten. Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemét, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Így szól hozzánk Isten ígéje, Mózes első könyve 3. részének 1-11 verséből. A kígyó pedig, így kezdődik az őstörténet 3. része, és az ember drámájában megjelenik a tragédiát hozó új szereplő. Úgy jelenik meg, mint a kígyó, szinte a semmiből. Meglepetésszerűen, villámgyorsan, hátborzongató nyálas, nyúlós simasággal, kettős nyelvvel és méreggel a szájában. Lehetetlen nem éreznünk a jelképet, a kísértőt jelentő képet úgy, mint a kígyó. A pünköst történetében sem valóságos szél fújt, és nem valóságos tűz jelent meg. Bár az is kettős nyelvű volt, hanem mint egy sebesen zúgó szél, és mint egy tüzes nyelvek. Sőt, Jézusra megkeresztelésekor is úgy száll alá a lélek, mint egy galamb. Itt az Édenben úgy jelenik meg a kísértő, mint egy kígyó. Az őstörténet szövege nem árulja el, honnan jön a kísértő, azt sem, miért van. Máshol sem beszél erről az ige. Talán azért nem, hogy arra figyeljünk minden erőnkkel, mit mond és hogyan cselekszik a kísértő. Mégis ki ne gondolkodott már azon, szinte hite pereméig jutva, s onnan egy feneketlen szakadékba meredve, hogy Isten teremtménye volna maga a kísértő is. Ez lehetetlen. Akkor Isten az alkotója és akarója a gonosznak, és az talán egyenrangú partner. De hiszen akkor két Isten van, egy jó és egy gonosz. Ez is képtelenség, az ige nem így beszél Istenről. Mi hát akkor, ki hát akkor a kísértő? Csak annyit tudok elmondani, ameddig én eljutottam. Már eddig is többször mondtam, hogy miközben Isten teremtett, megteremtette a rendet, a ritmust és a polaritást. Polaritáson az ellentétes pólusokat értjük, például a szárazat és a vizet, a sötétséget és a világosságot, és így tovább. A teremtő maga az abszolút való, a tökéletes van. A vagyok, aki vagyok. Az abszolút vannak is megvan a polaritása, anélkül, hogy annak különálló léte volna,
és ez a nincs. Az abszolút nihil, a semmi. Ahogy az abszolút vant, Istent megtapasztalhatja az ember, ugyanígy a semmit is, mégpedig úgy, hogy ez a nihil, ez a semmi az emberben jelentkezik, és akkor már van. Bennünk van, és ellenünk van. Meg akar semmisíteni, hiszen a teremtő legyen ellenpólusa, a ne legyen. Tudom, nem könnyű az, amiről írok, azért egy példával illusztrálom. Könyvünk második fejezetében már említettem azt a fiatal embert, aki egyszer magába roskadva ült előttem, és nagyon nehezen beszélt, szinte küszködött a szavakkal, kifejezésekkel, amíg elmondta, amit akart. Előző este megrendítő élménye volt. A Gellért hegyen ült, egyes egyedül egy padon, és végre volt egy szabad órája, hogy végig gondolja sok tekintetben elrontott, elhibázott életét. Tudja, Bandi bácsi, mondta, egy óra múlva arra a megállapításra jutottam, hogy üres vagyok. Tulajdonképpen nincs bennem semmi. De tovább ástam befelé, lényem mélye felé, és a következő fél órában iszonyatos felfedezésre jutottam. Nem az a bajom, hogy nincs bennem semmi, hanem az, hogy a semmi van bennem, a teljes nihil. És abban a pillanatban, hogy ez gondolattá lett bennem, ez a semmi élni is kezdett, s ilyeneket sugalt. Semmisítsd meg magad, ugorj le a hegyről. Ha nem jön arra andalogva egy szerelmes pár, meg is teszem. Akkor, mint egy őrült, lerohantam a hegyről, s most itt vagyok. Valahogy így lesz a semmiből, rajtunk keresztül és általunk valami. A semmiből meglepetésszerűen villan elő valaki, a kísértő, aki úgy jelenik meg, mint az őstörténetben is, ahogy a kígyó. Jézus számára a semmi, amelyből előlépett a kísértő, a körülötte levő puszta volt. Nem ő benne volt a semmi, hanem ő volt a semmiben. E kis kitérő után most már valóban arra figyeljünk, hogyan kezd beszélni, mit mond a kísértő az asszonynak, valamiképpen úgy szólalva meg, ahogy annak a fiatalembernek szólt a Gellért hegyen. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Finoman, diszkréten, baráti hangon szólt, teljes együttérzéséről biztosítva Évát. Pillanatig sem tagadva Isten létét, sőt, éppen őrá hivatkozva. Csak éppen egy kérdőjelet tesz, Isten csak ugyan azt mondta volna. Tulajdonképpen Isten nem is ezt mondta. A kísértő egy árnyalattal eltúlozza a dolgot, satíroz, féligazságot mond, mert ez az ő stílusa. Szelíd, kegyes nyelv. Ugyanezt használja majd a pusztában, az ember fiával szemben is. Röviden, no jó, de nem kell azt, amit Isten mondott, túlságosan komolyan venni. Nem ismerős ez a hol kívülről, hol belülről megszólaló hang. No, azért nem kell azt túlzásba vinni, nem kell mindent mellre szívni. Beszéd az is, csak olyan beszéd. Éva már benne is van a teológiai vitában, lelkesen védelmezi az Istent. A kertfáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről,
amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A jó és rossz tudásának fájára céloz itt az asszony. Tulajdonképpen mit is jelent bölcsünk feliratai között ez a fa? Azt, hogy volt az embernek olyan paradicsomi állapota, hogy közvetlenül Istentől tudta, mit kell cselekednie, azaz teljes harmóniában élt a teremtő rendjén és lüktető ritmusán belül, együtt lüktetve az univerzummal és Isten lényével. De ha valaki eszik a jó és rossz tudásának fájáról, attól kezdve már ő maga mondja meg, mi a jó és mi a rossz, függetlenként, s ha kell, szemben állva Isten rendjével és a mindenség ritmusával. Önmaga lesz önmagának törvényhozója. Más szóval, jó az, ami nekem jó, tekintet nélkül arra, hogy az beleillik-e Isten rendjébe és a mindenség egészséges ritmusába. Csak egy példát. Néhány évtizede pár tudóst megbíztak, hogy csikarják ki a természetből az atom titkát, mondván a tudás hatalom. A tudósok pedig a tudósok megszállottságával, önmagáért a tudásért ezt megtették. Aztán jöttek a katonák, és a tudósok nagy részének kétségbe esett tiltakozása ellenére ezt mondták, a ti tudásotokat most már mi használjuk, mert nekünk úgy jó, hogy Hiroshimában ki is próbáljuk azt, amit ti meg tudtatok csinálni. Ez rettenetes, Isten ellen való vétek, tiltakozott néhány józan tudós. Kitörődött Istennel? A stratégiák mondták meg, mi az, ami nekünk jó. Ettől a fától tiltotta el Isten az embert, attól, hogy ő maga, Isten örök rendjétől függetlenül mondja meg, mi a jó és mi a rossz. Isten éppen az emberért, az ember érdekében tette ezt. Nem irigységből, ahogy nem az államvasutak irigy rossz akaratából léteznek sorompók, hanem az életünket védik vele. Jaj annak, aki átbúvik alatta. Pontosan erre csábítja a kísértő az asszonyt, hogy bújjon át a sorompó alatt. Azaz, egyék csak a jó és a rossz tudásának fájáról. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az előbb még kegyesen csak annyit mondott, mert ez az eddigi mondani valójának lényege, ne vedd túl komolyan Istent. Most már irigységgel vádolja, mintha azt mondaná, nem jó az Isten. Tulajdonképpen minden Isten tagadásnak ez a magja, kezdete. Ha irigy az Isten, akkor nem jó Isten. Ha nem jó, akkor nem is Isten, hiszen Isten csak jó lehet. Ha nem Isten, akkor nincs Isten, csak vak végzet van. Erre a logikus sorrendre akarja rávezetni a kísértő az embert, hogy végül is eljusson az ember a nincsenig, a nihilig. Azaz addig, ahol már a semmi van. Ami ezután történik, azt egy lélektani szakkönyvben lehetne tanítani, az örök sorrendet, gondolat, vágy, tett. A gondolat szárba szökkent az asszonyban. A kísértő visszahúzódik,
ahogy a kígyóméreg a végtagokból lassan, olykor nem is olyan lassan a szívig hatol, úgy hatol a gondolat, ez a kígyóméreg az asszony szeméig. Látta, hogy jó lenne arról a fáról enni, és csábítja is a szemet, meg kívánatos is az a fa. Majd a gondolatból vágy születik, és a vágyból tett, cselekedett. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Íme még ebben a tragikus pillanatban is igaz az isteni szó, nem jó az embernek egyedül lenni, a bűnben sem jó egyedül lenni. Az asszony, a segítőtárs segít a társának enni, azaz kibukni a rendből.

szimbóluma. Mert a bűn, s tulajdonképpen erről beszélt a képes beszéd, elválaszt bennünket egymástól, és elválaszt Istentől is. Lopjuk és esszük szüntelen a tiltott fa gyümölcsét, és menetelünk a halál és a pusztulás felé. Ám nem csak a jó és rossz tudásnak fájáról lehet szakítanunk, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Vehetjük és ehetjük az örök élet fájának gyümölcsét. Ez a mai evangélium. Sőt, szüntelen ez az evangélium.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó pedig című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homokora késő-jeli műsorunkban szintén jó magam várom majd önöket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. A mai nap gondolatával búcsúzom, amely kalkutai Szent Teréz, közismert nevén Teréz anya Nobel-békedíjas, albán származású római katolikus apácától származik, és így hangzik. A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és a reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A ma déli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak! Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

És itt az a fantasztikus zenekar! Nagyon, nagyon, nagyon szépen köszönjük!

Sírok alatt a eleget. Ja Istenem, adjál szállást, mert meguntam a bujdosást. Idegen földön a lakást.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen!

your best suit with you.

Lacsikó, aluszolé!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Illé Bolozsán ügyvivő miniszterelnök ismételten hangsúlyozta az új bértörvény elfogadásának szükségességét. Évtizedes mélyponton a betöltetlen állások száma Romániában. Székelyföldön is lecsap az ítélet idő,

0: Hőszakadásokra, viharokra és jégesőre figyelmeztetnek. Ukrajna lassan elveszíti a háborút Oroszország ellen, figyelmeztet a volt védelmi miniszter. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Illyé Bolozsán ügyvivő miniszterelnök ismételten hangsúlyozta az új bértörvény elfogadásának szükségességét, hogy a jövőben megszüntessék az állami szférában fennálló egyenlőtlenségeket. A kormányfő részletezte az elmúlt hetek egyeztetési folyamatát. Az elmúlt időszakban számtalan megbeszélésre került sor az államelnöki hivatal védnöksége alatt, Radu Burnete elnöki tanácsadó koordinálásával. A pártok képviselői több törvénytervezet változatot is készhez kaptak, és még kedden is egyeztettünk a témáról. Az idő múlásával azonban egyre csökken az esélye annak, hogy végleges tervezetet fogadjunk el. A bértörvény ugyanakkor fontosabb, mint a meglévő országos helyreállítási tervből lehívható 770 millió euró, nyilatkozta Bolozsán a Digi24 hírtelevízió meghívottjaként. Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában, irányította rá a figyelmet keddi munkaerőpiaci elemzésében a Ziarul Financiar gazdasági napilap. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyedév végén 26.461 betöltetlen munkahely volt Romániában, 15,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesése 2020 után, amikor a koronavírus járvány miatt 37,9%-kal csökkent a betöltetlen munkahelyek száma. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben következett be. Szerdán a hegyvidéki területek többségén, valamint Erdély keleti és délkeleti részén felhőszakadásokra, heves viharokra és jégesőre kell számítani. Csütörtökön pedig a légköri instabilitás kiterjed Munténia északi, Moldva délnyugati részére, valamint a déli és a keleti Kárpátok környékére is, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szakemberek tájékoztatása szerint a szélrohamok sebessége elérheti a 70 km per órát, míg a lehulló csapadék mennyisége korlátozott területeken meghaladhatja a 40 litert négyzetméterenként, idézi a figyelmeztetést a news.ra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés alapján szerdán 23 óráig a hegyvidéki régiók zömében, valamint Erdély keleti és délkeleti részein fokozott légköri instabilitásra kell készülni. Úgy tűnik, Ukrajna lassan elveszíti a háborút Oroszország ellen, jelentette ki a Reutersnek nyilatkozva Mihajlo Fedorov leváltott védelmi miniszter. Figyelmeztetve arra, hogy Kijevnek még néhány hónapja van arra, hogy meghozza azokat a kulcsfontosságú döntéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a helyzetet a saját javára fordítsa. A fiatal reformerként számon tartott Fedorov, akinek a múlt hónapban történt leváltása hetekig tartó tüntetéseket váltott ki, elmondta, hogy Ukrajna nem rendelkezik átfogó elképzeléssel arról, hogyan nyerje meg a 4 éve dúló konfliktust, és az innováció hiánya is gátolja az országot. A mélyen gyökerező korrupció és a klientúra hálózatok, valamint a kormányzati intézmények politikai függetlenségének hiánya szintén visszatartja az országot, mondta egy interjúban. Úgy gondolom, hogy most egy olyan fordulópontnál tartunk, amely meghatározza majd a jövőbeli pályánkat, de úgy tűnik, hogy fokozatosan, lassan vesztésre állunk, mondta Fedorov, ami jelentősen eltér Kijev hivatalos retorikájától. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony lesz az időnk, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 26 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Péntek Márton, a Kolozsvár-Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Az Úr mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Zsoltárok könyve 91. részének 14. verse.

Jézus így imádkozott: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 15. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön a

0: adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A magyarok kenyere kárpátaljai adományozás.
2: Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény.
1: Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában.
3: Régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a Nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány. Volt.
1: Magyar Egyházzenei Biennálé a 17. kolozsvári Magyar Napok keretében.
4: Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az a Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez emelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház mint mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, mert mindig is fontosnak tartotta, hogy a Jóistennek a legjobbat adjuk. Ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemelését is szolgálja.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A segítség akkor is fontos, amikor maga az adományozó is nehéz körülmények között gazdálkodik. Ez bizonyítja évről évre a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem program kárpátaljai gyűjtése is. Idéni már 15. alkalommal szervezték meg a kezdeményezést, amelynek keretében a kárpátaljai gazdák ismét buzával segítették a rászorulókat és a kedvezményezett intézményeket. Erről Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
5: 2026-ban is meghirdetése került a Magyarok Kenyere program, amely a kárpátai gazdákat is megszólítja, és úgy látom, hogy azért idén is minden nehézség ellenére azért igen aktívak a közösségeink gazdái. Mit kell tudni a jelenlegi állapotokról?
2: Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény. Esetleg, ha van rá igény, akkor kitérhetünk a mértékre is.
5: Mindenképpen beszélgessünk a mértékről. Nagyon jó volt látni, hogy Kárpát-medence viszonylatban azért Kárpátalja arányában mondhatjuk, hogy az élen jár az összefogás szempontjából, és ebben az akcióban azért igen lelkesen csatlakoztak. Most is azt látjuk, hogy azért jelentős számról beszélünk.
2: Igen, a Proagrikultúra Kárpátika Alapítvány az 2013 óta koordinálja Magyarok Kenyere 15 millió buzaszemnek a programjait itt Kárpátalján, és egyre nagyobb sikerre mondhatnám. Tulajdonképpen az első úgymond megállásunk, vagy botlásunk, amit nem is botlásnak nevezhető, inkább a háborúval van összefüggésben. A háború előtti utolsó békében, bár volt Covid, 160 tonnányi buzát gyűjtöttünk, mintegy 1370 gazdától. Azóta ez valamelyest csökkent, de hát nyilván ez mindenképpen a háború rovására írható. A vetésterület is csökkent, a tévfikéznek a hiánya, a művelő eszközöknek az előregedése, úgy morális, mint fizikai előregedése, az infláció növekedése, a kiviteli nehézségek, és emiatt ugye a mindenkori szántóföldi kultúráknak az ára, a megtermett termésnek az ára bizony az idén is, mint az elmúlt évek során többször is a földbe állt. Összefüggésben természetesen a Ukrajna fekete tengeri kikötőjének a szétrakétázásával. Úgyhogy még azt mondanám, hogy csoda, hogy egyáltalán vett valaki, mert évről évre azt tapasztaljuk, hogy mélyen az önköltségi ár alatt kell gazdáinak értékesíteni a termésüket, és bizony, ha nem lenne valamilyen más fedezetük, akár a több lábán állásból, akár valamilyen más jövedel,

0: nők, bizony nagyon nehéz lenne kitermelni ezt az adománymennyiséget is, amivel hozzájárulnak itt a magyarok kenyeréhez, de a gazdáinak, hát én azt gondolom, hogy ilyen ambivalens viszonya van a földhöz, mert a föld van, és a föld bevetetlenül nem maradhat. Bizony, hogyha az eke húz egy barázdát, az áhít hozzá magot. És a gazdáink azok bevetik, hogyha kis bálta potyog az égből akkor is, és ha egyszerűen már kikeltett, ezt már csak ápolgatni kell, dédelgetni kell, védeni kell, táplálni kell, és a gazda szeme számára nincs szebb látvány, mint egy hullámzó aranyló húzamező. És bizony, ha ez megtörténik, akkor a gazdáink szívesen adományoznak ebbe a Magyarok Kenyere programban is. Ez többnyire a karitatív szervezetek, a kedvezményezettek. Úgy mondanám, hogy mi összegyűjtjük, eljutatjuk a karitatív szervezetekhez és az államilag nem támogatott oktatási intézményekhez, egyházi intézményekhez. A karitatív szervezetek pedig a kéz, amely szétosztja, eljutatja azokhoz a rászegultakhoz a mindennapi kenyerüket, akinek ezekre mindig szükségük van. Ténylegesen élen járó a karpatei magyar gazdatársadalom az adományozásban, akár területre, akár népességre levetítve, messze Kárpát-medence úgymond legjobban teljesítő gazdatársadalma láthatjuk itt Kárpátalján. Büszkék vagyunk rá, és hálával és köszönettel tartozunk minden egyes zsák buzáért, amit szívvel, lélekkel megtermelnek és adományoznak ebbe a programba.
1: Meddig várják még a felajánlásokat?
0: Augusztus 20-áig. Úgyhogy azért mondom, ez még egy közbúcsú állapot. Még jó reményünk van rá, hogy néhány tonnával megtoldani mostani gyűjtési eredményeket.
2: Beszéljünk egy kicsit a gazdáknak a lelki állapotáról. Hogyan lehet ezt éveken keresztül bírni, ezt a fajta rosszul tartott piaci árat, gyenge terméshozamot? Mennyire fenntartható ez, vagy milyen megoldásokat tudnak előhozni a gazdák? Azt látjuk, hogy egyre több más jellegű kultúrát is próbálnak honosítani, így aztán egyik húzatlan a másikat.
0: Nem egyszerű a dolog a gazdáink számára, ugyanis ha van egy adott terület, és szántóföldi kultúrák termesztésére állt rá az adott családi gazdaság, azért beszélek a családi gazdaságról, mert nagyjából ezekkel a gazdákkal van kapcsolatunk. A nagyok, a bérlő gazdaságok, az köszönök el vannak nélkülünk is. Tehát azt akarom mondani, hogy a szántóföldi kultúrákhoz, a buzatermesztéshez, tengeri napraforró termesztéshez rendelkeznek megfelelő művelőeszközökkel és betakarítóeszközökkel, és nem könnyű ezeket egyik napról a másikra elhagyni, még akkor is, ha úgymond nem éppen jövedelmező a termesztés. Legalább 3 év kell ahhoz, hogy belássa végképp a gazda. Ezen mindenképpen változtatni kell. Változtatni kellene már csak azért is, mert ugye a Kárpát-medencének ez a régiója is kiszáll. Változtatni kellene a művelésmódon. Tehát meg kellene tanulni azokat a takarékos művelési módokat, amivel meg lehetne a talajban őrizni a nedvességet. Nem feltétlenül szántásra gondolok, hanem direktvetésre és talajtakarásnak, a mulcsozásnak különféle módszereire. Viszont ez azzal járna, hogy mindenképpen ki kellene egész héten, vagy ki kellene cserélni a gépparkot. Erősebb vonóeszközökre, traktorokra lenne szükség, és más jellegű gépekre. Ehhez pedig tőke kell. A tőke jelenleg ezeknek a gazdaságoknak a rendelkezésre nem áll. Most valaki nyugodtan emlegetheti itt az Egálnede pályázati rendszert, 2016-19-ig ez működött. Azért azt tudni kell, hogy azok a vonóeszközök, vagy a traktorok, vagy gépek, kapcsolt gépek, amit azon keresztül lehetett beszerezni, ezek leginkább a kertészeti termesztésben voltak alkalmazhatók, a szántóföldi nagykultúrák termesztésének nem igazán. És mégis mi a megoldás? Nyilván az, hogy több lábon kell állni. Több lábon állást nagyon sok gazdánk úgy gondolja, hogy áttér a zöldségtermesztésre, akár a szántó, vagyis a szántóföldi zöldségtermesztésre, akár, de leginkább a védett zöldség és gyümölcs termesztésre, és leginkább a primőrök termesztésére. Ugye az idén is tapasztaltunk ezt az iszonyatos szárazságot. Nagyobb a környékén, ahol én lakom, itt a tavaszi hónapokban 91 nap alatt 5 mm csapadék esett, ami azzal járt, hogy gyakorlatilag egy csontsáraz lett a talaj. Szántóföldi kultúrák majdnem keltek ki, vagy kikelés után elpusztultak. Magyarán, amit nem lehet öntözni, az nagyon nehéz megmenteni, vagy egyáltalán, hogy abból értékelhető termés legyen. Innen következik, hogy kis területen nagy értékű termés kell betakarítani, hogy egyáltalán lábon tudjanak maradni. Hát nyilván itt felfutott a szamóca, a dinnyének a termesztése, a csemegő kukoricának a termesztése, és annak különféle technológiai változatai, a zalogút fóliás, a kisalagutas, vagy akinek telt rá vándorfóliás, vagy nagy légterű fóliába, de mindenképpen valamilyen védett módon próbált korai primű termést előállítani. Zömében sikerült is, még annak ellenére is, ha április végén és május első napjában néhány nagyon jelentős hagyos éjszaka volt, aki ezt valamilyen úton módon túl tudta élni, akkor az a nyár elejére, közepére egy jelentős jövedelmet tudott saját maga számára és a családja számára biztosítani. Azt gondolom, hogy így valamilyen úton módon a gazdáink számára ez egy túlélési lehetőséget jelent.
3: Az elmúlt percekben Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk.

az anyaország. Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában. A kiadvány modern megoldásokkal segíti az olvasását azoknak, akik vagy gyengén látók, vagy csak egyszerűen már kényelmesebb nekik a nagybetűs, szürke hátterű szöveg olvasása. A nagybetűs új szövetség teljesen kihajtható, így egy nagyítóval is könnyebben használható, és minden idézőjelben fölösleges, zavaró részt mellőztek a szerkesztés közben, azaz például nincsenek magyarázó jegyzetek. A tervek szerint az Ószövetséget is megszerkesztik és kinyomtatják hasonló módon. Az első Ószövetség

0: szakasz a Zsoltárok könyve lesz. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
1: Megjelent az Új Szövetség olvasást segítő nagybetűkkel. Mi ennek a jelentősége? Nekem úgy remélik, hogy volt már ilyen korábban, csak lehet, hogy elfogyott, de hát erről fogunk például beszélgetni Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Szóval Ottó, volt már hasonló, csak elfogyott?
2: Volt már, igen, régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a nagybetűs Új Szövetségnek és Zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ezt hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiány, tehát egy nagybetűs Új Szövetség, nagybetűs Biblia, ez legyen, elérhető legyen, és ezért fogtunk bele ennek a kiadványnak a létrehozásába.
1: És akkor először a beltartalomról, tehát azt mondod, hogy a korábbi abban voltak példabeszédek, Zsoltárok, vagy csak Zsoltárok, nem emlékszem, ne haragudj.
2: Zsoltárok, Új Szövetség, Zsoltárok és válogatott ószövetségi könyvek voltak benne, tehát az egész Ószövetség nem volt meg, de egy egész nagy sorozat volt. Ebből még voltak kötetek, amiket elég sokáig lehetett kapni, de az Új Szövetség és a Zsoltárok például az elfogyott már, szerintem már 10 éve nincsen, úgyhogy mindenféleképpen erre válaszolnunk kellett, illetve hát közben voltak olyan kísérletezések, hogy például a Román Biblia Társulattal együttműködve, ugye nekik a Erdélyben élő magyar bibliaolvasók miatt is fontos volt, hogy nagybetűs Károli Biblia legyen, és akkor velük megvalósítottunk közösen egy olyat, hogy ilyen hatalmas nagyméretű Károli Bibliát készítettünk. Ez körülbelül 2-3 ezer példányban egy-két évig elérhető volt, de nagyon-nagyon drága könyv volt. Ugye gondoljunk bele, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen hatalmas, nagy, rendes, vékony papíros nagy Károli Biblia, mint egy laptop akkora volt, és ez hosszú időn keresztül próbálta orvosolni ezt a nagybetűs biblia iránti igény, de ugye ez nem új fordítású biblia volt, és nekünk már egyre inkább az a meggyőződésünk, hogy az új fordítású bibliának a szövege az, amit ajánlunk bibliaolvasóknak, a jobban érthető mi volt amiatt. És akkor ezért belekezdtünk ebbe a projektbe. Szempont volt az is, hogy kicsit tanulva a Károli Bibliának a létrehozásából, hogy ne legyen elképesztően drága, mert ha egy kiadvány, nem tudom, 20-30-40 ezer forintba kerül, akkor az nem életszerű, hogy folyamatosan biztosítani tudjuk az embereknek, és ezért inkább egy ilyen papírkötésű, könnyebben, olcsóban kivitelezhető Bibliába gondolkodtunk, így fordultunk ez iránt. Gyakorlatilag az Új Szövetséget jelentettük most meg két kötetben, tehát az Új Szövetség két kötetbe van szedve, és ez a két kötet külön is megvásárolható, illetve együtt is, együtt valamivel olcsóbb. Ez az előnye ennek a kiadványnak is. Hát rengeteg olyan feature, vagy ilyen jellemvonása van a könyvnek, tulajdonság, ami szerintünk segíti a felhasználhatóságát.
1: Erről mindjárt beszélünk, hogy mire gondolsz, csak egy kérdés még a tartalomhoz, tehát az, hogy az Ószövetségből most nincs semmilyen válogatott versek vagy könyvek benne, annak az az oka, hogy egyrészt korábban is az fogyott kevésbé, tehát ezért nincs akkora igény, vagy az ár volt a fő szempont, vagy hogyan döntöttétek el ezt, hogy most csak Új Szövetség?
2: Alapvetően ez ugye a prioritások listája, tehát először az Új Szövetséggel kezdtünk, nyilván erre van a legnagyobb igény, és ez a legfontosabb első lépés. Egy következő kör lehet a Zsoltárok, ami szintén ugye nagyon olvasott és használt bibliai könyv, és aztán, hogyha ez működik, és jó a fogadtatása ennek a kiadványnak, akkor, és ez megoldja azt a szükséget, amire gondoltuk, hogy létrehozzuk, tehát hogy egy hagyományos bibliát már olvasni nem, vagy nehezen tudó embereknek segítség, akkor megyünk a többi bibliai könyv felé, tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy egy teljes biblia kiadás meg lesz több kötetben hasonlóan a régi vállalkozásunkhoz. De most egyelőre az Új Szövetségre összpontosítottunk két kötetbe, és majd a Zsoltárokkal fogjuk folytatni. Hát ha ez valóban megvalósul, akkor azt lehet mondani, hogy egy 6-8 kötetben a teljes biblia megjelenhet, ami egy nagyon jó dolog lenne.
1: Milyen példányszámmal dolgoztok most, és hogy számolsz, hogy ez mennyi ideig lehet elég a korábbi igényeket látva?
2: Limitált példányszámmal dolgoztunk, tehát gyakorlatilag nem több ezer példányban jelent meg, hanem egy relatíve kisebb példányszámban, de ugye ez mivel papírkötésű könyv nem bibliai papíron van, hanem hagyományos vastagabb papíron, ezért ez bármikor újra nyomtatható. Tehát ez nem akkora logisztikai előrelátást igénylő kiadvány, mint egy biblia kiadás. A biblia az problémásabb a speciális technikai feltételek miatt. Ennek a kiadványnak talán annyiban érdekes a tulajdonságai, hogy ez egy olyan újszerű kötése van ennek a könyvnek, tehát ez teljesen 100%-ban kihajtható könyv, amivel azt szeretnénk segíteni, ha valaki ugye mondjuk nagyítóval, vagy a nagyításra használt mobiltelefonnal olvassa, akkor így gond nélkül lehet csúsztatni a könyvön a nagyítót. Tehát ez teljesen kinyitható, olyan, mint egy füzet lenne tulajdonképpen, de egyébként mellette 800 oldal körüli van, vagy 600 oldal, tehát egy nagy könyv, de teljesen kihajtható. Ez egy technikai érdekessége és újítása a könyvnek.
1: És ez például az egyik olyan, amire utaltál itt egy-két perccel ezelőtt, hogy ami segíti az olvasást, megértést?
2: Igen, ezek például ilyenek. A másik ilyen tulajdonsága az, hogy szürkék az oldalak, tehát nem csillog a napfényben, vagy a lámpafényénél, ami ugye egy ilyen olvasási igényű embereknél problémát jelent. A másik az, hogy hát nyilván a nagy betűméret mellett minden ilyen zavaró tényező, mint a vers számozás, vagy a jegyzetek, különböző ilyen tördelési dolgok, azok hiányoznak belőle. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy nagy, hatalmas betűs, nagy szellősségű, tehát a szöveg nagyon szellős, nincs összezsúfolva, és egy nagyon könnyen áttekinthető, nagy margókkal rendelkező szöveg. Tehát egy tényleg nagyon könnyű olvasni. Minden zavaró tényező hiányzik az oldalról. Csak a fejezetszám, versszámok az a lapoldalán, és egyébként a bibliai szöveg önmagában.
1: A szerkesztésnél, tervezésnél kértetek véleményt olyanoktól, akiknek készült ez a kiadvány? Például ezek miatt a kihajthatóság is ilyen szempontok miatt,
2: igen.
1: Hogy olyan legyen ez, ami tényleg használható? És ha igen, akkor kik
2: igen.
1: Segítettek nektek?
2: Hát ugye ez egy hosszabb előkészítési fázis volt, hogy beszéltünk szakemberekkel, tehát akik a könnyű olvashatóságot vizsgálják, illetve olyan szakemberekkel, akik vakokkal, illetve gyengén látókkal foglalkoznak. Tehát egy elég széles konzultáción vagyunk túl, és azokat is bevontuk, akik a bibliatársadtag egyházaiban ezzel a speciális misszióval foglalkoznak, hogy gyengén látókat segítenek. Tehát az ő véleményüket is kikértük, és velük együtt lett kitalálva, hogy hogyan nézzen ki ez a könyv. Meg nyilván a nemzetközi példákat is követtük, vagy felhasználtuk, meg a saját tapasztalatunkat is. Hát ugye, ahogy beszéltünk róla, régen volt hasonló kiadványunk, az is nyilván akkor a nemzetközi sztenderdeket tükrözte, azóta sok tapasztalatunk lett. Úgyhogy mindezeket így beépítettük, és reméljük, hogy tényleg segítség lesz annak, aki nem tudja már a hagyományos betűméretet olvasni.
1: Túl vagyunk az első könyvbemutatótokon, neked van már olyan találkozásod, hogy valaki érintett, aki nehezen lát, akinek fontos ez az új szövetség, az kézbe vette, beleolvasott, és valamilyen visszajelzéssel volt az irányotokba?
2: Még olyan nagyon nem terjesztettük ezt a könyvet, egyelőre csak a misszióknak, az egy tagegyházi misszióknak, ugye például a református missziónak, vagy a baptista egyház speciális missziójának adtunk példányokat. Sok olvasóval én még nem találkoztam, de ugye az interneten történik sok minden ma már, és ugye, ahogy meghirdettük ezt az eseményt, nagyon sokan visszajeleztek, hogy fú, de régen vártak erre, mert már nem tudják olvasni a hagyományos kis bibliájukat, úgyhogy bár nem gyengén látó, meg nem idősek, meg nem vakok, de biztos, hogy segítség lesz nekik egy ilyen óriás betűs biblia mindennapokban. Nem kell a szemüveget használni, stb. A szószéken jobban látják, vagy a gyenge fényben jobban látják, tehát nagyon sok embernek lesz ez segítség egyébként is, de gyűjteni fogjuk egyébként majd ezeket a visszajelzéseket, mert hogyha folytatjuk, ahogy beszéltünk róla, tehát mondjuk a zsoltárokkal, vagy a többi bibliai könyvvel, akkor igyekszünk majd leszűrni ezeket a tapasztalatokat.
1: Oké, egy utolsó kérdés, amit ne kötekedésnek védj, kérlek, csak felmerülhet esetleg hallgatókban, ezért kérdezem, hogy mennyire van szükség 2026-ban nyomtatott Bibliára, tehát amikor online ingyen elérhető a Biblia mindenki.hu oldalon a revidált újfordítású szöveg, amit akkorára nagyítok a számítógépemen, telefonomon, amekkorára akarok, még akár fel is olvastathatom egy programmal, meg van hangos Biblia, tehát hogy aki így nem látja a normál betűméretet, találhat megoldást arra, hogy hallja vagy olvassa a szöveget, de szerinted miért fontos az, hogy ez nyomtatásban kézbevehető módon ott legyen annak, akinek erre van szüksége?
2: Ebben igazad van, tehát amikor mi ezt készítettük a kiadványt, akkor ezzel szembesültünk, ezzel a véleménnyel is, meg igényfelméréssel. Az az érdekes, hogy sok szakember azt mondta, hogy persze, hát mindenféle technikai eszköz rendelkezésre áll már a gyengén látóknak, ugye elsősorban a mobiltelefon és a számítógép segítségével, végül is bármit most már akár ugye felolvasó programokkal bármit el tudnak olvasni, de mégis ennek egyrészt azok számára, akiknek még mindig az a nyomtatott könyv a Bibliával való találkozásnak az eszköze, másrészt pedig egyfajta szimbolikus dolog is, hogy igenis gondolunk azokra a testvéreinkre, akik ilyen látási nehézségekkel küzdenek. Tehát ha az a jelszavunk már 2017 óta, hogy a Biblia mindenki, akkor igenis vannak olyan rétegek, a társadalmi rétegek és olvasók, akiknek nem elérhető a Biblia azban a formátumban, ahogyan ezt ők tudják olvasni. És persze mindent meg lehet oldani már a technikával, de azért nagyon érdekes, hogy még ma is azért a digitális és a nyomtatott könyvnek az aránya az még a legfiatalabb generációban is egyáltalán nem olyan, mint amilyennek gondolnánk. Tehát most volt ilyen felmérésünk, ez a Patmos felmérés, amiről korábban egyébként már beszélgettünk, hogy a 18-35 éves korosztálynak továbbra is a bibliaolvasásnak 40%-a az nyomtatott Biblián zajlik. Tehát azt gondolná az ember, hogy ez a generáció már teljesen digitális, és teljesen lecserélte a Bibliát az applikációra, vagy az bibliaolvasó oldalra, de ez nem igaz. Tehát saját vallásuk szerint még majdnem a fele arányban inkább, ha olvassák a Bibliát, akkor azt könyvformában teszik. Úgyhogy erre szerintem érzékenynek kell lenni, és lehetőséget kell adni az embereknek, hogy Biblia, nyomtatott Biblia formájában is hozzájussanak ilyen nagybetűs olvasmányhoz.
0: Az elmúlt percekben Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel beszélgettünk. Erdély. Augusztus 14-e és 17-e között a különböző vallási közösségek együttélésének szimbolikus terében Kolozsvár városának 12 magyar templomában mintegy 40 magyar zeneszerző, csaknem 100 egyházzenei alkotása szólalt meg liturgikus keretben, koncertformában vagy műhely munka során a Magyar Egyházzenei Biennálé keretében. Az eseménysorozatról Potyó István kántor karnagyot, az Egyházzene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét kérdezte. A riporter Palkó Hanna.
3: Hogyan született meg a Magyar Egyházzenei Biennálé ötlete, és mit foglal magában ez a négynapos eseménysorozat? Mi volt az a gondolat, ami elindította ezt a kezdeményezést?
4: Az Egyházzenei Biennálé gondolata körülbelül 2020 körül született meg. Sermeci György zeneszerző keresett meg az ötlettel és a gondolattal, hogy Kolozsvár adjon otthont egy olyan típusú rendezvénynek, amelynek fókuszában a egyházzene áll, de olyan módon, hogy ebben az esetben a kórusuk mellett, vagy a részvevő kórusuk mellett kimondottan kortárs egyházzenei alkotások kapjanak jelentőséget, és kvázi kizárólagos jelentőséget, és hosszú idő telt el, amíg véglegesen összejött ez az első alkalom, viszont az egyházzenei biennálénak az első kiadása azért volt nagyon-nagyon fontos és szép, mert pont egybeesett Szent Mihály templom átadásával és megáldásával, ami bárhogy is nézett történelmi jelentőségű, és a gond is erős úgy hozta, hogy pont a nyitó koncertje az Egyházai Biennálénak egyben volt a templom megáldásának ünnepségével 2022-ben. Fő gondolat az volt, hogy adjunk teret a rendszerváltozás után született egyházani alkotásoknak egy olyan teret és egy olyan lehetőséget, hogy ezek a művek kerüljenek fókuszpontba, és ezek kerüljenek bemutatásra, jó előadásba, és ez legyen a legfőbb, úgymond, vezérvonala ennek a rendezvénynek. És nem csak koncert, hanem kimondottan az is egy nagyon fontos aspektus, hogy ezek liturgikus, tehát Isten tiszteleteknek szentségen szólaljanak meg.
3: Mit jelent pontosan az, hogy ez a biennálé a Kárpát-medence egészét összefogja? Kik és honnan érkeznek Kolozsvárra ezekben a napokban?
4: Minden egyes kiadásban nagyon fontos volt, hogy az erdélyi kórusok és a magyarországi kórusok mellett felvidékről, Kárpátaljáról érkezzenek énekkarok, akik ugyanúgy végzik ezt a gyönyörű szép szolgálatot, egyházban és szolgálatot a közösségeikben és templomaikban. Úgyhogy Magyarországról, Pápáról, Budapestről, Pécsről, de érkeznek felvidékről is, és nyilván Csíkszeredából, itt mondom, kolozsvári énekkaruk, illetve részt vesznek olyan egyházzenészek, kántoruk, akik más régióban, mint a Máramarosszigetről jönnek, vagy a Erdély különböző pontjáról, azért, hogy itt lehessenek ezen az egyházban egy biennálén.
3: Miért éppen Kolozsvár ad otthont ennek a rendezvénysorozatnak? Mit jelent az, hogy 12 magyar templom kapcsolódik be a programba?
4: Fontos volt, hogy a különböző vallások reprezentálva legyenek, és meg tudják mutatni az ők specifikumát, tehát a jellegzetességeiket. Olyan művek szülessenek, amelyek minden egyes történelmi egyháznak a kórus hagyományához ragaszkodik, illetve ahhoz a dallamkincshez, amit a Istentiszteletben szörnyűségen használnak. Ezért is volt Kolozsvár, egy olyan központi hely, ahol együtt vagyunk olyan típusú közreműködésben, amely lehetővé teszi ezt a típusú megnyilvánulást és együtt éneklést, együtt muzsikálást. És a 12 templom pont eznek a tükröződése, amikor is vasárnap a különböző templomokban a jelenlevő énekarok énekszolgálatot, kórusszolgálatot vállalnak. Tehát nem koncertet, hanem kimondottan a közösségekbe látogatnak el a monostorról egészen a Ferences templomig és a Piarista templomig, és elvállalják az itt lévő kórusok, hogy a liturgián, az istentiszteleten vagy a szentmiséken énekelnek, és bemutatnak olyan műveket, amelyek oda illenek.
3: Te is említetted, hogy a biennálé egyik fontos célja a rendszerváltozás után született magyar egyházzenei alkotások bemutatása. Miért tartottátok fontosnak, hogy éppen ezek kerüljenek a középpontba?
4: Olyan gazdag repertoár született a rendszerváltozás után, kicsit reakcióként is, ugye hát nem volt ildomos egyházzenei alkotásokat komponálni, illetve nyilván megszorítás alatt volt, így természetesen volt ez a kimondott a megnyilvánulás, hogy a zeneszerzők nagyon sok egyházzenei alkotást komponált, és annak is tulajdonítható, hogy maga az énekar a kórusoknak egy jó hányada, egy nagyon nagy hányada, azért egyházi vonatkozású. Ugye a közösség él, nagyon sok templom mellett a kórus közösség él, és ők tudják igazából ezeket a műveket bemutatni, amiket komponálnak, úgy, hogy egy robbanásszerű alkotási munka kezdődött, tehát nagyon nagy számban komponáltak egyházadnyi alkotásokat a rendszerváltozás után, viszont nem mindenhol kerültek ezek repertoárba, vagy nem ismertettek meg. Úgyhogy ez volt a cél, hogy ezeket megismertessük, ezeket az alkotásokon.
3: Mintegy 40 magyar zeneszerző, csak nem 100 műve hangzik el. Milyen kincsekre, különlegességekre számíthatnak azok, akik ellátogatnak a programokra?
4: Ami nagyon értékes dolognak tartok, az, hogy a pár nap alatt Kolozsvárnak a négyzetkilométerre első zeneszerző sűrűsége nagyobb megnő, de ugyanakkor egyházzenészek is itt vannak, egyházi elöljárókkal is folytonosan tartjuk a kapcsolatot, és meghívottként vannak jelen. Tehát azok a szereplők, akik az egyházzenei életben szerves részként benne vannak, kórusok, karnagyok, kántorok, zeneszerzők, egyházi elöljárók, hívek, ezek mind itt vagyunk, és együtt formáljuk azt, amit úgy gondoljuk, hogy értékes és maradandó lehet. Ezért értékes és ezért szép ez az egyházi biennálé, mert hogy ebben a szép folyamatban, a zenei szolgálatban jelenlevő szereplők mind együtt vannak, és együtt próbálják az értéket megtalálni, és úgy megméretetni, hogy mi az, ami maradandó és érdemes.
3: Kik azok, akik nélkül ez a biennálé nem jöhetett volna létre? Mesélkedjek egy kicsit a szervezőkről és a művészeti vezetésről, illetve arról, hogyan dolgoztak együtt ezen a nagy léptékű eseményen.
4: Az egyházzenei biennálénak a létrejötte a Kolozsvári Magyar Napoknak a szervező gárdájával indult, akiknek nagyon hálásak vagyunk, hogy már a kezdetektől nagyon-nagyon sokat segítettek, Gergely Balázsnak és az egész csapatának. Az volt megalapozva, és most is a társ rendezvénye a kolozsvári Magyar Napoknak. Illetve nagyon fontos logisztikai csapat van ez mögött, a szervezés mögött, aminélkül nem tudnánk lebonyolítani Szabó Kriszta és Sipos Dávid, akiket megemlítek, mert nagyon fontosak. Illetve az egyházi előjáróknak és a hozzáállása és támogató készsége is nagyon-nagyon fontos, mert egyensúlyban vagyunk jelen ezekben az egyházzenészek, a hívek, a zeneszerzők és az egyházi előjárók, hogy közösen beszéljünk azokról a dolgokról, amik fontosak és értékesek, illetve a művészeti vezetés, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az irányvonalat mutatni. Itt nyilván elsőként a legfontosabb megemlíteni Selmeci György zeneszerzőt, aki tartja kapcsolatot a zeneszerzőkkel, meg nagyon fontos és súlyos munkabírással szervezi és saját gyerekének tekinti az egyházai binálit. Ezen belül a nagyon fontos megemlíteni az antológiát, a korusgyűjteményt, ami megjelenik minden alkalommal, az új művekkel, illetve Sófalvi Emesőt, muzikológust, aki a szakmai tudásával és minden munkakészségével és munkabírásával nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy létrejöhessen a Vekezdeni Biennale.
3: És végül egy lezáró kérdés. Mit szeretnétek, hogy a résztvevők hazavigyenek magukkal a Biennale-ról? Mit adhat ez az esemény az egyházzenei közösségeknek és a nagy közönségnek?
4: Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az az Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez felemelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház, mint mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, mert mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk, ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemelését szolgálja.
0: Az elmúlt percekben Potyó István kántor karnagyot, az Egyházzene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket, legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

A mi segedelmünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim a 134. Zsoltár első versét. A 134. Zsoltár első verse így kezdődik, Úrnak szolgái minnyájan.

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint megvan írva, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 18. részének 15-től 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanul a vallomásával erősítetsék meg mindez a szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen. És amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyülnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunknak beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, testvéreim, ezért imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, ime egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait. Hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük, testvéreim, a 300. énekünknek az első, a 6. és a 7. versét. A 300. énekünk első verse így kezdődik: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét. Az ének ideje alatt a valláskorú gyermekeink hátra vonulnak a tanácsterembe, és ott folytatják a gyermekisten tiszteletet.

Imádkozzunk, testvérek! Kegyelmes Istenünk, érgalmas Atyánk a Krisztus által. Hálát adunk neked, hogy te nem tekintesz le mireánk, mint tékozló fiaidra, hanem úgy, ahogy vagyunk, magadhoz ölelsz, és hívogatsz, szólítasz, bátorítasz és erősítsz minket. Nagy adóságunk van nekünk te feléd, melyért fizetni nem tudunk. Oly mértékben terhel bennünket ez életnek minden terhe, hogy jót állni magunkért nem tudunk. És te ennek ellenére letekintesz mireánk, és megbocsátasz nekünk. Hálát adunk neked mindezért, édes Istenünk. Hálát adunk, hogy újra és újra eszünkbe juttatod, és cselekvésre sarkalsz minket. Arra késztetsz, hogy mi is másak legyünk a magunk helyén. Arra késztetsz, hogy a megbocsátás élményéből táplálkozva mi is meg tudjunk bocsátani környezetünknek, embertársainknak. Jöjj, kegyelmes Istenünk, légy velünk ezen az Isten tiszteleten, és a Szent Lelked által tedd élővé az igét, a megbocsátásnak lelke legyen a mi szívünkben. Oly szükségünk van mindenre. Szükségünk van a te jelenlétedre. És életet, lelket felemelő, vigasztaló erődre. Krisztusért kérünk, hallgass meg most imádságunkat. Szólj hozzánk, bátoríts, taníts a mai Isten tiszteleten is. Amen. A 446. énekünket énekeljük, annak az első és a második versét. A 446. énekünk első verse így kezdődik: az áldott orvos közeleg, a drága főpap Jézus.

0: Istennek szent igéje, amely által szól hozzánk az Úr. Írva található a Máté írása szerint való szent evangélium 18. részének 23-tól 35-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek igéje miképpen szól mi hozzánk, a Máté írása szerint való szent evangélium 18. részének 23-tól 35-ig terjedő verseiben felolvasom, ülve hallgassuk meg figyelemmel. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozzának eléje egyet, aki 10 000 talentummal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilyen vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az Úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adóságát is elengedi néki. Kivenvén pedig az a szolga találkozék egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral vala néki adós, és megragadván azt folytogatja vala mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ő nem akará, hanem elmenvén börtönbe veti őt, míg nem meg nem fizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának és elmenévén, mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura mondanéki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatársodon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha a szívetekből meg nem bocsájtjátok, ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtjátok, ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Nem igazán divat ma elengedni adósságot. Pedig van bőséggel. És nem igazán szoktunk az embertársaink felé könyörülettel, segítő szándékkal, netán jó indulattal fordulni. Olyan társadalomban élünk, ahol mindenki azt gondolja, hogy meg kell küzdeni az életért. És aki talpon marad, aki győzni tud, az alkalmas arra, hogy tovább éljen. Nincs kegyelem, nincs könyörület, és legkevésbé szeretet. Ilyen a világunk, és ilyenekké leszünk mi is. Mert akarva, akaratlanul a környezetünknek a magatartását ismerjük meg és sajátítjuk el. Ha a keresztény ember nem különb a maga környezeténél, akkor bizony teljesen hiába való az, hogy Krisztus követőjének neveztetik. Jézus Krisztus arra a kérdésre válaszol ezzel a példázattal, hogy vajon hányszor lehet embertársainknak megbocsájtani? előbb kimondja azt, hogy akár 77-szer is, majd pedig egy példázatot tár csak a tanítványok elé. És ez ma is csak nekünk szól, akik magunkat keresztényeknek nevezzük. Senki másnak. A felolvasott példázatban a király, aki nem más, mint maga az Úristen, maga elé rendeli az ő adósait egy adott pillanatban. És előkerül egy olyan adós szolga is, egy olyan alattvaló, aki 10 000 talentummal tartozik. Ha arra gondolunk, hogy körülbelül 200 és 900 talentum között volt egy római tartománynak az évi adója, itt pedig 10 000 talentumról beszélünk, akkor ez az adóság felbecsülhetetlen. Nem is valóságos. Azt akarja evel az adósággal kifejezni az evangélista, hogy olyan nagy adóság, amit senki soha törleszteni nem tud. A világ rendje szerint, az élet rendje szerint meg kell fizetni az utolsó talentumig, az utolsó drakmáig. És a megoldás nagyon egyszerű. A kor szokása szerint azt mondja a király, eladunk téged, te adós szolga, családodat, gyermekeidet, feleségedet, minden jószágodat, ami van otthon, és ha nem is fedezi a teljes adósságodat, de legalább valamit törlesztettél az adósságból, legalább valamit visszaszereztünk. Tulajdonképpen ezzel a példával azt mondja el Jézus Krisztus, hogy az Isten és ember viszonya is ugyanilyen. Mi adósai vagyunk az Istennek, tartozunk neki. Hisz azt az életet, amit ajándékba kaptunk, nap mint nap tékozoljuk. Szó szerint. És Isten és ember viszonyában ki az, aki megfizethetne? Ki az, aki jóvá tehetné azt, amit a keresztény egyház bűnnek nevez? Azt a sok-sok elkövetett szeretetlenséget, gonoszságot, amit vagy elődeink, vagy mi magunk követtünk el. De marad ebben az egészen kellemetlen helyzetben és viszonyban, ami Úristenünkkel, marad egy lehetőségünk. És ez a lehetőség, így van itt leírva, a könyörgésnek, a bocsánat kérésnek, a bűnbánatnak a lehetősége. Az adós szolga nem ezt teszi. Nem kér kegyelmet. És nem kéri arra az Úristent, hogy bocsássa meg az ő bűneit. Hanem halasztást kér. Később hajtsák végre az ítéletet. Addig ő megpróbál törleszteni. Időt akar nyerni. És azáltal, hogy időt nyer, úgy gondolja, hogy életet is nyer. És látva azt, hogy mennyire elkeseredett helyzetben van ez a szolga, a példázat szerint a király megszánja, megbocsájt neki, sőt, azt mondja neki, hogy nem időt adok neked, hanem elengedem az adósságodat. Elengedem mindazt, amit felhalmoztál velem szemben. Mit teszünk mi? Két lehetőségünk van. Vagy időt kérünk, húzzuk az időt, hogy ne kelljen az Úrnak megfizetnünk még, ne kelljen elszámolnunk mindazzal, ami történt, úgy, ahogy az adós szolga is tett. De ott van a másik lehetőség, amit nem szabad elfelejtenünk. Bűnbánatot gyakorolunk, és kegyelmet kérünk a mi Istenünktől. Az ember ösztönszerű elsődleges reflexe viszont az, hogy időt kér. Meg fogom adni. Várj egy kicsit. Légy türelemmel, mondja ez a szolga. És mindent megfizetek neked. Hogyan, miből, azt a hatalmas vagyont nem lehet visszaadni, nem lehet megfizetni. Az egész római birodalom nem tudta volna kifizetni ennek az egy embernek a tartozását. De ő időt kér. Halasztást kér. Mit teszünk mi? Időt kérünk? Vagy arra kérjük az Úristent, hogy kegyelmezzen nekünk? Vagy arra kérjük az Úristent, hogy szánjon meg minket? És váltson meg bennünket Krisztus által. A király az időt kérőnek is kegyelmet ad, és elengedi a teljes tartozását. És az ilyen ember hálás lélekkel kéne távozzon, újra kéne értékelje a maga életét, mindazt, ami vele történik. De nem ez történik, hanem amikor kilép a királyi palotából, egy szolgatársával találkozik, aki 100 dénárral, kis mennyiségű adóssággal tartozik, egy megfizethető adóssággal tartozik neki. Körülbelül fél évi napszám, vagy valamivel egy kicsit több ennél a fél évnél ez a 100 dénár, hisz 1 dénár volt a napi napszám. Ezt meg lehet fizetni. De hiába kéri ez az adós szolga a már megbocsájtott és adósságaitól megszabadult szolgától a kegyelmet, hiába mondja ugyanazokat a szavakat, amit a királynak mondott a szolga az előző beszélgetésben, sőt, lábához is leborul, megalázza önmagát. Az adósságából megszabadult szolga nem kegyelmez. Továbbra sem ismeri a kegyelemnek a fogalmát, hanem bebörtönözteti a szolgatársát addig, ameddig az kifizet mindent. Ilyen a mi viszonyunk a mi embertársainkkal. Lehet, hogy Istennel valamilyen szinten próbáljuk, vagy rendeztük a mi dolgainkat, de embertársaink felé elég könyörtelenül és egyértelműen kegyetlenek vagyunk. És nem engedünk semmiből. Hiába kaptunk mi magunk a magunk helyén kegyelmet. Az a tanítvány, mondja Jézus Krisztus itt a példázatban az ő tanítványainak, vagy az a keresztény ember, mondjuk mi egymásnak, aki nem érzi a kettő közötti különbséget, aki nem érzi azt, hogy milyen nagyot kapott az Úristentől, és milyen picit kell megbocsájtani a embertársának, az semmit sem tanult. Az az ember, aki nem értékeli újra az életét, miután az Istenével rendezte a maga dolgát, és embertársai felé nincs kihatása ennek a változásnak, az bizony semmit sem tanult. Az a keresztény ember, aki a maga életében tapasztalja Isten kegyelmét, de ő maga kegyelmet nem tud gyakorolni a környezete felé, embertársaival szemben, az bizony elesett, belebukott a maga hitébe, a maga igyekezetébe, nem csak az embertársaival való viszonyba, hanem az Istenével való viszonyba is. És mindennek következménye van a felolvasott példázat szerint és életünk menete szerint is. A szolgatársak, akik szemtanúi mindkét történetnek, egyrészt a kegyelemnek, másrészt a megkegyelmezett ember kegyetlenségének, feljelentik, besugják az ő királyuknál. Elmondják azt, hogy íme milyen hitetlenül és gonoszul cselekedett az a felszabadított és adóságától megszabadult szolga. Elmondják azt, hogy hiányzik a kölcsönösség. Nem tudja átadni, továbbadni azt, amit ő uralkodójától kapott. Király pedig visszahivatja az adós szolgát, aki nagy mennyiségű pénzzel, 10 000 talentummal tartozott. Számon kéri, hogy mit tett, majd pedig hóhérok kezére adja őt. És fizetnie kell. Mintha azt mondaná el, itt ebben a példázatban Krisztus a tanítványoknak, hogy az az ember, aki megismerte a megbocsátásnak a csodálatos erejét, aki kegyelmet kapott az Istentől, élet lehetőséget, új lehetőséget kapott itt a földön, de ő maga nem tud megbocsájtani. Az az ember azt is elveszíti, ami az övé volt. Isten jó indulatát, egész földi létét és vagyonát. Példázat szerint, ha börtönbe kerül ezért a hatalmas kincsért az adós szolga, soha nem fogja tudni kifizetni, sem ő, sem családja, sem senki. Családja szétesik, rabláncra kerül, akkor rendje szerint rabszolgává válik, kiszolgáltatott emberré, és soha nem szabadulnak ebből a rabságból, mert nem szabadulhatnak az adósság súlya és mértéke miatt. És mint egy rövid magyarázatként, azt fűzi hozzá ehhez a példázathoz az evangélista, hogy mindenki így jár. Ha szívében meg nem tud bocsájtani az ő embertársainak, annak, aki éppen mellette van. Családtagjának, rokonának, szomszédjának, ismerősének, jó barátjának, munkatársának. Nem általában kell megbocsájtanunk a világnak. Nem azoknak kell elengednünk valamit, akikhez semmi közünk. Hanem azoknak, akikkel konfliktusban állunk, akik megsértettek, akik ellenünk törtek, akik ellenünk fordultak. És nem is akárhogyan, hanem azt írja a felolvasott igénk utolsó verse, őszintén, szívből jövően kell megbocsátani. És talán ez a legnehezebb nekünk embereknek. Talán ez a legkellemetlenebb. Mert az idő múlásával lehet, hogy a dolgok elsimulnak az életünkben, de nagyon nehezen tudunk átlépni mindazon, amit embertársaink ellenünk elkövettek. Ha arra gondolunk, hogy az Úristennek mégis sikerült mindez, amikor Krisztust elküldte ide a földre, és meghalt a mi bűneinkért, mi érettünk halt meg, akkor már is segítséget kapunk arra, hogy saját életünkben másként cselekedjünk. Nem tehet másként a keresztény ember. Ha őszintén szívből követi az ő Istenét, akkor ennek az Isten országának minden jellemvonását, szabályát itt a földön be kell tartani. És a szeretet mellett az egyik legfontosabb szabálya Isten országának az, hogy kegyelem van. Kegyelmet lehet kapni az Istentől. És kegyelmet kell gyakorolni. Ez nem a világ, amelyben élünk. Ha úgy tetszik, ez a túlvilág. De ennek része az, amit mi keresztény egyháznak nevezünk. Vagy éppen gyülekezetnek nevezünk. Most
1: itt, ezen a helyen, és mindenütt, ahol a világon keresztények élnek, Kolozsváron és szélese világban, ez az egyetlen módja a cselekvésnek. És ezt kell megtanulnunk nekünk. Erre tanít bennünket a példázatban Krisztus, és ezt tapasztaljuk, ha komolyan vesszük a Szentírás tanítását. Kedves testvéreim, tudom, hogy ez talán mindennél nehezebb. Hisz ha megsértették önérzetünket, becsületünket, akkor oly nehéz elfelejteni ezt. Oly nehéz túllépni rajta, ha nem is felejtünk. És azt mondani, hogy tovább lépünk. És a dolgok tisztázása után megbocsátunk azoknak, akik ellenünk valamilyen formában vétkeztek. De mégis, a földi iskolának nagyon-nagyon fontos leckéje ez. Mindnyájunk számára. Amen.

Kegyelmes Istenünk, mindenható Atyánk, hálát adunk neked, hogy Te tanítasz minket. És újra figyelmeztetsz minket, hogy a kegyetlen, embertelen világtól, ami gondolatunkban, ami lelkünkben elkülönülve, és tőled tanulva másak legyünk. Oly könnyű bosszút állni. Oly könnyű könyörtelenül embertársunkra rátámadni. És oly nehéz jó indulattal, szeretettel, megbocsátással fordulni a másik felé. De te példát mutattál számunkra, és ez a példa sarkal bennünket is. Arra kérünk téged, kegyelmes Istenünk, hogy most légy velünk. És add, hogy az a harag, az a gyűlölet, mindaz a fájdalom, ami szívünkben van, embertársainkkal szemben, az szerte foszoljon. És ha az emlék meg is marad, de add, hogy felülkerekedjünk ezeken az érzéseken, és másként tekintsünk a mi embertársainkra. Krisztusért kérünk, jöjj közel mi hozzánk, és hallgass meg a mi imádságainkat. Imádkozunk kegyelmes Istenünk presbiter társunkért, aki beteg ágyon fekszik. A hosszas szenvedésben és megpróbáltatásban légy ő vele, hogy mielőbb visszatérhessen ide a gyülekezet közösségébe. Imádkozunk mindazokért, akik ma nem lehetnek itt, mert belefáradtak a munkába, mert valamilyen más örömöt keresnek, mert eszükbe sem jutott, hogy veled találkozhatnának. Tanítsd őket is, neveld őket is szeretetre és kegyelemre, és szólítsd meg az ő szívüket is. Imádkozunk a rikácsoló gyermekekért. Légy velük, hisz bennük van a mi reménységünk. Ők képezik a gyülekezetünk jövendőjét. Légy kegyelmes Istenünk mindazokkal, akik ma itt vannak. Légy különösen azzal a családdal, aki most keresztelésre készül. Add, hogy ne csak örömteli pillanat legyen, hanem a pillanat átélése által tapasztalják is valóságosan azt a kegyelmet, amit te gyakorolsz velük. Hisz a te ajándékod minden élet, és a te szereteted megnyilvánulása az, hogy még élhetünk, és lehetőséget kapunk itt a földön. Jöjj, kegyelmes Istenünk, hallgass meg mindnyájunk imádságát, és áld meg életünket az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Gyertek testvéreim, csendes imádságban tárjuk ki a mi szívünket a felséges Úristen orcája előtt.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva a gyülekezet áldozatos szeretetébe ajánlom a perselyes adakozást. Adakozzunk jó szívvel, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megtartja az Úr. Hirdettem testvéreim, hogy Isten tiszteletünk végén, záróének és áldás után keresztség sákrámentumában részesül Tőtös Magdaléna testvérünk, maradjunk itt a keresztelési Isten tiszteleten is. Az Isten tiszteletet követően kóruspróba lesz, és itt hirdetem ezen a helyen, hogy csütörtökön elmarad a kóruspróba, hisz október 31-e van ünnepnap számunkra. Ma délután 6 órától vasárnap délutáni istentisztelet lesz, és ezen az istentiszteleten a körzeti RMDS-szel karöltve egyházközségünk és a Reményik Sándor Egyesület október 23-ai megemlékezést szervez. Reformáció ünnepe alkalmából jövő héten minden délután 6 órakor bűnbánati istentiszteletet tartunk. Az igehirdetési tervet át lehet venni kimenetelkor. Következő vasárnap, reformáció ünnepe alkalmából délelőtt 10 órakor kiszolgáltatjuk az úrvacsorát. Az úrasztala megterítésére egész héten át adományokat fogadunk el. Kérjük betegeinket bejelenteni, hogy pénteken és szombaton elvihessük nekik az úrvacsorát. A csütörtöki bűnbánati istentisztelet után megtekintjük a Luther életéről szóló filmet október 31-én este 6:45-kor. Hívjuk szeretettel a gyülekezet tagjait erre az alkalomra, az istentiszteletre és az ezt követő Luther filmre is. Hirdetem a heti programot is, úgy, amint a kivetítőn is látjuk ezt. Hétfőn délután furulya óra lesz 16:30-tól az iskolás gyermekek részére. Hétfőn délután az óvodásoknak lesz vallásóra 17:30-tól, és ezt követően pedig zenebona indul az óvodáskorú gyermekek számára Csengeri Zsuzsa kántor vezetésével. Kedden a középső csoportnak lesz vallásórája szintén 17:30-tól, szerdán, kedden délután 17:30-tól gitárórát tart Berszán László lelkipásztor az ifiseknek, és nem csak. Kedden délután 19:00-tól konfirmációi felkészítő az első éves csoport számára. Szerdán délután 19:00-tól ugyancsak konfirmációi előkészítő lesz a nulladik, azaz az előkészítő csoport számára, a hetedikesek számára. Csütörtökön a nagy csoportnak lesz konfirmáció előkészítője, most kivételes módon velünk együtt megnézhetik ezt a Luther filmet. Csütörtökön délután a vallásórások délután 17:30-kor kezdenek, és 6:45-kor ők is bekapcsolódhatnak a filmnézésbe. Ezentúl pénteken délután 19:00-kor tartjuk az ifjúsági bibliaórát, minden fiatalt, konfirmált fiatalt szeretettel várunk erre az alkalomra. Továbbra is megtekinthető az Erdélyi Kárpát Egyesület fotókiállítása a Múló idők címmel a templom előterében és hátul a gyülekezeti teremben. A presbitérium határozata szerint minden felnőtt egyháztagot arra kérünk, hogy 60 lejjel járuljon hozzá a gyülekezeti központ építéséhez. Aki ezt a pénzt 2013. december 31-éig kifizeti, az adományból csak 50 lejt kell fizetnie. Ezen a helyen hirdetem azt, hogy most igazán szükségünk van ezekre az adományokra. Aki megteheti, az hozza el mielőbb, hisz az építkezés elkezdődött,
javában zajlik, és bizony akkor van szükség az adományokra, a támogatásra, amikor építkezünk. Az Onisipor Gibu Elméleti Liceum magyar tagozata szeretettel meghívja a kedves szülőket, gyermekeket és az óvónéniket az elemi osztályok nyílt napjára, amely 2013. október 30-án szerdán délután 16:30-tól lesz a gimnázium épületében, Vlahutca utca 44-48 szám alatt. Mindenkit szeretettel várnak ezekre a nyílt napokra. Aki egyházi nyomtatványokat szeretne vásárolni, vagy megrendelt valamilyen egyházi nyomtatványt, azt átveheti Varró Csilla testvérünknél, a 2014 évi fali naptár is megérkezett, 3 lej az ára, kimenetelkor ezt is megvásárolhatjuk. A kimenetelnél található barna persejbe feltüntettük külön, adományokat gyűjtünk a százfenesi református templom építésére. Adományainkat egészen az év végéig ebbe a persejbe betehetjük. Arra kérem a presbiter testvéreimet, hogy maradjanak be bent a templomban, és a keresztelés után néhány kérdést meg kell beszélnünk. Végül énekeljük Isten dicsőségére és a lélek erősödésére a 350. énekünknek az első 3 versét. A 350. énekünk első verse így kezdődik: zengjen hálaének, minden ajkon zengjen.

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Énekeljük testvéreim a 255. énekünk első versét. A 255. énekünk első verse így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Illé Bolozsán ügyvivő miniszterelnök ismételten hangsúlyozta az új bértörvény elfogadásának szükségességét. Évtizedes mélyponton a betöltetlen állások száma Romániában. Székelyföldön is lecsap az ítéletidő, felhőszakadásokra, viharokra és jégesőre figyelmeztetnek. Ukrajna lassan elveszíti a háborút Oroszország ellen, figyelmeztet a volt védelmi miniszter. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Illé Bolozsán ügyvivő miniszterelnök ismételten hangsúlyozta az új bértörvény elfogadásának szükségességét, hogy a jövőben megszüntessék az állami szférában fennálló egyenlőtlenségeket. A kormányfő részletezte az elmúlt hetek egyeztetési folyamatát. Az elmúlt időszakban számtalan megbeszélésre került sor az államelnöki hivatal védnöksége alatt, Radu Burnete elnöki tanácsadó koordinálásával. A pártok képviselői több törvénytervezet változatot is készhez kaptak, és még kedden is egyeztettünk a témáról. Az idő múlásával azonban egyre csökken az esélye annak, hogy végleges tervezetet fogadjunk el. A bértörvény ugyanakkor fontosabb, mint a meglévő országos helyreállítási tervből lehívható 770 millió euró, nyilatkozta Bolozsán a Digi24 hírtelevízió meghívottjaként. Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában, irányította rá a figyelmet keddi munkaerőpiaci elemzésében az Jarul Financiar gazdasági napilap. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyedév végén 26.461 betöltetlen munkahely volt Romániában, 15,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesése 2020 után, amikor a koronavírus járvány miatt 37,9%-kal csökkent a betöltetlen munkahelyek száma. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben következett be. Szerdán a hegyvidéki területek többségén, valamint Erdély keleti és délkeleti részén felhőszakadásokra, heves viharokra és jégesőre kell számítani. Csütörtökön pedig a légköri instabilitás kiterjed Munténia északi, Moldva délnyugati részére, valamint a déli és a keleti Kárpátok környékére is, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szakemberek tájékoztatása szerint a szélrohamok sebessége elérheti a 70 km/h, míg a lehulló csapadék mennyisége korlátozott területeken meghaladhatja a 40 litert négyzetméterenként, idézi a figyelmeztetést a news.ra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés alapján szerdán 23 óráig a hegyvidéki régiók zömében, valamint Erdély keleti és délkeleti részein fokozott légköri instabilitásra kell készülni. Úgy tűnik, Ukrajna lassan elveszíti a háborút Oroszország ellen, jelentette ki a Reutersnek nyilatkozva Mihajlo Fedorov leváltott védelmi miniszter. Figyelmeztetve arra, hogy Kijevnek még néhány hónapja van arra, hogy meghozza azokat a kulcsfontosságú döntéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a helyzetet a saját javára fordítsa. A fiatal reformerként számon tartott Fedorov, akinek a múlt hónapban történt leváltása hetekig tartó tüntetéseket váltott ki, elmondta, hogy Ukrajna nem rendelkezik átfogó elképzeléssel arról, hogyan nyerje meg a 4 éve dúló konfliktust, és az innováció hiánya is gátolja az országot. A mélyen gyökerező korrupció és a klientúra hálózatok, valamint a kormányzati intézmények politikai függetlenségének hiánya szintén visszatartja az országot, mondta egy interjúban. Úgy gondolom, hogy most egy olyan fordulópontnál tartunk, amely meghatározza majd a jövőbeli pályánkat, de úgy tűnik, hogy fokozatosan, lassan vesztésre állunk, mondta Fedorov, ami jelentősen eltér Kijev hivatalos retorikájától. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony lesz az időnk, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 26 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Péntek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír!

Az Úr mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Zsoltárok könyve 91. részének 14. verse.

0: Jézus így imádkozott: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 15. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgyel mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémák

0: Iddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora.
4: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Márk evangéliuma 5. fejezetének 25-től 34-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Molnár Virág, a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből Eleonor Rice hercegnő című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
5: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Molnár Virág, mezőkovácsházi református lelkész vagyok. Isten igéjét olvasom úgy, amint írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetében, a 25. verstől kezdődően a 34. versig levő ige szakaszban. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte ugyan, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Amikor hallott Jézusról eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkozott. Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyul a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt. Ki érintette meg a ruháimat? Tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Jézus pedig ezt mondta neki, leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodból megszabadulva, légy egészséges. Amen. Kedves testvérek, nem egy olyan élethelyzetem volt már, amiben úgy éreztem, hogy abban a bizonyos dologban, aminek teljes erőbedobással neki feszültem, ahogyan velénk szokták mondani, elvéreztem. Neki futottam egy megoldásra váró helyzetnek egyszer, kétszer, háromszor, és nem sikerült. És nem azért, mert nem lettek volna segítőim, vagy mert nem dolgoztam volna teljes erőbedobással, nem az akarat és a cél hiányzott, hanem egyszerűen az történt, hogy a megoldás nem akkor is úgy volt előkészítve az Úr részéről, ahogyan azt én elképzeltem. Természetesen az úgynevezett sikertelenség mérhetetlenül fájt. A kudarc és az emiatti

Szégyenérzet, elvették az erőt attól, hogy előre tekintsek. Kellett egy kis idő, amíg regenerálódtam, és végre megtanultam a leckét. A siker kulcsa nem a teljes erőbedobásban van, hanem az Úr hittel való érintésében. Ezt tanulta meg a 12 éve vérfolyásos asszony is. Ezért áll talán olyan közel hozzám ez a történet, aki az Úrral való találkozást megelőzően 12 éven keresztül mindent megpróbált, hogy a célját elérje és meggyógyulhasson. Ahogy olvastuk, mindenét orvosokra költötte, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Pedig kétség kívül ő is mindent beleadott, hogy elérje a célját. Végül mi volt a megoldás? Az a bizonyos hittelteli érintés. A tömeg lögdösődése közben egy pillanatnyi fizikális kapcsolat az Úrral, ami kifejezése volt annak a hitnek, ami a szívében ott volt. Így aztán életet formáló, gyógyító erejűvé vált ez az érintés az asszony hite által. Leányom, a hited megtartott téged, mondta Jézus az asszonynak. Megtartatásunk kulcsa, bármi nemű célunk sikere abban van, ha nem magunkat törjük, hanem azzal a Jézussal keressük naponként a közösséget, aki megtöretett értünk. Mert ahogyan ennek az asszonynak, úgy a mi esetünkben is a Jézusban való hitben lesz békességünk, ebben van a mi testi és lelki egészségünk kulcsa is. Amen.

Eleonor Royce hercegnő. Igen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor. Igen nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. A prédikátor könyve első részének második verse. A Széjjel jártam a világban kezdetű evangéliumi ének a legismertebb énekek közé tartozik. A mai napig nem veszített semmit evangéliumi kifejező erejéből. Milliók énekelték, és milliók adták át az életüket az Úr Jézus Krisztusnak. Ez az ének sokak számára hitvallássá lett. Elég hosszú ideig jártak szerte keresve ebben a világban, míg végre Isten fiánál bűnbocsánatra és életük valódi beteljesedésére találtak. Így történt ez ennek a csodálatos éneknek a szerzőjével is. Gondoljuk csak el, hogy ő hercegnő volt, aki az élet napos oldalán járt, akinek a lába előtt hevert a világ, aki gazdag és független volt, akinek nagy szolgasereg állt rendelkezésére, és minden kívánsága teljesülhetett. Társaságokban, fogadásokon és ünnepségeken ő volt a ragyogó középpont. Ez az Eleonor von Royce hercegnő. Mi indította hát arra, hogy ezt az éneket szerezze, amely a legismertebb ébredési énekek közé tartozik? 1835-ben született Gedörnben, mint Stolberg Wernigerode hercegnője. Már 6 évesen elveszítette az édesapját. Napsugaras fiatalságot élt át nagyszüleinek kastélyában, Wernigerode-ban. 20 éves korában feleségül ment Heinrich von Royce herceghez, akivel 29 éven át élt boldog házasságban, Jankerdorf kastélyában, Oberlausitzban. Itt született minden gyermeke is. Ő volt a kastély úrnője, aki mindent meghatározott. De egyre inkább érezte élete értelmetlenségét és ürességét. Már gyermekkorától kezdve kereső volt, és már 8 évesen megírta első kis költeményeit. Beteljesedett élet után vágyakozott, Isten után vágyakozott. Mindkettőt megtalálta a bűnösök üdvözítőjének, Jézus Krisztusnak a személyében és művében, aki ő érte is meghalt a Golgota keresztjén, és neki is új és értelemmel teljes életet ajándékozott. A bölcs Salamon király szavai a Prédikátor könyvéből szintén ebbe az irányba mutattak utat a számára. Igen nagy hiába valóság, mondja a Prédikátor. Igen nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. A hiába való itt mulandót jelent. Mennyire megragadta őt ennek a bölcs és végtelenül gazdag királynak a megrázó bizonyságtétele, és felismerte benne abban saját üres életét és értelmetlen létét. Szíve örök megváltásért és beteljesedésért kiáltott. Végre Isten fiában megtalálta az örök életet és a teljes örömet az időre és az örökké valóságra. Amikor 1857 karácsonyán megkapta a szomorú hírt, hogy barátnője, a keresztjén írónő Marie von Nathusius hirtelen 40 éves korában meghalt, e megrázó élmény hatására megírta a legismertebb újévi és évbúcsúztató éneket. Az év csöndben véget ér, ezért légy te is csöndben szívem. Ennek az éneknek a 6 versszakában klasszikus módon juttatja kifejezésre a kérdést és a feleletet, a miért van szenvedés az életben témájára. Miért van annyi szenvedés és oly rövid boldogság? És amikor oly nagyon szeretnek, miért jön mégis az elválás? Olyan sok a megtört szem, olyan sok száj, mely néma már, s az imént még kedvesen beszélt, te szegény szív, miért van ez hát? Azért, hogy el ne felejtsük, mit oly szívesen feledünk, hogy ez a szegény földgolyó nem a hazánk minékünk. Az Úr nekünk mindannyiunknak, akik ő benne megkeresztelkedtünk, Sion aranycsarnokaiban polgárjogot váltott nekünk. Ebből a háttérből megértjük azokat az indítékokat is, amelyekből kiindulva a hercegnő énekeit költötte. Minden ragyogás mellett, amely körülvette őt és a többi nemes uraságot, felismerte, hogy élete mennyire semmi és mulandó. Amikor a férje meghalt, ő is még csak 49 éves volt, és 1903-ban bekövetkezett haláláig még 19 éven át özvegyen élt. Sem nemesi helyzetének csillogása, sem e világ gazdagsága és gyönyörei nem adtak neki igazi boldogságot és belső, szívbéli békességet. A világ azonban elmúlik, és annak kívánsága is, mondja az öreg János apostol.
Von Reuss hercegnő kellőképpen megismerte és megvetette bűnös világ mulandó vágyait. Körülötte a nemes uraságok nagy vigalmakban, ivászatokban, házasságtörésben és paráznaságban éltek. Istennek hála, hogy ő megmenekült ettől a bűnös és értelmetlen élettől. Taszította ez a bűnben és mulandóságban, világiasságban és evilágiságban folytatott élet. Soha többé nem akart ehhez visszatérni. Ez a hercegnő az énekeiben meghagyta nekünk szellemi hagyatékát. Engedjük, hogy incsen bennünket, és maradjunk meg szilárdan és hűségesen, ami üdvözítünk, a Jézus Krisztus mellett, amíg ő eljön. Ahogy erről a korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetében is olvashatunk. Széllyel jártam a világban, s nagynak, szépnek láttam azt. Ó, de engem minden vágyam tőle mégis elszakaszt. Láttam embert, ó, de hányat. Élni évet év után, mind, hogy fut, hogy jön megy fárad, élte a munka gond csupán. Boldogságot, tisztességet, láttam mennyi szívkeres. Ó, de mind a bűnbe téved, mind oly árva, oly üres. Van boldogság félretéve számodra, te árva szív. Vár rád az égi béke, van, aki nyugalomra hív. Ó, van béke, tiszta, áldott, melyben lelked megpihen. Ott a Golgotán találod, Jézus drága vérében.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer példázatok igaz történetek bibliai igazságok megvilágítására című könyvből Eleanor Rice hercegnő című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért, a viszont hallásra békesség Istentől.

Bódás János. Új kenyér. Az új búza már ömlik a garatra. A föld hálás volt, most is fizetett. Hogy új kenyér került az asztalodra, tudod-e, hogy kinek köszönheted? Köszönd meg, népem, dolgos önmagadnak. Köszönsd az ekét, kaszát, szekeret, követ, szitát, s mindkik szerszámot adtak, ki fúrt, kalapát, szőtt vagy tervezett. A vetőket, az aratót, a molnárt, a péket, s kik a kenyeret kihorták. De az égre is emelt fel szemed. Tudod, hogy fényt, szellőt, záport kiad, s töltse be

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A csodakastély kisasszonya. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl volt egyszer egy szép kislány. Édesanyja meghalt, és a mostohája csak kínoszta szegényt. Mindenféle nehéz dolgot adott neki, s ha elvégezte, jó szó helyett szidást meg verést kapott. Minél szorgalmasabb volt, annál inkább haragudott, perelt, veszekedett a gonosz asszony, és csak azon törte a fejét, mivel keseríthetné meg a kislány életét. Egy nap azt mondta neki, itt van 12 kiló toll, fozd meg, de esélyre kész légy vele, különben ellátom a bajodat nekem, ne lusták, hogy itt nap hosszat. Hozzáfogott a kislány a tollfosztáshoz, de hullottak a könnyei, mert tudta, látta, hogy el nem készülhet ezzel a rengeteg tollal estig. Ha sóhajtott, ha kezét mozdította, szerte repült a sok finom pihe, volt dolga, míg újra összeszedte. Azt mondja végre nagy bánatában, jó Istenem, Istenem, hát senki sincs, aki segítene rajtam. Hát valami kedves, lágy hang szólal meg a háta mögött. Ne sírj, kislányom, majd segítek én. Felnéz a kislány, hát egy öreg asszony állott. Mi bajod van, gyermekem? Csak mondd el bátran, ami a szívedet nyomja, mondta az öreg asszony. Elmesélte a kislány szomorú élete sorát, hogy hogyan bánik vele a gonosz mostohája. Most ez a teménytelen tollat kell megfosztanom estig, ha kész nem leszek, megver, mert megígérte is, megtartja a szabát. No, feküdj csak le, majd elintézem én a dolgodat, szólt az öreg asszony. Szót fogadott a kislány, lefeküdt, el is aludt menten. Az asszony meg odaült az asztalhoz, s akár hiszitek, akár nem, csak rátette csontos kezét a tollakra, s azok hús, lerepültek a tollszárakról, s hamarosan megfosztódott mind a 12 kiló. Mikor a kislány felébredt, nagy hófehér halmokban állt a toll az asztalon, szép rend volt a szobában, hanem az öreg asszony eltűnt. A kislány hálát adott Istennek, és csendesen ült estig. Estére kelve jön a mostoha anyja, ugyan bámul, hogy a kislány elvégezte a munkát, hanem jó szó helyett csak rákiabált. Elje haszontalan, őszitől betett kézzel a helyet, hogy munkát keressél magadnak. Ha elkészültél a tollal, máshoz foghattál volna. Magában pedig azt gondolta, hogy még nehezebb munkát fog a kislánynak adni. Reggel mindjárt hívta is, kezébe adott egy lyukas kanalat és kiküldte a kertbe. Eredj, metkél vele a kanállal a tóból a vizet, de estére egy csöp se legyen benne, mert tudod, hogy hirtelen kezem van. Sírt, sírdogált a kislány, ugyan hogy ne sírt volna, mikor lehetetlent kíván tőle a gonosz asszony. Azért csak kiment a kertbe, és kezdte meregetni a lyukas kanállal a vizet. Egyszer csak ott áll mellette a tegnapi öreg asszony, kérdi, miért sír, s mondja neki a kislány, micsoda lehetetlen munkát adott megint az anyja. Ne búsolj, kislányom, eredj, feküdj le az árnyékban, majd eligazítom én a dolgodat, mondta az öreg asszony. Elment a kislány, az öreg asszony meg a vízre tette a kezét, s nosza, menten párává változott a víz, szállt fel a levegőbe, mint egy nagy felhő, s mire a kislány felébredt, üres volt a tó, csak a halak fickándoztak a fenéken az iszabban. A kislány sietett a mostohájához, és mondta neki, hogy elkészült a munkájával.
2: Bizony előbb is elkészülhettél volna,
1: felelt a mostoha, és mérgében majd megpukkadt, mikor látta, hogy csak ugyan üres a tó. Reggelre kelve azt mondja a kislánynak.
2: Látod azt a szép zöld mezőt ott túl a kerten? Építs oda egy várat, de estére kész legyen ám, mert tudod, hogy nem szoktam tréfálni.
1: Megijedt szörnyen a kislány. Hogyan építhetnék én várat?
2: Ne óbaigas, kiáltott rá a mostoha. Ha a lyukas kanállal kimerhetted a tavat, a várat is fel tudod építeni. Eredj csak! És jó jegyezd meg, hogy estére be akarok a kastélyba hurcolkodni, ha csak egy szeg nem lesz a helyén, jaj neked!
1: Elment a kislány. Ott feküdtek a nagy kövek, de meg sem mozdíthatta őket, olyan nehezek voltak. Sírt szegényke, hanem hamarosan ott termett megint az öreg asszony.
2: Hallja, mit kíván a mostoha, s mondja a kislánynak.
1: No, feküdj csak le az árnyékba, és ne búsulj. ellátom én a dolgot. Szót fogadott a kislány, lefeküdt az árnyékba, el is aludt csak hamar. Az öregasszony meg rátette a kezét a kövekre, és azok azon mód megmozdultak, és egymás mellé sorakoztak, mintha láthatatlan kezek rakosgatnák őket. Emelkedett az épület. Döngött a föld. Hatalmas oszlopok törtek elő a mélyből, a tetőgerendák fölsiklottak a falakon, és a boltozat téglái összeilleszkedtek. Délre már vígan lobogott a zászló a kerek torony csúcsán. Estére a belső berendezés is elkészült. Sejem és bársony borította a falakat, márványasztalok körül tarka hímzésű székek, aranyos pamlagok álltak, a mennyezetről kristálycsillárok csüngtek alá, ragyogott a padló, mint a tükör. A folyosókon aranyos karitkában tarkatollú madarak énekeltek. A nap éppen lenyugodott, amikor a kislány felébredt. A szeme káprázott a nagy ragyogástól, fénytől, ahogy áradt a palota ablakaiból. A kislány megállt a lépcsőn, nézte a gyönyörű palotát, míg eszébe nem jutott a mostohája. Ó, bár csak megelégetne már, és ne kínozna tovább, gondolta magában, és sietett haza, megjelentette a mostohának, hogy elkészült a kastély.
2: Éppen jókor, kiáltott az asszony, hogy már vártalak.
1: Mindjárt fel is állt ülőhelyéből, s ment a kislány után a kastélyba. Mikor beléptek, a kezét a szeme elé kellett tartania, annyira vakító volt a fény.
2: Látod, mondta. Nehezebb munkát kellett volna adnom, ezt nagyon könnyen elvégezted.
1: Szobáról szobára járt, minden sarokba bekukkantott, minden zugot megvizsgált, hogy nem hiányzik-e valami, hanem hiába, mert a helyén volt minden. Elment a konyhába is. A tűzhelyen pattogott a tűz. A fazekakban főttek az ételek, a falakon csillogott a sok fényes rézedény. Semmi nem hiányzott, még a szenes láda és a vizes födör is a helyén állt. No, most hát a pincébe indult a mostoha.
2: Hadd látom, tele van-e borral, jaj, neked, ha nem úgy van.
1: Felemelte a pincegádor ajtaját, rálépett a lépcsőre, de alig tett két lépést, a nehéz ajtó visszacsapódott, s leütötte. A kislány gyorsan felemelte az ajtót, de a gonosz mostoha holtan feküdt a pince ajtaján. Most hát a kislány lett a gyönyörű kastély útnője. Volt szép ruhája, aranyezüst ékszere, gyöngye, drágasága, annyi, hogy szerint számát sem tudta, s akármit kívánt, mire kimondta, már be is teljesedett. Messze-messze földre szállt a hír a szépséges leánykáról és a gazdagságáról. Jöttek a kérők, grófok, hercegek, királyfia. Sokat kikosarazott a leány, de végre az egyik királyfi megtetszett neki, és hozzá ígérkezett. Egyik napon, mikor az öreg hársfa alatt üldögéltek, azt mondja a királyfi,
2: én most hazamegyek, elmondom atyámnak, hogy mennyasszonyt találtam. Hamar visszatérek. Várj meg, itt a fa alatt.
1: A lány megcsokolta a bal arcát, és így szólt. Hű, maradj hozzám. Ne engedd, hogy más megcsokoljon a bal arcádon. Itt várok rád, míg vissza nem térsz. Várt a kislány. A nap is lenyugodott, de a királyfi csak nem tért vissza. Másnap, harmadnap is mind ott várta a lány reggeltől napestig, hanem a negyedik napon azt gondolta magában. Már biztos, hogy valami baj érte, utána kell mennem, fel kell keresnem, vissza se jövök, míg meg nem találtam. Összecsomagolta a három legszebbik ruháját. Az egyikre ragyogó csillagok voltak hímezve, a másikra ezüst szín holdak, a harmadikra aranyos napkorongok. Kendőjébe kötött egy marék drága követ, és elindult. Mindenfelé kérdezősködött a vőlegénye után, de senki sem látta, senki sem tudott felőle. Végre beszegődött egy tanyára pásztorlánynak. Ruháit, drága köveit elásta egy kő alá, és őrizte nagy búsan a csordát. Volt egy kis bocikája, kezéből etette, sokszor simogatta. Így beszélt hozzá. Mucikám, mucikám, hűséges légy hozzám, el ne hagyj engemet, mint királyfi mátkám. Telt múlt az idő. Esztendő járt el esztendő után, ő csak legeltette a csordát, de hírét sem hallotta vőlegényének. Egyszer azután meghallja, hogy az ottani király lányának az esküvőjére készülődnek. A vőlegénynek ott kellett elmennie az úton, ahol a lánya csordát legeltette. Büszkén ült a lován, rá se nézett a szegény pásztorlányra, de az bezzeg felismerte, az ő eltűnt vőlegénye volt az. Megfájdult a szíve a lánynak, elfeledte őt a királyfi, és mást vesz feleségül. Istenem, uram, mit évő legyen is most már? Másnap megint kihajtotta a csordát, mikor a királyfi arra ment. Ahogy a közelébe értek, mondja a bocinak. Bocikám, bocikám, hűséges légy hozzám, el ne hagyj engemet, mint királyfi mátka. Felkapja a királyfi a fejét az ismerős hangokra, nézi, nézi a pásztorlányt, míg a kezét is szeme elé tartja, de csak nem ismer rá. Megsarkantyúzza lovát, s viszi a paripa, vissza se néz többet. Nem ismer, nem ismer. Sírdogált a lány, és még nagyobb lett a szomorúsága. No, hanem nem sokára nagy mulatságot rendezett a király. Három nap, három éjszaka állt a vigasság, és az egész ország népe hivatalos volt. Még egyszer próbára teszem a királyfit, gondolta a lány, és estére kelve kiásta a ruháit, drága köveit a kő alól, s felöltözött a csillagos ruhába. Magára rakta ékszereit, kibontotta aranyhaját. Senki rá sem ismert a sötétben, míg a városba jutott. S mikor belépett a fényes táncterembe, mindenki elbámult, olyan szép volt. A királyfi egész este csak vele táncolt, és rá se nézett a másik menyasszonyára. Aztán, hogy vége lett a táncnak, a nagy tolongásban eltűnt a lány. Hazament a falujába, és felöltözött újra pásztorlánynak. Másnap este az ezüst holdas ruhát vette fel, és drágaköves félholdat tűzött a hajába. Mikor vége lett a táncnak, a királyfi megígértette vele, hogy az utolsó estére is el fog jönni. El is ment. Aranynapos ruháját vette föl, drágakövek ragyogtak a hajában, és a királyfi már a lépcsőnél várta. Mondd meg végre, ki vagy, szép lány, kérdezte. Olyan ismerős vagy, mintha már találkoztunk volna. A lány pedig felelt. Nem emlékszel, mit adtam neked, mikor útra keltél? És azzal megcsókolta a királyfi bal arcát. Abban a pillanatban, mintha hályog esett volna le a királyfi szeméről, megismerte a régi mátkáját. Megfogta a kezét, levezette a lépcsőn, ki a kocsihoz. Mint a szélvész, vágtattak a paripák a lány csodakastélyához. Messzire világítottak a kastély ablakai, és a hársfa körül Szent János bogarak röpködtek, a fa pedig megrázta ágait, és pompás illattal köszöntötte a mátkapárt. A lépcsőkön virágok tárták ki kelyheiket, a fák közt madarak énekeltek, és a nagy teremben együtt volt mind az udvari népség. Ott állt a pap, és összeeskedte a királyfit igazi mátkájával. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
3: Hogy mit láttam? Elmondhatom. De jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó. Ez itt az út felénk futó. Ez itt akác, ez itt levél. Ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú, itt lógó fülű, hasát veri a nyári fű. Ez itt virág, ezer, ezer. Ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés. Ez itt gyümölcs, ez itt madár. Ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó. Ez volt a ház, ez volt a tó. bolygós erdőben bujdosó nap, itt a tó, fekszem csöndesen. A part ring, mintha vinne csónak. A kék vizet nézegetem. És most közelről, még a fű is bármi kicsi és egyszerű is, épp oly gyönyörű, mint a tónak vizéből visszakacagó nap.

0: Az este olyan sűrűn villámlott, hogy azt hittem nappal van. De eső nem esett, és az ég sem dörgött. Gondolom nem voltak mérgesek ott fenn. Csak nem bírtak elaludni, és kapcsolgatták a lámpát.
1: Halló, halló, gyerekek! Ez a könyv a tietek. Álmodott egy bácsi egyszer, álmodott, és másnap reggel, amit látott, mind leírta, lerajzolta a papírra. Itt van most a sok mesés kép, mint a színház, tarka és szép, és ami fő, megmarad. Nem úgy, mint a színdarab. Ez a könyv a Csinnadratta. Örül, aki adta, kapta, nyissuk fel a fedelét.

gondjaim vannak. Furcsálom, hogy miért mindig csak azt mondják, ha megyek el, hogy jó legyél, meg hogy vigyázz magadra. Biztos félnek, hogy így egyszer még jól is fogok viselkedni.

Nézd csak! Az ablak csuda ragyogó, villog a fal, mint künn az üdehó. Benn kacag az asztal, s vele a padok, a falon a térkép csöndben mosolyog, fény szalad a táblán, kergeti az árnyék. Így helyen tanulni, csupa öröm, játék.

0: Nem tudom, miért jó az alvás. Ha felgyújtjuk a villanyt, akkor látunk játszani, és nem kell elaludni.
1: Egész éjszaka játszhatnánk apával.
0: Anya meg fűzne nekünk, ha megéhez.

0: háromszor mentem világgá. Először az ajtóig, azután a szomszédházáig, legutoljára meg a lakótelep széléig. Ha megint világgá megyek, nem fordulok vissza többé, mert úgy is hazatalálok, hiszen a föld gömbölyű.
1: Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit. Lisztből legyen kerekes, töltelékes, jó édes, sodorva, tekerve, túróval bélelve. Csiga-biga rétes, kerekes és édes.

Majd én megmutatom nektek, hogy vannak fák, amik égbe vesznek, tüzek, amik melengetnek, ölelnek, de elengednek, tiszta fénnyel szeretgetnek. Majd én felkutatom nektek, mindet megmutatom nektek.

Vannak dolgok, amikre nem tudom a választ. Vannak, amikre tudom, de még nem találtak ki szót rá. Olyankor hallgatok, és úgy örülök, hogy nincs annyi szó, ahány pillanat.

Anya szereti a virágot. Apa szereti anyát, ezért hoz neki virágot. Anya akkor is szereti a virágot, ha apa nem hoz neki. Apa akkor is szereti anyát, ha nem hoz neki virágot?

most tiszta.

Oh well, we made it. We made it. Okay. So.

We'll spend the night together. We got to live forever. Yeah.

egy versenyautó, mely soha nem áll meg, rohan szüntelen. Enyém is pont hasonló, túl zsúfolt fárasztó, kezem, lábam, bilincsben. És csak egyre vágyom oly nagyon, hogy leüljek egy kis padon, hogy csak bilincsben.

Bocsáss meg, uram, hogy nem vigyáztam magamra. Újíts meg, és megtisztulok. Csak rád vágyom is, hogy hallhassam szavad. Taníts és fenyíts, hisz gyermeked vagyok. Bennem van a kérdés, és te vagy a felelet. Könyörgök ismét, nyújtsd felém a kezedet. Szeretetet gyógyít és örömöt ad. Bánom, amit tettem, de tudom, hogy elfogad. Te vagy az Isten, az Atya és a pásztor. Szorítsd jól kezemet, el ne bukjam újból.

ne sajnáld. Szinte csak ezt hallod, mert a hazugság elvakít. Könnyű ígérete bűnbe mámorít. Hamis vágyak és bűnös jelek behálóznak, mint egy póka legyed. De egyszer rádöbbensz majd, hogy hazugság volt minden, és egyetlen egy barátod sincsen. És meg nem történté akarod tenni, de csak egy valaki tudja ezt eltörölni. Jézus Krisztus az Isten fia, aki képes rá, hogy életedet tisztára mossa.

Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennyben.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.